0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Cédo egyébként nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy egyszerre volt elképesztő jó érzés ez neki, a hirtelen jött Rivalda fény, közben azt érezte, hogy megérdemlem én ezt. Már rég elvégeztem ezt a munkát. 15 évvel ezelőtt, azt el is felejtettem ezt a dalt. Turn the lights off, Cédótól, itt a

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It a folytatásban. Azt is mondhatnánk, hogy Ed Sheeran kalandozásai az EDM világában. Bár aki ős Martin Garrix rajongó, az nagyon rigóta ismeri ennek a dalnak a, hát mondjuk úgy demo verzióját. 12 év várakozás után jelent meg a dal. 2026-ra időzítették. Ugye 2014-ben kezdtek el dolgozni rajta, és egy évvel később már elkezdte játszani Martin Garrix a DJ szettjében. Évekig az egyik legkeresettebb kiadatlan dalukként tartották számon. És aztán jött 2026, Martin Garrix 30. szülinapja, és úgy volt vele, hogy tudjátok mit, rajongók, vártatok már eleget rá, ez a Martin Garrix Ed Sheeran kollaboráció, a Repeat It.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órát is megtöltöttük annyi Rádió 1-es kedvenccel, amennyi belefér. A legmenőbb DJ-k, énekesek, énekesnők csapatok. Ezzel a dallal kezdünk nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között, mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a folytatásban egy picit R&B, egy picit pop, tropical house, egy csipetnyi reggaetonnal, csak az íze kedvéért. Hozom a spanyol származású brit énekesnőt, Mabelt, aki ezzel a dallal nyitotta a 2019-es évet, a Billboard magazin gyorsan megválasztotta a nyár dalának az USA-ban. Arról szól, hogy valaki szakít, kikerül egy toxikus párkapcsolatból, és aztán nagyon magára talál, és azt üzeni a volt párjának, hogy te figyeljél, ne hívogassál, don't call me up.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most Alex Warren, aki szinte a semmiből katapultált a legnagyobb szupersztárok közé, a dalaiból pedig árad az életigellés, a hála, ami nem csoda, mert nagyon-nagyon mélyről jött. Nagyon fiatalon tiniként megtapasztalta a nélkülözést, az utcán is élt egy ideig, illetve egy haverja kocsijában. Hát most pedig itt van, és gyártja a toplistás dalokat. Ezt most aktuálisan nagyon szeretjük.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban is egy menő olasz house DJ dalát, mert bekészítettem azt a dalt, amire az idei nyári szezonban nagyon sokat bulisztunk, például a fesztiválokon, például a Rádió 1 Live Mix a DJ szettek alatt. Alex Kenji Bambolé, már hozom is!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy Swiss Disco Rehab Sam Fett a folytatásban is a Sleep Tonight. A mai napig azt jelentik a srácok, hogy az emberek az élő fellépéseiken hallják először a dalaikat, ez az elsődleges platform nekik. Amikor jött a Covid 2020-ban, akkor teljesen át kellett írni a korábbi játékszabályokat. A turnézásnak ugyanis befellegzett, úgyhogy Dan és Nichols újra terveztek, elkezdtek gőzerővel mashup dalokat játszani, mára pedig Nagy-Britannia első számú mashup DJ-i lettek.
1: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening to Radio 1 Hungary.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A belga Lost Frequencies például, aki 2017 óta abszolút ott van a DJ világ krémjében, konkrétan a DJ meg top 100-as listán is szerepel minden évben, úgy stabilan a top 30-ban. Amikor belépett, akkor 26-dik volt, aztán a következő évben is megőrizte, aztán elkezdett folyamatosan javítani, tavaly előtt a 20-dik, tavaly pedig a 19-dik pozíciót szerezte meg. Ez egyébként onnan is eszembe jutott, hogy jelenleg is zajlik még a szavazás, a világ legjobb DJ-t összeállítják idén is. Lost Frequencies, Live It All! Ezt most nagyon szeretjük tőle.

0: Time.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Óriás breaking. Rádió 1-esek, jön a Rádió 1 Top 500, hogyha esetleg valaki még nem értesült róla. Igen, Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája ismét érkezik októberben, és folyamatosan lehet nyomni a voksot, akár e-mailben a top500kukacradio1.hu e-mail címen, akár SMS-ben, Viber üzenetben, fel is lehet hívni minket, 0620 311 111 a számunk. Például Loi aktuális dalára is lehet szavazni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy most egy nagyon menő brit DJ, Stigalam, aki kereken 11 éve gyártja már a dalokat. 2015 volt a bemutatkozás éve az Easy Love-val. Ez ugye egy Jackson 5 dal. Hát nem sample, mert hogy nem kivették ezt a részt a dalból, hanem ez úgynevezett interpoláció, vagyis újra felénekelték a vokált. Vula Malinga és Kai Johnson. Én ezen meglepődtem, mert azt hittem, hogy tényleg az eredeti dalból vették ki akkor a refrént. Ez pedig az aktuális kedvenctől, amit nagyon-nagyon szeretünk, Stigalam és a Riptide.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 180 éves a kaposvári kórház, csak nem 60-an jelentkeztek a kaposvári szenior színjátszókhoz, várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. 180 éves fennállását ünnepli a Kaposi Mór Oktató Kórház. Az intézmény története 1846-ig nyúlik vissza, az elmúlt csaknem két évszázadban pedig Somogy egyik legfontosabb egészségügyi központjává vált. A kórház az évforduló kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyógyító munka ma már sokkal többet jelent az épületeknél és a műszereknél. Az orvosok, ápolók és háttérdolgozók közös munkája biztosítja a betegek ellátását. Az intézményben a térségből érkezőket is fogadják, így a kaposvári kórház szerepe az egész vármegyében meghatározó, írja a Sonline. Nagy az érdeklődés a kaposvári szenior színjátszó műhely iránt, csak nem 60-an jelentkeztek az új közösségbe. A kezdeményezés azoknak kínál lehetőséget, akik idősebb korban is szívesen próbálnák ki magukat a színpadon, vagy korábbi tapasztalataikat szeretnék újra hasznosítani. A foglalkozásokon a beszéd, a mozgás és az improvizáció is szerepet kap, a résztvevők pedig közös produkciókra is készülnek. A szervezők szerint a színjátszás nem csak alkotói élmény, hanem közösség formáló erő is lehet, számolt be róla a sonline.hu. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra, a kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Kovács Tünde szervező.
3: A cél igazából kettős a figyelem felhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a minden napokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült segítő, terápiás rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig figyelem irányul eléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet. Bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról, ha a jelöltállítás lezajlott, közönség szavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
2: A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Derült, száraz idő várható, de délután este fátyol felhőzet érkezhet. A keleti szél az ország zömén mérsékelt marad, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A napos idő jó hatással van a hangulatunkra és a közérzetünkre, ezért ha megtehetik, munka után töltsenek egy kis időt a szabadban. Legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között. Mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat, és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, aztán jönnek Balázsék is, a tegnapi legjobb pillanatokkal 3:45 előtt egy kicsivel ez a Best On lesz, aztán pedig élőben innen a stúdióból, és nagyon változatos lesz ez a zenei óra is, a menő DJ-k kategóriában Joel Corey ott volt az imént, elhozom még Sam Feltet, itt lesz Purple Disco Machine, most pedig Monsieur David Guetta, és napjaink egyik legmenőbb szupercsapata, a War Republic, ez a közös daluk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Bódis Tamás ugye pályacsúccsal megnyerte a Spártatlon Gyerekek 246 km görög ultramaraton. Pályacsúccsal 19 óra 40 perc és 51 másodperces idővel megnyerte a Spártatlont. Athén és Spárta között futott egy 19 órát. Hát most ki nincs ezzel
2: most
1: így.
2: Keresik.
1: Igen, még mindig nem találják. Egészen durva, amit ő csinál, és hát ugye megnyerte, és pályacsúcsot is beállított. Lengyelországi versenyen is indult, pályacsúcsot győzött az Ultra Balatonon, szóval sok eredménye van, és arra gondoltuk, hogy felhívjuk. Egyrészt, hát említésre méltó, szóval a gyerekek óriási eredmény tényleg, és az ilyen sportteljesítmények előtt azért mi mindig adózunk, hogy beszéljünk róla, és vigyük hírét, és hát szeretnénk tőle megkérdezni egy-két dolgot, mert hogy tényleg
3: hogy
1: elképesztő.
3: Miért, miért
1: leginkább az, hogy miért és hogyan, igen. Hello Tamás, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Na, hát gratulálunk, ez, nem, én nem is tudom ezt hova sorolni, ez a kategória már. 19 óra 40 percet futni, ez önmagában nagyon durva.
4: Köszönöm szépen a gratulációt. Igen, én is meglepődök néha, meg amikor valami hasonló eredményt leteszek az asztalra, akkor néhány hónap múlva, vagy egy-egy edzésen is elcsodálkozok, hogy amikor olyan fáradtabb pillanatban vagyok, hogy ezt hogy tudtam elérni, vagy hogy tudtam megcsinálni. Aztán valahogy mindig összerakom a képet, hogy a belefektetett munka az én mindig meghozza az eredményét az egésznek.
3: Hát mert most, ugye, most ezt ünnepeljük tulajdonképpen, de azért neked van 24 órás futásod, ahol 276 kilométert futottál. Háromszoros Ultra Balaton győzelem, szóval neked azért ez nem az első.
2: Ez meg Kisvárda Budapest távolság.
3: Az bizony. Egy levegővel.
2: Így van.
4: Igen, gyakorlatilag én ebbe az ultra világba egy olyan 7-8 éve cseppentem bele, akkor határoztam el, hogy én az ultratávoknak az egyik teljesítője leszek. Akkor én még nem számoltam azzal, és nem terveztem azt, hogy majd milyen magaslatokba, vagy milyen nagy versenyeken, vagy világversenyeken fogok indulni. Egyszerűen csak az hajtott a futás szeretete, hogy teljesítsem a távot, vagy egy-egy versenyen el tudjak indulni. Aztán szépen az eredmények, az edzések meghozták az eredményeket, egyre jobb eredmények születtek, egyre nagyobb versenyeken kezdtem elindulni, és ugye ez hozta magát. Aztán azon kaptam magam, hogy egy ilyen elvetemült lettem, egy ilyen megszállottja lettem a futásnak, onnantól kezdve pedig már még magasabb célokat tettem magam elé, amiket egyre jobban, jobb sikerrel, meg jobb eredménnyel zártam, és akkor már ott nem volt megállás, ott már még nagyobb célokat, még nagyobb falatokat adtam elé.
1: Kérdezi valaki, nincs kocsit, hogy ennyit futsz? Ez jó kérdés. Ez egy jó kérdés.
4: Egyébként érdekes. Van olyan, hogy többet futok, többet edzek, mint amennyit egy héten vezetek. Tehát azért vannak hetek, amikor 3-350 kilométeres edzésmunkát beleteszek egy-egy hétbe, és autóval gyakorlatilag meg se közelítem, vagy hogy 0 kilométert szoktam
2: azt kérdezik,
4: vezetni.
2: Hallgatók, hogy esetleg a pingpongot nem kezded el lassan így megismerni, mert akkor lehetne egy ilyen Forrest Gump típusú magyar.
1: Hogy... Jó pingpongozik, és nagyon sokat fut.
2: Igen.
4: Ez érdekes, mert középiskolában egyébként asztaliteni szöztem, úgyhogy valamennyi
2: ez
4: a pingpongozva. Lehet egyébként. Lehet, hogy van hozzá.
1: Figyelj, hogy néz ki egy ilyen nap tényleg? Szóval, hogy az edzés munkát értjük, sok maraton, meg sok 100 kilométer van benne, de maga a 19 óra az hogy van feloszva? Ebben van evés, van mici mikroalvások, ez teljesen folyamatos, ebben semmi megállás nincs. Hogy kell ezt elképzelni?
4: Aki ismer engem, az mindenki tudja, hogy az én frissítésem az gyakorlatilag, én próbálok arra törekedni, hogy olyan legyen, mint a Forma 1-es gumicsere, hogy minél rövidebb idő alatt tudjak egy ponton magamhoz venni frissítőt, minél rövidebb idő alatt tudjak ugye inni, és én ezt az edzéseimben szoktam is gyakorolni, vagy éppen úgy megyek el edzeni, hogy elszokjak hozzá, hogy mondjuk nem viszek magammal, hogy azért egy kicsit ez az érzés meglegyen, hogyha például egy ilyen verseny nem jutok ehhez. És hát itt például a Spártatlanon körülbelül az első 40 kilométeren volt az a pont, amikor a segítőimmel találkozhattam. Itt az első 40 kilométerig ott magammal vittem mindent, vittem magammal két kulacsot, géleket, és ezt próbáltam az út közbe beosztani. Gyakorlatilag ez is volt az egyik olyan stratégiám, hogy az egyik nagy favoritot, Fotiszt, aki ugye négyszeres pártatlan győztes és az előző pályacsúcs tartó, hogy magam mögött tudjam tartani, hogy ő meg áll frissíteni, én pedig nem állok meg, és ezzel egy-egy percet nyerni, míg el nem érünk a 40 kilométerhez, a 40 kilométernél pedig ugye megint feltöltöttem magam, a következő pont az már csak a 80. kilométer volt, ahol megint csak a segítőim tudtak segíteni, hogy minél gyorsabban ugye ezt a frissítést meg tudjam oldani. Ezt követően pedig körülbelül egy olyan 10 kilométerenként volt lehetőség arra, hogy a segítők oda tudjanak nekem adni valamit.
1: Valamit a kezedben nyomjanak. De akkor itt nem is nagyon állsz meg, tehát ez szinte még az ivásnál is futsz, nincs nagyon megállás.
4: Így van. Itt összeszámoltam, olyan 3 olyan pont volt, ahol körülbelül 1 percre álltam meg.
1: A 240 km alatt 3 olyan ponton 1 percet álltál. Aha,
4: ez nagyon kemény. Kb. 3 olyan perc volt, ahol 1 percet álltam. Ez is annak a tudatában, hogy tudtam, hogy mennyi az előnyöm. Tehát ugye ez nem úgy nézett ki, hogy egyből volt fél óra előnyöm, hanem 1 perc, 2 perc, 7 perc, nagyon sokáig 7 percnél megálltunk, 8 percnél. Ugye a pontokon megkérdeztem mindig a segítőimet, hogy mennyi előnyöm van, és akkor én is egy kicsit nyugodtabb voltam, már nem kapkodtam annyira, mert tudtam, hogy lehet, hogy az egy perc megállás az annyival megnyugszik a pózusom, hogy utána majd könnyebb lesz futni.
1: Ebben alvás van, ilyen mikroalvások, nyilván nem hosszú órák, de hogy egy-egy, úgyhogy mondjuk halucinálsz, kicsit belealszol, csukott szemmel futsz.
4: Dehogy. Én nem is indulok egyébként olyan versenyeken, ahol meg kell állni, vagy aludni kell. Én az összes ultra versenyemet úgy teljesítem, hogy ugye reggel van egy rajt, itt is ugye 7 órakor volt görög idők szerint a rajt, és akkor gyakorlatilag ez full megállás nélkül.
1: Ez megállás mondjuk nélkül. Valaki,
4: Így van, megállás nélkül, és próbálok ugye erre törekedni.
1: Hol jön az első mentális fal, vagy mi az a kilométer, amikor azt érzed, hogy na ezen most át kell mennem? Ha egyáltalán van ilyen, ami először úgy igazán megrázóbb vagy nehezebb?
4: Ezen a versenyen most nem volt ilyen mentális
1: fal. Tehát 240 kilométer alatt nem jön, egyszer se?
4: Nem. Nem jött egyszer. Szerintem egyébként ez a befutón is nagyon jól látszódott, hogy nem voltam megtörve, és lehet, hogyha még jobban fenyegetett volna mögöttem valaki, akkor még maradt volna is benne. Én ezt most úgy érzem, hogy ebben még akár maradt is.
1: Hány köröm?
4: Pont itt ülök egyébként a szállító szobában, 2 köröm esett le, de azért ez a 2 köröm olyan, hogy nemrég nőtt ki, tehát hogy még ilyen friss köröm.
1: Szegények, nem ennyi sem maradtak. Két köröm leesik, az legalább lábanként egy.
4: Igen, most hát ez a jobb lábamról 2 esett le, a 2 középső. Ennyi hadi sérülés, hát talán ilyen kisebb sérülések, a mellény, ugye, ami felsértette itt-ott a bőrömet a nyakamon. De ezen kívül teljesen jó vagyok, tudok jönni, menni, minden ugyanúgy folytatódik, mint ami eddig volt. Még visszatérve ez a frissítéshez, ugye, meg a pályához, hogy azért ez nem egy sík terepen zajlik. Ugye ebben van azért egy 1200 méteres hegy is, amit meg kell mászni, 159 kilométer, 155 kilométernél kezdődik, és olyan 161 kilométernél van vége. Ugye azért itt a tempó jelentősen le tud lassulni, ennek ellenére itt is tök jó sikerült megfutni. Én most csodálkoztam is magamon, hogy honnan van az erő, én sem értettem, hogy tudok ilyen sebességgel felfutni, és itt ennek az apropója az, hogy erre a hegyre még soha senki nem futott fel világosba. Tehát én 19 óra, 18 perckor ránéztem az órámra, és leláttam a hegyről úgy, hogy világos van fent a hegy tetején. Ugye itt írják is, hogy sötétbe, sziklákon keresztül kell felmenni a hegyre, és nehéz a látási körülmények, ugye nagyon rosszak, de én itt világosba tudtam felmenni is, illetve világosba tudtam lejönni erről a hegyről.
1: Azt a mindenséget
4: neki. És még innentől kezdve is azért elég sok koptató van. Tehát ugye, amit úgy hívnak, ez a híres síratófal, ami körülbelül az is egy ilyen 6 kilométeres hosszúságú emelkedő, az még a vége előtt ugye 20 kilométerrel van benne a pályába. Úgyhogy ez
1: végig megadadottak egy 6 kilométeres kis emelkedőt, csak hogy jól szórakozzatok. Azt a mindenit.
2: Mi a kedvenc dopping szered? Van valami, amivel mindig fel tudod
1: dobni?
4: Kávé, így van. Rólam azt tartja, hogy nagy kávéfogyasztó vagyok. Tehát, hogy rengeteg kávét meg tudok inni. Itt az ízekedvéért szeretem már csak. De
1: egyébként doping tesztetek van? Tehát, hogy hivatalosan van, megnéznek titeket mindenkit, hogy nehogy valaki turbósítson valamivel.
2: Mennyi a koffein a véredben éppen?
4: verseny előtt egyébként egy-két nappal már nem nagyon szoktam kávét fogyasztani, nagy nehezen megállom, mert ugye ez hatással van a versenyre, nagyon sok mozdulatszünetre kell akkor megállni, és ezt úgy tudom ugye elkerülni, hogy nem iszok annyi kávét. Ennek ellenére egyébként most is egy jó párszor meg kellett állni, ilyen nagyon-nagyon rövidre, ezt most ilyen 10 pár másodpercet tudnék mondani. De visszatérve még a dopingvizsgálatra, hogy idén nekem egyébként ez a harmadik dopingvizsgálatom, és minden ilyen nagy világversenynél ott azért az első háromnál van dopingvizsgálat. Most is, amikor beértünk, addig ugye a első segélyszobából onnan nem engedtek ki addig, míg ugye nem sikerült megfelelő mennyiségű vizeletet adni. És ezt utána még elküldik ugye Barcelonából, még kivizsgálják, tehát még utána is lehet bármi, de mint mondom, nekem már idén ez a harmadik dopingvizsgálat, úgyhogy hogyha valaki arra gondol, hogy ezeket mindenféle csodaszerrel csinálja végig az ember, akkor
1: nem is ezért kérdeztük, szerintem inkább csak, hogy mennyire hivatalos, tehát hogy néznek-e benneteket, mint mondjuk

0: azok mondom, ezek a nagy emelkedők. De az út közben ezen kívül még rengeteg ilyen 2-3 kilométeres emelkedők vannak, illetve van még 12%-os emelkedős, ami megközelítőleg 2 kilométeres hosszúságú.
1: Ilyenkor tök egyedül, vagy a vaksötét éjszakában nincs biciklis kísérő, nem állnak kint emberek, nem lehet neked segíteni.
0: Itt a Spártatlan ugye arról híres, hogy nagyon szigorú szabályai vannak ennek a versenynek is. Segíteni csak azokon a pontokon lehet, ahol megengedett. Ugye az első 40 kilométer, 80 kilométer, onnantól kezdve pedig megint meg vannak határozva, ami megközelítőleg 10-13 kilométeres szakaszokat jelentenek, és szigorúan tilos biciklivel, bármivel a futó mellett menni, vagy ezeken a pontokon kívül segíteni a futókat. Úgyhogy ezért akár egyébként kizárás is járhat. Viszont annyi van, hogy az első futót ugye egy rendőrautó kíséri, tehát nekem azért volt egy rendőri felvezetésem, és ugye mivel hogy ilyen rajtszél győzelem lett az egész, mert az elejétől az ére álltam, így mondhatni, hogy nem egyedül futottam, hanem egy rendőri autó kísérettel mentem végig a versenyen.
2: Az menő mondjuk egyébként, az legalább az elsővel megy egy rendőrautó. Az menő. Azt írom, aki én felöltözök, addig lefut 3 kilométert. Konkrétan egyébként igen, 12 perces felöltözés.
3: És amúgy így a felkészülés folyamán milyen étrendet követsz, hogy van valami, ami specifikusan a hosszú távfutóké, vagy mindenkinek egyéni?
0: Igazából nincs annyira speciális étrendem, de nagyon ellene vagyok annak, hogy ilyen ultrafeldolgozott élelmiszerek. Tehát én számomra ezek lelassítják az edzés munka által felépített regenerációs folyamatot, tehát lassítják azt, hogy egyik napról másikra megcsinálok egy edzést, akár kettő, de van olyan, hogy 3 edzést elvégzek egy nap. Ezeket a folyamatokat, hogy egyik napról másikra erősebb legyek, ezek le fogják lassítani. Tehát ez a rengeteg tartósítószer, emulgálószerek, meg minden hozzáadott adalékanyag, hát ezekkel nem áll, vagy én ezt feltételezem, és
2: nem eszel ilyet.
0: És nem eszek ilyet, vagy hogyha eszek is, akkor amikor elkerülhetetlen. Tehát nem azt mondom, hogy nem, mert azért vannak...
2: De utána sincs egy Kentucky, vagy egy burger, vagy egy valami bűnözés, nincs ez egy ilyen spártai élet, hogy utána se lehet azért beverni valamit.
0: Most van egyébként, tehát igen, ezért mondtam, hogy nem azt mondom, hogy semmikor, mert azért szeretem, meg összecsordul a nyálam. Most is egyébként
2: de
0: verseny előtt, meg a felkészülési időszakban, ha van valami nagy családi összejövetel, vagy valami olyan, ami vagy nem akarom, hogy most én ott kellemetlenséget okozzak a szakásnak, vagy éppen aki készül,
2: tiszta,
0: vagy
2: vendégségbe
0: vár, akkor megeszem.
2: Kérdezik, hogy mi a bemelegítés, hogy hogy Miskol...
3: Van motiváció.
2: Igen, például zenét hallgathatsz közben, azt engedik, hogy valami szóljon a füledben?
0: Nem, egyébként ezen a versenyen megint csak ez szigorúan tilos, tehát zenét semmilyen úton, módon, se fülhallgatóval, se telefonról.
2: De miért, ez miért? Majdnem egy napig futsz, miért nem hallgathat zenét? Mi a magyarázat?
0: Erre az a magyarázat, hogy van, hogy autópályán kell futni, úgy képzeljétek el, le van zárva az autópályáról mondjuk egy sáv, és akkor ott azért jönnek, mennek a kamionok, ja. Olyan helyekre kell menni, ahol hatalmas nagy forgalom van, befutunk ilyen kisebb falvakba, városokba, és a motorosok azok úgy van, hogy ilyen néhány centire mennek el melletted, vagy dudálnak, jobbról-balról kerülnek, tehát nagyon ilyen zsúfolt helyeken is kell menni, és ez az egyik oka annak, hogy itt szigorúan veszik.
2: Így meg tiszta, így értem.
1: Hát meg a spárti meg hősnek se volt zenéje.
2: Ő se hallgatott semmit, érted.
1: Aki futott, aztán meghalt.
2: Igen, meghalt a végén, az egy szomorú történet.
0: Így van. És egyébként még visszatérve a vízhez, hogy az is szigorú szabály, hogy nem érintkezhetsz a vízzel, a tengerrel. Nagyon sokáig ott kell futni a víz mellett. Most hála Istennek nem volt az a nagy kánikula, de mellette volt bokáig érő víz, meg szakadó eső, tehát azért ez sem volt annyira könnyű. Valakinek kimondottan sokkal nehezebb volt, meg azért valaki jelentősen rosszabb időt futott az elmúlt évekhez képest.
2: De nem mehetsz be a tengerbe fürdeni.
0: De igen, nem mehetsz be a tengerbe fürdeni, meg nem is érintkezhetsz vele, mert az is ugye kizárással jár. Úgyhogy azért itt vannak szabályok.
2: Szabályok, ezek
0: az ember nem gondolná.
3: Tehát ebben a versenyben lehet mondjuk csalni, lehet, hogy a másikat összezavarod, belököd a tengerbe, elszalasz mellette, ezzel
2: pár összekötöd a cipőfűzőjét.
0: Hát szerintem, ha nagyon akar ugye az ember, akkor minden versenyen lehet csalni. Azonban ugye itt mindenkinek kötelező a rajtszám, elő-hátul fent kell, hogy legyen. Egyébként én pont nézem is, hogy évről évre nagyobbak ezek a rajtszámok, és az, hogy ugye nagyon sok frissítő ponton, nagyon sok idős ember van, és arra gondolok, hogy jól lássák ezeket a számokat. és

0: Azért a futás közben, a verseny közben nagyon sok ellenőrzés van. Tehát ott jönnek, mennek az autósok, motorosok, akik ugye ellenőrzik a versenynek a tisztaságát.
1: Hogy ne csináljatok semmit.
0: Így van, hogy ne legyen hogy ne csaljanak emberek, így van. Tehát, hogy szerintem, meg nem is nagyon csalnak, azért ezt a verseny nagyon tisztelik az egész világon, a spártatlont. Ez talán a világ egy, tehát a top háromba benne van, hogy a leghíresebb, legnagyobb presztízsű, hogy aki már maga végig megy ezen a versenyen, és nem gondolnám azt, hogy
1: itt valaki csalna. Aha. Egy kérdés, van még időnk, és mi a kövi? Tehát ilyen, mi az emelkedő táv? Ez még egyszer, vagy van valami 400 kilométer, Szahara, bármi?
0: Vannak, igen. Számomra a legmeghatározóbb versenyek ez a 6-12 óra, 24 óra. Ezeken hát már a magyar rekord az összesen majdnem, hogy megvan. Illetve egy hiányzik, ez a 12 órás országos csúcsom, ezt szeretném majd most a következő alkalommal kipipálni, illetve még van egy Guinness rekord kísérletem, egy 24 órás Guinness rekord kísérletem.
1: Hát csak ilyen szokásos. Nem is tudnék ülni se igazából. Tamás, gratulálunk, nagyon menő, tényleg, nagyon ügyes vagy, itt pont a befutódat nézzük, hogy fölfutsz a lépcsőn. Gratulálunk a csapatnak, neked, mindenkinek. Ez egy óriási teljesítmény, hogy megint egy magyar van a legelején, erre nagyon büszkék vagyunk. Úgyhogy köszi neked, sok szerencsét, meg köszönjük. Szépen, nagyon menő.
2: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri, mindjárt jönnek élőben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 1000-nél is többen futottak a Desedánál, papírszínház várja a családokat Kaposváron, új kiadvány mutatja be az éghajlatváltozást. Sós Kata vagyok, már is érkezem a részletekkel. Több mint 1000 vettek részt a 11. Deseda futógálán Kaposváron. A jótékonysági sporteseményen családok, diákok, katonák és rendszeresen futók is rajthozáltak, a résztvevők több táv közül is választhattak. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy a mozgás öröme mellett jó ügyet is támogassanak a futók. A Deseda környéke egész nap közösségi térré alakult, a versenyhez kísérő programok is kapcsolódtak. A szervezők szerint a futógála évről évre egyre több mozdít meg, olvasható a sonline.hu-n. A népmese napjához kapcsolódó papírszínházas foglalkozást tartanak ma délután Kaposváron, a Takács Gyula vármegyei és városi könyvtárban. A gyerekek ezúttal a Só című magyar népmesével ismerkedhetnek meg egy különleges képekkel kísért előadásban. A papírszínház a mesélés és a vizuális élmény sajátos formája, a történet lapról lapra bontakozik ki a közönség előtt, a könyvtár programjára a családokat, testvéreket és baráti társaságokat is várnak. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetője.
2: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik.
1: Kiemelkedő eredményekkel tértek haza a siófoki Európa-bajnokságról a szigetvári Thailand Passion Sport Egyesület fiatal táncosai. A klub 3 versenyzője összesen 9 arany és 4 bronzérmet szerzett a standard táncokban. Marton Fekete Lilla 5, Rumán Borbála 4 Európa-bajnoki címet nyert, Martin Fruzsina pedig 4 számban állhatott a dobogó 3. fokára. A 3 napos nemzetközi versenyen 9 ország 46 egyesületének csak nem 400 táncosa lépett a parketre, számolt be a viadalról a bama.hu. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Derült, száraz idő várható, de délután este fátyol felhőzet érkezhet. A keleti szél az ország zömén mérsékelt marad. Délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A napos idő jó hatással van a hangulatunkra és a közérzetünkre, ezért ha megtehetik, munka után töltsenek egy kis időt a szabadban. Legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 6 óra után vagyunk, 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello Eszter, hello Feri, jó reggelt kívánunk mindenkinek!
2: Hello!
1: Hello hétalvók és hello nem alvók, ki volt fönt? Kérdezem a hallgatókat, mert itt már lekutattam az éjszakát, de mindenki aludt a műsorvezetők közül, úgyhogy titeket kérdezek, drága hallgatók, ki csiripelt hajnali kettőtől velem?
3: Na,
1: senki?
4: A vezérre, kik voltak ébren, gyerünk,
1: senki? Kéne csinálni egy ilyen csetcsoportot, csak az éjszakai felkelőknek. Oda mindig akkor írhatsz, hogy te fent vagy éjszaka, és meg tudnánk nézni, hogy ki van fent, bár az Insta profilokon látom, hogy ki alszik, ki nem. Mármint aki így érintett, de kettőtől, gyerekek, kettőtől itt vagyok.
3: Ha valaki fölébred, akkor csak becsipog oda? Egy közös csoport?
1: Igen, küld egy jelet, hogy ő is föl van. És akkor van egy éjszakai chat csoportunk. A hallgatókkal közösen lehet megdumálni, hogy ki miért nem alszik, mi van, mi történt. Nem tudom, egyszerűen kettőkor azt mondtam, hogy oké, akkor most itt a rock and roll.
3: Mikor feküdtél, bocsánat?
1: 10-kor.
3: Tisztől
1: egyébként 4 óra van
4: az
1: bennem.
4: Az ADHD-nak ez már elég pihenés egy napra.
1: Igen.
4: Ráadásul ugye 2 órát éjfél előtt aludtam, úgyhogy egy szavat se lehet.
1: Abszolút, nagyon eldőltem, hamar. Úgyhogy ez volt, de ez hosszú.
4: És tervezgetős vagy nézegetős bambulós volt a hajnalod?
1: Mindent csináltam, amit lehet.
4: Porszívózás, mosogatás.
1: Ablakot mostam.
3: Egy büntetés magadnak.
1: Minden volt, gyerekek. Mindenen túl vagyok, úgyhogy hosszú este volt.
4: Hát ez teljesen, ugye 4 órája.
1: 4 órája, de itt voltam már 6 után egy kicsivel. És akkor még gondoltam, hogy motorral bejövök, mert az úgy akkor megadja az ízét a 10 fokos hajnalba. De a városban 15, tehát belegszik, hogy megérkezel a városba, úgyhogy azért az jobb.
3: Vannak csatlakozóid, Niki, 3 óta tudott volna becsatlakozni, és van egy 203-asunk.
1: Hát miért nem írtok ilyenkor? Valahol találjátok meg valami fórumon, írtok, aztán elbeszélgetünk. Tehát, hogy így a legjobbat aludtam hónapok óta, írja Attila. Mi van lackóval, gyerekek? Hát ilyenkor itt szokott lenni?
4: Már hát azért ő is jót alszik.
1: Már 2 óra 22-kor küldte az adásmenetet, abból éreztem, hogy valami baj van.
3: Nincs baj, Lacinál.
1: Ma gondoltam, ráírok, hogy te se, haver, mi van, nem? Nem, ez most nem megy nekünk?
4: De Laci mindig akkor csinál, akkor bulizik este. Tehát akkor van az, hogy túltolja, és akkor hajnalban, amikor van, végre van kedve leülni, akkor megírja.
1: Aha. Lehet, igen, nem tudom, 2 óra 22-t nézem. Mindig megnézem, hogy ki mikor küldi az adásmenetet.
3: Szerintem a 2 óra 22 az nem van kedvem megírni, hanem akkor egészségedre, akkor jön a pánik, hogy úristen, reggel adás, nincs még adásmenet.
4: Szerintem az van, hogy egyszerűen nincs, aki már dopamin ebbe, hogy írják el ezeket a szarokat, és akkor így az utolsó pillanatig kitolja.
1: És akkor megírja éjszaka? Hát, hogy jön még valami ihlet?
4: Szerintem igen, szerintem is nyomás alatt tud jól dolgozni, plusz már ugye tévézik újra, nem?
1: Csinálja a tévét, szárban sztározik,
4: így van. Együtt a kettő. Ezt gondolom.
3: A KED náluk az nagy értekezlet, de az napközben van. Tehát akkor teszik össze a hétvégét, de az nem estig van. Bár ismerünk olyan értekezletet, ami átfordul egy dzsihaddá, és...
4: Én mégis azt gondolom, hogy egy orgián vesz részt, vagy ilyesmit.
1: Valami volt.
4: Nem? Tehát valami történt, aztán most nem jött még be.
3: Már most írt. Bocsi, csak elaludtam.
1: Na látod?
3: Jó, László.
1: Mondom, hogy ilyenkor már itt szokott lenni.
3: Nem ezt várja el a szakvezetés, de mindegy.
1: Jó, nekem egy kanaladzsűl.
4: Írnak itt a hallgatók, hogy valakivel a macska játszott éjszaka, valakit minden nap fel kell keltsem az élet hajnal 2-kor.
1: Na ugye, mondom én, hogy sokan voltunk.
4: Valakinek a gyereke üvöltött 2-től 3-ig.
1: Sokan voltunk. Olyan jó lenne egy, majd van gyúróterem, az van 0-24-es. De mondjuk lenne...
4: De nem nagyon szívesen mész le, olyan arcok vannak ott.
1: Igen, nekem egy-két haverom gyúr egyébként így hajnalban nem tud aludni. Arra gondoltam, hogy lenne mozi. De most ezt a Bredes vergődést megnéztem volna, hogy a Tom Cruise-nak az új őrületét szívesen megnézi. Ha 2-kor becsekkolsz, 5-re kijössz, megnézel éjszaka egy filmet, és jössz. Én nagyon élném az éjszakai mozit.
4: Az amúgy szerintem jó lenne, csak
1: büntetni
4: járnának magukat oda az emberek.
1: Nagyon durva arcok lennének, ilyen hardcore szoció arcok, tudod, ilyen alkeszek, prostik, veszélyes alakok, mindenki
4: csak
1: az éjszakából. Igen. És beülhetnél éjjel 2-kor egy moziba, megnézel 5-ig egy filmet, és jönnél dolgozni. Nem alvóknak.
3: Egy gyúrás lenne egy ilyen korai reggeliző.
1: Jó, de jó.
4: De amúgy tudod, mi van? Az van, hogy nem tudjátok, hogy mit tudnak a japánok, meg a koreaiak, mert van 24 órás spa. az azt jelenti, hogy bemész, befizetsz 50 eurót, és akkor az egész ugye egy sötét hely, tehát úgy, hogy nem tudod, nem érzéked a napnak melyik szakaszában vagy. Van benne masszázs, medencék, videójáték, reggeli, arcápolási rutin,
1: mennyire alvókabin,
4: tulajdonézni, befekszel, és akkor tudsz szólni, és akkor 24 órát lehetsz bent, és vagy 12-t, minden, nem tudom, és 20 ezer forint, és mind korlátlan étel, a fogyasztást.
1: Mennyire tudják? Ilyen kupik is vannak egyébként.
4: Az Nyíregyházán is van, az is
3: 0-24-es.
1: Az osztrákok ezt nagyon nyomják, képzeljétek el.
3: Ahogy mi a hajnal itt
1: vagy? Olyuk el itt, olyuk en fák.
4: De amúgy ez azért van, mert az egyik küldi a másikat. Te lehasson, senki nincs kedve semmihez, csak mondom.
1: Hát az osztrákok, tudod, hát az, ennek ez a meleg ágya. Németország, azok betegek, azok
4: őrületek. Nekem is egy ismerős, aki rendszeresen látogat ilyen helyeket, szintén előadó művész, hogy,
3: hogy... Legalább a monogramot.
1: És ott összefutsz vele. Szia, szia, na mi újság, te se tudsz aludni.
3: Hát gyerekek, ott mennyi magyar lány dolgozhat?
1: Ja, nagyon az sok, biztos nagyon sok. Azért az szar, amikor átköszönnek. Szia, Denis.
4: Krüszgott!
1: Krüszgott! Aztán egy jó knoblau szúpét kérsz, egy jó knoblau szúpét, igen. Szóval, jó, egy ilyen éjszakai mozi, vagy egy éjszakai spa, én nagyon adnám. Én például most lementem volna, 2-től egy szauna, 3-től egy arcmasszázs, az visszababusgat, alszol még 2 órát, betakarózol, és ott a vízcsobogás vagy belealszol. Miért nincsenek ilyenek? Kérdez, olyan halott hely ez.
4: Hogy ilyen izé, hogy ilyen menedzser, egy ilyen menedzser kapszula gyakorlatilag az egész, tehát hogy ez megszűrdi az embereket, tehát ne az legyen, hogy hajléktalanok járnak be. És akkor tényleg
1: nagyon adnám.
4: Egy klubtagság, egy havi,
1: egy és kaja.
4: Akkor a nap bármelyik szakaszában bemehetsz, és akkor élvezheted a szolgáltatásokat.
1: Azt mondják, hogy sokan fenn vannak a piros honfoglalón. Hát most az, hogy honfoglalót nem fogok játszani.
3: Azt pedig az nekem neked gyanús, ez a piros honfoglaló, hogy az
1: ja, hogy az piros honfoglaló, bocs, keverek gyerekek.
4: Valami piros más.
1: A piros, nem, igen, az lehet a piros honfoglaló, az más, nem ismerjük. Valami az slang
4: a,
1: lehet.
4: Az a kétes lányok.
1: A beszámoló.hu, igen. Kikeveri hangosan a kávét. Ki, anyám, hát kikeverné
4: nem
1: hangosan.
4: Nem kávé, amúgy sem só, ezt már tudhatnátok.
1: Nem kávé, nem só, itt sót iszom.
4: Írják, hogy tegnap köhögtem, ma tüsszögök. Tegnap Balázs köhögött, tehát még ezt se jól hallottátok, én csak tüsszögök.
1: Igen.
4: Nagyon-nagyon rosszul hallgattok bennünket.
1: Nagyon nem értitek ti ezt a dolgot, ez a reggeli kanácsörgés, ez új hallgató lehet, mert a reggeli kanácsörgésünk az hozzátartozik a reggel. Ez a hardcore hallgatók tudják, sőt hiányolják.
3: Jó, de most keverek. Azért most elfogyott az elmúlt időben.
1: Elfogyott, de most visszatért.
3: Helyes.
1: Most megint sót fogok
4: valaki vegyen neki egy ilyen elefántcsontból készült ilyen kanalat, ami nem, nem csipog, hogy mi az.
1: Én szeretem ezt, hogy ezek a mi kis reggeli kis rituáléink. Te ide jössz, mondasz valamit, Feri, nem ez tudom elmenni.
4: Sírás a kocsiban.
1: Igen, én kevergetek, ez adja meg. Aki ez szereti ezt a műsort, az ezzel szereti, nem?
4: Így van.
1: Ja, muszáj a sót visszatöltenem, megint úgy lemerültem, úgyhogy ez lehet a megoldás. Na nézzünk gyorsan egy-két SMS. A Guadalupe-i szűz áldjon meg, te bánat.
3: Aha. De gyönyörű.
1: Száradjon be a segjük a te köd. Lámpás ócska. Mi van, elindult a ködlámpa szezon, gyerekek? Nehezen vírjátok?
3: Korai.
1: Ma megyek az a 6 hónap után Spanyolországból, semmit nem aludtam, az éjjel pedig nem para a repülés, inkább az, hogy még nem pakoltam össze magam teljesen. Megyek a tus alá, de addig zsordítva hallgatom. Szép napot mindenkinek. Bazsi küldte nekünk. Újra kéne nyitni a koronitát, és végre lehetne hideg víz a WC-ben. Az biztos, koronita. Úristen, milyen afterek voltak ott, Sziget. Dok. Nekem
4: de hajnal kettőkor akkor be tudtál most sétálni a koronitába?
1: Hát a koronitába úgy sétáltál, hogy hajnali 6-ra mentél afterezni. Hát a 10 hát órakor ott még olyan veretés semmi volt reggel, hogy onnan mentél anyádhoz az ebédre. Hol éltetek ti komolyan?
4: Óvodás voltam, nagy csoportos. Hát,
1: koronita, az a legnagyobb afterhely volt Magyarországon, illetve Budapesten, oda mond, az 6-kor nyitott. Kis túlzással.
4: Én a Mokacukába jártam. Ott volt
1: Mokacuka.
4: Dárenbész bulikba, ott lehetett csapatni.
3: Dárenbész.
1: Az egy hardcore hely volt, mármint az egész sziget, meg az egész Vizovicki éra, ott oda bementél, ott minden kocsiba 4000 év börtön ült ránézésre. Nagyon hardcore arcok.
3: Nagy csodák történtek.
1: Meleg víz az összes csapból, iszonyat kábítószer mennyiség, iszonyat prosti mennyiség, minden volt a gyerekek, és ennek egy emblematikus hely volt a Koronita, ami egy kifejezetten after hely volt, tehát bárhonnan összefújt a szél, a nem algókat, akkor azok mentek még a koronitába afterezni. Az egy kifejezetten levezető hely volt.
4: Ezt kéne megcsinálod, megnyitatnád a Balást valahol, és akkor
3: szerényed.
1: Nincs jobb, mint szarrá ütött, szarrá drogozott fiatalokat hajnali 5-től vízzel itatni, és megvárni, míg kitáncolják magukból az MDMA-t.
3: Hát nem a vízbe volt a nagy biznisz, ott ugye tudjuk.
1: Hát azért volt meleg víz, hogy igyál más.
3: Persze.
1: Meleg víz volt a csapból, bizonyára. Nem nagyon itt áll ott a csapból, nem engedték.
4: Szép.
1: Igen.
3: Ott valami ilyen rehabilitáción gondolkoznak azon a területen, mert hogy ilyen visszaállítsák.
1: Valamit akarnak csinálni.
3: Úgy, ugyanígy szórakozó helynek, mint ami volt, illetve nem ugyanolyan szórakozó helynek, mert hát ott azért én tudjuk, hogy történtek furcsa dolgok.
4: Azt hallottam, hogy vissza fogják hozni a zöld pardont.
1: Wow!
4: Amúgy, aminek sokkal jobban örülök, mert a zöld pardon a legjobb szórakozó hely volt az egész világon.
1: A zöld pardon.
3: Az itt volt ugye a Budai Petőfi hídfőnél.
1: Petőfi híd.
4: Budai hídfő, az, ami most ki van égve, mert már nagyon meleg van a fűnek, és ott néha egy-két csövet szokott feküdni, az cső. Na, annak igen. A helyére rakják vissza a zöld
1: rakják
4: pardon.
1: Vissza a zöld pardon, az nagyon jó, és akkor a másik oldalra meg rakják vissza a Riót. Emlékeztek a Rióra?
4: Volt a Rió.
1: Rió, az is volt. Az is egy ikonikus hely volt. Rió, és átpedig a zöld pardonba. Itt alterarcok voltak, ott kikent, kifent. Mafiózók, meg plázacicák. És akkor így jöttél, mentél a két hely között. Igen.
4: Régi ja. Szép idők.
1: Régi szép idők, ezek elmúltak ezek a helyek, sajnos, igen. Na mindegy, Dokk, úristen, hát a Dokk Isten, jó Isten, mi volt az.
4: De én nem engedném ezt a vállalkozás ötletet, Balázs, ezt meg kell csinálni.
1: Az éjszakai mozgást? Az,
4: igen.
3: De most az akar lenyugodni, most akar kikötözni a Börzsönybe.
4: De
3: hát
4: nem
3: ahhoz...
4: tud.
3: Ahhoz
4: a Börzsönybe mit fogsz csinálni hajnal kettőkor?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés.
3: Jó
1: ez
3: esetben jó ott kérdés. Alszik.
1: Ez egy nagyon jó kérdés.
3: Ha elég sok fát vágott napközben, akkor elfárad annyira, hogy alszik.
4: Hajnali meditációkat tartasz majd online.
1: Az milyen jó lenne, igen. Igen. Az nem Rio, hanem R10 írja valaki. Aha, hát lehet.
3: Mert ez én sem jól emlékszem.
4: Hagyjad már magad. Rio az... A bátyám izé volt, ott hordta, hát ilyen raktáros fiú volt a haverjaival. Voltak bajok.
1: Igen?
4: Ott történtek problémák.
1: Ott minden, mert ott minden volt?
4: Igen, a Kármán Tudor kollégiumban laktak, ami pont a Rió mellett van, és akkor kézefekvő volt, hogy ott a diák munkát fel kell venni. De hát azért, hát ott voltak kemény arcok.
1: Igen. Azt mondja, hogy drukkoljatok, 9-től van taxis vizsgám, ennek nagyon drukkolunk. Az menő. Így van. Csacsa, valaki küldte, illetve viszket a hónaljam. Hát ilyen SMS-eket kapunk, gyerekek. De mi van a Viberen, meg már 131 üzenet itt korán reggel. Te jó Isten, mi történt veletek?
3: Nagyon sokan... a helyeket.
1: A helyeket?
3: A Ketszel Klub.
1: Igen, mindenkinek
4: elindult. A Csacsa, te jó ég, emlékeztek a Csacsacsára?
1: Csacsacsa, az hol volt? Ez melyik volt?
4: Az a Margit szigeten volt, a Csacsacsa, és oda is lehetett járni mulatozni. És szabadtéri volt szintén.
1: Szabadtéri, tényleg. És ott volt egy másik is a Margit-szigeten, az sem működik már. Azt a mindenit neki.
4: Azt mondja, Kecelen a klubkorona volt olyan jó.
1: Kecelen a klubkorona?
3: Az is korona.
4: Meg a Maglódi parking diszkó.
1: Igen. Soroksári úti Arzenál, igazi afterhely. Csepelen az Exitben volt, a Csepel művek területén. És nagyon sötét hely volt. Úristen, milyen helyek voltak ezek. Te jó Isten. Na jól van. Oké, okay, gyerekek.
3: És mennyi élőzenés hely volt, gyerekek. Emlékeztek a jó kis Old Mans-re, meg Janis Pub, ezek, ahol minden este élő zene volt.
4: Az Old Mans-ben ott volt a stand-up egy ideig, nem? Úgy emlékszem, hogy a legelején ott kezdték a srácok. Az hülyeség?
3: Nem, simán benne van, mert ott minden este volt valami fellépés, valami élő, úgyhogy abban simán belefér.
1: Igen.
4: Isten, de jók voltak
3: az
4: ezek
3: volt
4: a dolgok.
3: Azóta meleg ágyatok.
4: Néztük vidéken a televíziót, azt ki voltak rakva ezek a nagy szakszofonos ilyen cégérek, az volt az Old Mans, nem?
3: Az.
1: Mennyit igen, forgattam igen. Ott még, úristen.
3: Mit old...
1: Hát ott nagyon Starlat nevezetű zenetévés műsorra beültek együttesek, és akkor 5x40 percig interjúztál velük. Az anyámat is meg kellett kérdeznem, mindent. Mindent, amit.
3: És egy zenekarral csinálta 5x40-et?
1: Igen, mert úgy minden nap jelentkezett a műsor, és akkor beült mondjuk a tankcsapda, vagy beült a nem tudom ki, és akkor velük kellett egy 5x40 percet. A legizgalmasabb riportom a Republikkal volt. Na, azt
3: képzeled. A cipő azért az nagy... De
1: hát ő azért úgy az fossa a szót. Már, hogy már nem szegényként, de egy fosta.
4: De ezt ironikusan mondod, vagy tényleg? É, rengeteget nem. Beszélt.
1: A cipő az feltette neki egy kérdés, hogy 4 percig csak nézett rád, majd azt mondta, hogy
3: igen.
1: Lehet. És ott ültél kettő riporterként, és így néztél körbe, jól, hogy valaki segítsen.
3: Nincs több kérdés.
1: Keresztbe tette a kezét, vagy a lábát, rágyújtott egy cigire, és azt mondta, hogy nem tudom. És ebből csinálja a 40, és néztem a szerkesztő, hogy mit csináljak még, Laci, tényleg, mit tudok még? És akkor a borosod valamit közben mondott, vagy beszélt egy kicsit, hát voltak azért, a másik a Heaven Street 7, hát azért velük is csinálja meg 5x40 percet Heaven Street 7-nel.
4: Márta vagyok neked, Máté.
1: Hát azért, na, hát az azért is, hogy ők
4: sem beszélték külön a dolog. Heaven Street 7, az annyira jó zenekar. Azt
1: volt.
4: Én imádtam, nagyon rajta voltam. Rajtuk is rajta voltam, a Supernemen.
3: Nem, a Supernem az nincs, ugye
4: nincs,
3: Szabika
4: igen, föl. Heaven Street Robant, van, szerintem.
3: Ők vannak még.
4: Vannak, csodálatos férfiak vannak abban a csapatban.
3: Na, tessék.
1: De Heaven Street Seven még van, tényleg? Akkor bocsánat, gyerekek, hát akkor ők még vannak. Akkor nem igaz, hogy volt.
4: Minden egyetemi napon felléptek. ott voltak a kis korbásonadrágaikban.
1: Igen. Hát nem volt olyan zenekar, akivel mi ne interjúztunk volna. Szóval az nagyon kemény. Kemény időszak
4: te
1: volt.
4: Még, te még akkor, no, nem, akkor nem nyomtad, amikor a Lincényi Márkó volt popzenész, igaz?
1: Azt én már nem találkoztam vele, vagy én már nem interjúztam
4: mert
1: vele.
4: Mert még akkor egyetemre jártam, és az nagyon vicces, hogy járt ilyen fellépésekre, és csipőnadrágot hordott, és félmeztelen volt, és ugrált a színpadról lefelé, én még így zsegeresen.
1: Azt a mindenit. Úgyhogy
4: ha nagyon megkérsz engem, akkor adok neked videót.
1: Ja, azzal zsarolni lehet valószínűleg.
4: Azzal lehet zsarolni, imádtam. Viszont aki nem tudja, hogy mi az a high-tech diszkó Nyíregyházán, az többet ne írjon nekünk. Köszönjük szépen, viszontlátásra.
3: Csak neked ne írjon.
4: Senkinek ne írjon.
3: Várj, akkor én se írok.
4: Nem ismered a high-tech diszkót?
3: Hát ne, honnan ismernénk Nyíregyházi
1: high-tech? Hát Nyíregyházi helyeket nem
3: voltunk
1: nagyon.
3: Voltunk Nyíregyházán, elvittél oda? Nem vittél el.
4: Mert akkor már régen nem volt már a high-tech diszkó, mert az akkor volt, akkor Balázs még ott a paterkázott éjszaka.
1: Hát de voltunk a izébe, hol voltunk? Hát voltunk.
3: Voltunk
1: a másikba.
4: A Barbizonban. Ott nem volt még hűálló megálló.
1: Az a barbizoni este, az is milyen volt. Jó Isten.
4: Úristen, és azok, mi volt annak a műsornak a neve, amikor a diszkó oda mentetek emberek?
1: Táncreakció.
4: Táncreakció.
1: Illetve a szellett Club Rotation, amikor ugye a Viva
4: Club Rotation!
1: Bizonyám, de táncreakciónak indul. Táncreakció.
4: Az a kedvenc műfajom.
1: Hát az mi volt? Egy fejlámpa vagy kamerá, ordítottunk a tánctér közepén, hogy hú, de jó a buli. Igen.
4: Ez volt
3: és ez a műsor
1: volt.
4: És annyira jó volt, mert te, aki még nem mehettél el otthon, mert 11 éves voltál, nézted ezeket a műsorokat, és azt érezted, hogy része vagy ennek az érának.
1: Igen, tudod, hát ezt kellett átadni, hogy miért mekkorát bulizunk a sűsápi. A sűsápi nem tudom,
4: milyen diszkóban. Anyádék, ott nézték árgus szemekkel, ha meglátom, hazahozom! Jaj, de jó volt.
1: Mit gangsterkedtünk azzal a műsorral is, te jó Isten.
4: De ittatok közben természetesen?
1: Hát az hagyjál, eladtuk a műsort. Na mindegy, majd elmesélem.
0: Balázsék hamarosan folytatódik!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válaszza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
7: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
2: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros tőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma áramszünet lesz Szigetváron, 40 éves a macskafogó, kaposvári futó ért el magyar csúcsot Varsóban. Üdvözlöm Önöket, hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Tervezett áramszünet van ma Szigetváron. Az E.ON hálózat karbantartási munkái miatt reggeltől kora délutánig több fogyasztási helyen szünetelhet a szolgáltatás. A korlátozás elsősorban a Basa utca és a Batthyány utca egy részét érinti, de egyéb környékbeli ingatlanokra is kiterjedhet. Az önkormányzat arra kéri az érintetteket, hogy az elektromos berendezések használatánál és a napi teendők szervezésénél is számoljanak a kimaradással. A pontos címjegyzék Szigetvárváros honlapján olvasható. 40 éves a macskafogó, a kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilm nézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta a rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak.
1: Magyar csúcsot futott Varsóban Vindics Tóth Lili, a kaposvári sportközpont atlétája. A hosszú távfutó a lengyel fővárosban rendezett versenyen 2 óra 24 perc 47 másodperces idővel ért a célba, ezzel új országos rekordot állított. A kaposvári sportoló teljesítménye nemzetközi szinten is figyelemre méltó eredmény. A klub szerint a siker a hosszú felkészülés és a következetes munka eredménye, a futó pedig a következő nagy versenyekre készül tovább. Közösségi összefogással tették rendbe a Balatonfenyvesi központi strandot. Az önkéntesek szemetet szedtek és gazoltak, de kihasználták az alacsony vízállást is. A parton és a homokpadokon heverő korábban bedobált köveket is eltávolították, így olyan területeket is megtisztíthattak, amelyek magasabb vízállásnál nehezen hozzáférhetőek. Az akcióhoz az önkormányzat mellett helyi horgászok, polgárőrök, vitorlázók és turisztikai szakemberek is csatlakoztak. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Derült, száraz idő várható, de délután este fátyol felhőzet érkezhet. A keleti szél az ország zömén mérsékelt marad. Délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A napos idő jó hatással van a hangulatunkra és a közérzetünkre, ezért ha megtehetik, munka után töltsenek egy kis időt a szabadban. Legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Puci Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Ja. Még az ember reflexből itt zenét vár, gyerekek, így korán reggel. De nincsen már itt a muzsika, úgyhogy itt vagyunk, 3:15.
2: Hát a héten nincs, ugye? Szeptembert ígértük, az októbert már nem tudjuk.
1: De most, hogy nincs zene, jöttünk rá arra egyébként, hogy egyrészt nem beszél hülyeséget a programigazgató. Egy. Kettő.
2: Kellett hozzá 10 év.
1: Néha igazol. De hogy mennyit ültetett a tempón a zene, hogy ez így mennyivel frissebb azért.
2: Tehát... Ja, hogy meghallgattunk egy zenét, és akkor kicsit még mi is bebóbiskoltunk.
1: Igen, mert
2: meg...
1: ugye a rádió egy zenei alapjávéve azért sokszor olyan a zenei profil, hogy nem ez a nagyon pörgő, zúzós reggeli zene, hanem ilyen tingli-tangli, pityi-pötyi, ilyen lagymatag zenék. És erre még egy hírekre még rádobtál egy 4 percet, tényleg? Az nekünk is onnan sokkal nehezebb visszajönni, mint egy hírek.
3: Sajnáljuk, amit keresztül kellett bennetek.
1: Nem szabad sót inni, így gyomorra, gyerekek.
3: Besózottál?
2: Nem szabad sót inni, csak nem annyit, amennyit
1: most
2: te teszel.
1: Most beküldtem, gyerekek.
3: De ezt láttam, hogy ez is erős volt.
1: Hú, ezt most nagyon beküldtem.
3: De ez egy kis vizet.
1: De már hoz nekem most. Ezt most beküldtem, úgyhogy keményedik a helyzet. Karácsonyig ígértétek, tényleg addig írja Barnabás.
2: Jó van már, Barnós, nyugi.
1: Jó van, ne árulkodjál már, most kivel vagy, te izé, téti tetű. Ne szórakozzál, átá, vagy most mi van. Maradjon így, ne legyen zene.
2: Nincsen.
1: Gyerekek,
2: utolsó szerda van szeptemberben.
1: Lackó be is írta a Jónás.
3: Benne vagyunk? Megyünk az ezres diszkóba vissza. Azt mondták nekünk.
1: Vagy a Schönherz kollégiumba elmegyünk így. És akkor ott Újvár klubba. Schönherz, és az Újvár buli, Újvár diszkó volt alatt.
3: Hát ne haragudj, Old Club, csak ennyit tudok mondani. Minden második csütörtökön.
1: Az nagyon.
3: Kármán Tódor kollégium.
1: Az nagyon old school. Ó, Filip nyilatkozik.
2: Na, van mérő.
1: Na, a Filip is nyilatkozik. Már itt el, aztán most már mindenki nyilatkozik.
2: Csak egy régi nyilatkozat, nem?
1: Nagyon hely, izgalmas.
2: Ez a régi, ez a filmbemutatós.
1: Izgalmas a politika,
2: igen.
1: Nem?
2: Igen. Na, itt mondta el, hogy állampolgársági kötelességünk megnézni a filmet. Úgyhogy ti nem vagytok állampolgárok velem
1: én
2: együtt.
1: Én ezt még mindig nem láttam, te megmondom őszintén.
3: De most már akkor megnézzük, nem?
1: Nézzük meg most már ezt a Petőfi filmet. Én még mindig már leadtam, már biztos leadtam már valami tévé is, nem?
3: Tuti.
1: Biztos, hát már van. Azt hiszem, a TV2 leadta.
3: Ha 7 milliárdba került, akkor fejenként mennyibe került?
1: Már hogy érted?
3: Az országnak.
1: Ja, az országnak. Ja. Hát egy komolyabb mozi egyben mindenkinek, drága. Igen. Igen. Na gyerekek, Vanessa itt van velünk. Hello, Vanessa, jó reggelt!
4: Hello, sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Hello, Vanessa, mi a helyzet?
4: Ó, nagyon izgulok.
1: Nem már? De miért?
4: De már. Azért, mert így full random történt ez az egész. Készülöttem, visszahallgattalak titeket, aztán mondom, hát megpróbálom most, mi lesz, és hát felvette az Anna, és akkor egy kicsit egy mini pánikrohamot lenyomtam, így gyorsan.
2: Ez jó, hogy magad jelentkezel, és aztán bepánikolsz.
4: Igen.
1: Izomlázam van a tricepszemben. Segít van ezt a neked, hogy ezt megosztom veled ezt a hírt?
4: Abszolút, igen. Ettől jobban érzem egy kicsit magam.
1: Nagyon ritkán jelentkezik.
3: Megem is megalázta kedzés.
1: Igen? Ezt a... Keményet nyomtál?
3: Medvejárásban kellett magam előtt tolni egy 10 kilós sózsákot.
1: Ó, basszus, az kemény.
3: Az egy régmúlt esi órákat idézett, de nagyon relaxáló volt különben ettől függetlenül.
1: Visszahozta a régi bulingot a esi óráról?
3: Magamat kell bulingolnom, hogy végig tudjam csinálni, de amúgy igen, de jó volt, nagyon jó volt.
1: Igen, jól van. Vanessa, kit választottál játékra? Kivel játszanál?
4: Téged, Balázs!
2: Ah, csinálj! Micsoda öröm!
1: Na miért engem választottál, Vanessa?
4: Azért, mert annyi kérdésem lenne feléd, amit így nem tudunk alapjáraton, pedig tehát én 27 éves vagyok, szóval azért kicsikorom óta így követtem a Balázsot. Vannak ilyen random kérdéseim, amikre így nem mindig kapok választ, aztán most gondoltam, hát ha.
1: Jó, most leírhatnék egy borítékba gyorsan 3 darab kérdést, nem 2 közte lenne, amit kérdezni fog.
3: Igen, és én most gondolom, hogy egyiket sem fogja megkérdezni.
4: Biztos nagyon basic leszek.
1: Nem leszel, ha csak hát ki nem mondod, mert akkor soha nem tudjuk meg ezeket a kérdéseket. Na menjünk, akkor kész vagy.
3: Egy sértő legyen köztük, van ezt a
1: valami,
3: két
1: valami,
3: kérek,
1: tényleg, valami,
3: egy legyen, hogy
1: mozgassák ki.
2: A legkorodban amúgy... Kicsi a
1: na, ezeket az is már 100-szor elmondtuk.
3: 9,5 centi, ez a valódi inforod.
1: Na figyelj, menjünk.
2: Na gyere, figyelj.
5: 3, 2, 1,
1: na, bombázz akkor a kérdésekkel, jöjj, felkészültél?
4: Nagyjából.
1: Mondjuk. Kész vagy, biztos? Jó. Uh-huh, jöjjön az első.
4: Jó. Foglalkozol-e még aktívan Pránanadival?
1: Pránanadival?
4: Aha.
1: Ritkábban szoktam ezzel foglalkozni mostanában. Ez volt a legdurább kérdésed?
4: Csak van érdeklődöm. Van.
1: Van még itt a tarsolyban. Na, jöjjön a második.
4: Nyilván, hát mondjuk fölírtad a Balázsó.
1: Balázsó. Uh-huh.
4: Nyilván a Balázsó nagyon érdekel.
1: Nézted? Szeretted?
4: Persze, imádtam.
1: Volt kedvenc szereplőd?
4: Hát, így név szerint kevésbé tudok megnevezni valakit, aha, de szituációkra jobban emlékszem.
1: Jobban emlékszel szitukra. Melyik mennyire volt a kedvenced?
4: Mennyire volt valós?
1: Micsoda?
4: A Balázsó.
1: Már hogy érted, hogy valós?
4: Hát mennyire volt megjátszott, vagy mennyire volt valódi?
1: Ezt fölírtam volna ez a kérdések közé, hogy ez...
4: Gondoltam.
1: Ez el fog hangzani, de lejárt az egy perc, ügyes vagy.
4: Jaj, de jó!
3: Balázsosában már nem a Prána Nagyival foglalkozik, hanem a Pána Nagyikkal.
1: Igen. Kedvencem a Pána Nagyik. Rájuk megyek. Mindig van egy jó szerződés, amit a Pána Nagyik iratni. Igen.
4: Jó, elég jól van. Voltam, bocsánat.
1: De, jó voltál. Egyébként ezek igen. Vanessa, figyelj ide, elbillegtük ezt itt.
4: Egész jók voltunk, meg ügyes vagy. Ahhoz képest, hogy korán van, fájt
2: a szeszet. A csipánk!
1: Azt, aminek megdicsért, hogy ügyes vagyok, köszönöm. Ez igazán jól esik
2: eddig
1: egyébként.
2: Eddig még nem volt csokizva, nézd meg, nyert, hátradől nagyképű. Ügyes?
4: Dehogy nem, csak boldog vagyok.
1: Igen. Ez a hónapunk? Hónapunk? Hát nem lehet, az nem jön ki. Igen? 11-et játszottam a hónapban, te jó Isten. Ugye úgy emlékszem, hogy már nagyon keveset játszom. Figyelj, Vanessa, van egy ajándékcsomagod, és van egy ilyened is, ezt is megmutatjuk, ugye?
5: Gratulálunk! Nyereményed egy Rise Up termékekből álló ajándékcsomag.
1: Na?
4: Ó, nagyon szépen köszönöm.
1: Egy jó kis Rise Up ajándékcsomag.
2: Meg a Balázsékos cucc.
1: Ja, és természetesen az ajándékcsomag, jó?
4: Ja, annak is nagyon örülök, nagyon szépen köszönöm, nagyon cukik vagytok, köszönöm.
1: Na, jól van. Oké, akkor küldjük neked. Köszi, ciao, fuszi.
4: Jól van, szép napot, sziasztok.
1: Hello, ciao. Ezt tényleg most kell megtudnom évek után? Nem SMS-sel kell jelentkezni erre a játékra? Ó, hogy... Miért nem SMS-be kell jelentkezni? Miért mind kell jelentkezni?
2: De azon kell.
1: SMS-ben kell.
2: Lehet telefonálni is, ahogy Anna arcát elnézem.
1: Ja, mind a
6: jó reggel,
1: felületet.
6: Mind a három felületet nézem. Nézem a Viber-t, az SMS falat és a telefon.
1: Na, hát most
6: néztem az SMS falat, jelölgettem a jelentkezőket, ugye, a kis boszorkány konyhámba a különféle színekkel, majd csörgött a telefon, fölvettem, és benne volt Vanessa. Aha. Szimpatikus volt, és így ennyi, be is fejeződött a mai válogatás.
1: Na jó, akkor telefonol és mindenhogy gyerekek.
6: Minden, persze, nincs ilyen, csak telefon.
1: Na jó, ezt is tudjuk.
3: Igen, beszéljünk inkább a lényegről, hogy Erzsikét elő tudjuk-e keríteni a Balázsóból, mert nekem vele kapcsolatban lenne kérdéseim.
1: Erzsike, aki UFO nyelven beszélt?
3: Meg minden. Nem ő volt, aki a Mein Kampf
1: volt? Nem, várjál, azt... volt a fiatal lány, aki mondta, hogy ez az én harcom, te kutya. Igen,
3: te kutya.
1: Szenvedni fogsz, te kutya.
3: Ő példakép.
1: Ez az én harcom, igen, őt megcsalta a pasia.
3: Én vele akarok páron nagyizni.
1: És volt az idős Erzsike, aki viszont UFO nyelven beszélt, mert leszálltak az UFO-k a kertjébe.
3: Nagyon tetszik, hogy generációkra tudod bontani a saját klientúrádat, de hogy...
1: Komoly volt a felhozata.
3: Az én harcomos Erzsikével mi van?
1: Szerintem jól van.
2: Szerintem nem követi őket a Balázs.
1: Szerintem jól van.
2: Egy ilyen utóéletműsort lehetne csinálni.
1: Te cseléd!
2: Ez volt,
1: te cseléd!
2: Képzeld el, hogy most megkeresnétek őket, ezeket az ikonikus arcokat a Balázsóból, hogy mi van vele, hogy Erzsike beszél-e még UFO-ul, a másik csaj megbosszulta
1: el. Úristen, csupátekrász, ezt mondta Erzsike, amikor bejött. Azt úgy köszönt nekem, hogy csupátekrász, és mondom, mit mondtál? És azt mondta, most az idegenekkel beszélgetek, akik ott állnak mögötted. Mondom, azt
3: ebben király. Ebben egyébként, hogy értsük Erzsikével, mert szerintem is ott állnak az idegenek mögötted.
1: Igen, az idegenek ott álltak mögötted, igen. Meg látta őket az Olnál, mikor kiment az urához a kertbe, ott voltak az Ol mögött.
2: Az órát az Olban tartotta, vagy mi van?
1: Úgyhogy Erzsikét Mosómagyaróváról látták.
3: Jaj, de szép.
6: Addig nem nyugszok, amíg a térdeim előtt nem hevesz, te cseléd!
1: Így van. Nagyon jó volt, Erzsike zseniális volt.
3: Igen, volt benne spiritus.
1: Így van.
2: Iris Szaturma. Ez volt a bolygó neve.
1: Ő viszont az idős Erzsike volt, aki már... Igen. Ja, abszolút, hát figyeltek, legendás voltak.
3: De Szintiboly is nálad ütötte fel a fejét?
1: Persze.
3: Az a legdurább, Szintiboly utána rendszeresen koncertezett Nyíregyházán.
2: Abszolút. Egy ország ismerte, szerette.
1: Mi a Pákót is a Budapest TV-ben vettük át, addig Pákó csak a Budapest TV-n volt. Ő először a Balázsóban tűnt fel, ahova meghívták itt talkshow-ba. Ott indult elő igazán.
3: Ha akartok igazán retro fájdalmat nézni, akkor a Budapest TV az mindig szolgáltat, de nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, hogy tudjátok-e, hogy a Budapest TV-n annó volt a Puzsér

0: könnyebb lesz. Ezt mondta Erzsike. Te cseréd! Igen, de úristen, de legendás volt.
1: Istenem, de jó. Istenem, de jók ezek.
0: És aki bejött és mondta, gyorsabban mond a vak, ezért gyorsabban mond a dumát, mert vakráznom kell.
2: De ez nincs baráti nincs társaság meg.
0: Bejött és mondta, hogy Balázs, gyorsan nyomd a dumát, mert vakráznom kell. És mondta,
1: ja,
0: de és mondta, hogy gyorsabban dumáljak, mert neki meg kell vakarázni.
1: Egy ilyen szünetet kellett tartani.
0: Hát zseni volt, zseni. Figyelj, ott nagyon jó arcok volt.
2: Hát nagyon.
0: Óriási
1: nálunk, műsor volt. Nálunk, ennek az volt a verziója, hogy nem is tudom, mi volt akkor a tévének a neve, de az egyik, hogy Balogh Béla, aki szintén ugye ő a helyi Sebestyi Balázs, kiment egy helyre a városba, és fel kellett ismerned a hátterét, hogy hol van ő most, helyileg, és akkor oda gyűltek az emberek, tehát tévében látod, hogy hol áll, oda ment mindenki, és akkor ott dobáltak ajándékokat, meg kvízeket kellett csinálni, meg ilyen mindenféle dolgok. És akkor hajnalban, tehát vagy este 10-kor, egyszer csak a teljesen üres városban megjelent egy felhőnyi ember, tudod, és ezt közvetítették a tévből. Amúgy, tehát gyerekként ez ilyen iszonyatosan jó volt. Hát...
0: Elmúltak ezek.
2: Egy gyerekkoron.
0: A miénk már csak rilszeket pörgetnek, de nem fog megmaradni nekik semmi. Vagy legalábbis kevesebb.
1: Pedig volt romantikája, amikor anyák oda fordult este 10-kor. Édesanyám! Vigyél már ki az univerzum elé, mert ott van a Balogh Béla! Jó, Istenem.
0: Igen. Igen. Na jó van, gyerekek. Oké, azt mondja, hogy megjött közben Lackó is befutott. Hogy
2: jó reggelt, László!
1: Uha. Na, mi? Te már eszel?
0: Az nagyon hosszú volt az este,
2: neki
0: gyerekek.
2: Muszáj,
1: ekkora baj
2: muszáj,
1: van?
2: Igen.
1: Látszik a szemeden. Mi történt?
0: Ott valami volt este.
1: Mi történt? Kinyitottátok a zöld pardont?
0: Ott valami volt.
2: Nem, a zöld üveget.
0: Elfoglaltátok a parlamentet? Megrohamoztátok a várat? Ott valami nagy dolog történt az este. Lackó nincsen jól. Lackó nincsen jól, gyerekek. Kutyarapás szőrével, óvatosan szóljatok ma hozzá, és azt is csak finoman, halkan suttogva.
2: Laci, amit kérsz, amit eszel, iszol.
0: Ha ő másnapos, akkor ő nagyon kemény ott tud lenni. Van. Ott baj van.
1: Ma mindjárt megsimogatunk, Lackó, Maszkó.
0: Ma minden úgy lesz, ahogy te akarod, Laci.
1: Megadjuk önként, megadjuk.
2: Ez na, most írta meg, hogy a szomszéd átkopogott este.
1: Hogy?
2: A szomszéd átkopogott este, így kezdődött.
1: Így kezdődött? Igen. De most nem mesélj a rádióba azt, amit történt veled
2: nem
1: este.
2: Tud mesélni.
0: Nem emlékszem semmire.
1: A szomszédekkel piázni szoktatok?
0: Igen.
1: Ah!
0: A bűbaj lesz, hogy áthívott a szomszéd inni, csak ennyit ír. A bűbaj lesz.
2: Ezt látjátok, ez a legjobb, a lakóközösség, ahol ilyen szomszéd van. Hogy egy nyomvadék keddes tesztot csinálni. Hogy átmész, vagy átkopog.
1: Nézd csak ott az éhes disznót maklámodik.
2: Nálunk, ez megvan.
0: Átkopogsz aztán.
2: Jönnek, mennek a népek.
0: Indul az út a italozás. Jó is az egyébként, gyerekek, nincs ezzel baj. Jó van. Hát de akkor ma gyónunk azért, természetesen.
1: Laci
0: jó?
1: Kezdi.
0: Laci kezdi a gyónást, úgyhogy mindenki gondolja át a szeptemberét, mert hogy mikor? 8-tól gyónunk majd. Jó, úgyhogy mindenki gondolkozza. Kisebb-nagyobb bűnöket várunk. Jó?
1: Jöhetek. Főleg nagyobbakat.
0: De nagyobbakat, igen. Gyónjatok.
1: Nem az kell, hogy ki nem ürítettek a morzsaporszívót. Nem az kell.
0: Mindenfajta bűn érdekel bennünket. Jó? Tehát minden. Kisebb-nagyobb pajzán gondolat, szárba szökkentett és szárba nem szökkentett pajzánkodás, félrelépés, megcsalás, nassolás, dugipénz elköltés, minden olyan titok, ami úgy érzitek, hogy ránk tartozik. Az erő legyen veled, Laci, Simi küldte. Látod, milyen rendes? Itt drukkolnak neked, hogy túléld valahogy a reggelt. Azt nézem, hogy van-e közlekedésünk, valamit láttok? Nyugalom,
2: semmi,
0: békesség?
2: Semmi, béke, még.
0: Nem, csend semmi. Van, csend van egyelőre, úgyhogy békesség van. Jó, akkor elmegyünk, jó? Egy picit hírezni, reklámozni, és hát ezt eljövünk, belevágunk a 7 órába. Ha van közlekedés, akkor dobjátok át nekünk, hogy lássuk, hogy mi a helyzet. Jó? Addig megnézzük, hogy megjött a reggeli, itt vagyunk mindjárt, érek után.
3: Egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: most megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténer. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Stand up, mix up, catch up, link up, eat it up.
4: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
8: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Stihl őszi kampány. Motorfűrészek, fűkaszák, akkumulátoros gépek nagy választékban. Minőség, megbízhatóság egy helyen. Kapostil Kft. Kaposváron, az S-Park mellett.
10: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
11: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.

0: megszólalnak. A új zene akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 180 éves a kaposvári kórház, csak nem 60-an jelentkeztek a kaposvári szenior színjátszókhoz, várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. 180 éves fennállását ünnepli a Kaposi Mór Oktató Kórház. Az intézmény története 1846-ig nyúlik vissza, az elmúlt csaknem két évszázadban pedig Somogy egyik legfontosabb egészségügyi központjává vált. A kórház az évforduló kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyógyító munka ma már sokkal többet jelent az épületeknél és a műszereknél. Az orvosok, ápolók és háttérdolgozók közös munkája biztosítja a betegek ellátását. Az intézmény a térségből érkezőket is fogadják, így a kaposvári kórház szerepe az egész vármegyében meghatározó, írja a Sonline. Nagy az érdeklődés a kaposvári szenior színjátszó műhely iránt, csak nem 60-an jelentkeztek az új közösségbe. A kezdeményezés azoknak kínál lehetőséget, akik idősebb korban is szívesen próbálnák ki magukat a színpadon, vagy korábbi tapasztalataikat szeretnék újra hasznosítani. A foglalkozásokon a beszéd, a mozgás és az improvizáció is szerepet kap, a résztvevők pedig közös produkciókra is készülnek. A szervezők szerint a színjátszás nem csak alkotói élmény, hanem közösség formáló erő is lehet, számolt be róla a sonline.hu. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra, a kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Kovács Tünde szervező.
3: A cél igazából kettős, a figyelem felhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a minden napokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült segítő, terápiás rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul eléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet, bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. Ha a jelölt állítás lezajlott, közönség szavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
2: A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Derült, száraz idő várható, de délután este fátyol felhőzet érkezhet. A keleti szél az ország zömén mérsékelt marad. Délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A napos idő jó hatással van a hangulatunkra és a közérzetünkre, ezért ha megtehetik, munka után töltsenek egy kis időt a szabadban. Legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Itt vagyunk, gyerekek, 7 óra után, 6 perccel muzsika nélkül. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, szerda van, és ez egy jó nap lesz. Én azt gondolom, hogy ez egy jó nap lesz, gyerekek, úgyhogy ennek...
1: Becsüljük meg magunkat.
0: Becsüljük meg magunkat, így van.
2: Kaptunk reggelit, van munkahelyünk, meleg van.
0: Így
2: még
0: van.
2: Kell még.
0: Ezek a legjobb nézd dolgok.
2: Pozitívan.
0: Persze, ezt simán lehozzuk.
2: Jó, az emelje a kezét, aki evett a hagymából.
0: Azt én érzem, hogy valaki rájárt a hagymára. Gyerekek, olyan hagymaszagotok van, hogy...
1: Sajtot hagymát tettünk, és most egy kicsit csókolózni szeretnék.
0: Küldtek olyat is? Küldtek?
2: Aha, így van, ott van a zöldségek között, nagyon finomra savanyított hagyma. Azért kérdeztem csak, hogy egy ilyen társaságban, ahol a van hagymaevés, aki nem evett, az... Oh-ho.
0: Nagyon, az finom lesz.
1: Balázs csak nyugodtan legyen, mert tegnap, amit itt művelt, az a paradicsomos babos, nem tegnap szippantottál be egy doboz paradicsomos babot?
0: De rosszul is lettem tőle, de mondd el kérlek, hogy nem volt semmi. Tehát, hogy nem úgy műveltem, ahogy a babbal kapcsolatban
1: nem rúgott fel bele.
0: Semmi nem volt,
1: csak az volt, hogy ez egy 3 négyzetméteres helyiségben ülünk, és itt nagyon nagy együttműködés kell, hogy senki ne tegyen a másiknak az orra alá. És a lényeg, hogy ő beült egy adag babbal.
0: De nem csináltam semmit, várjál ennek most, hogy mindig az a kimenetele, hogy... nem, tök jól lehoztam, csak befáradtam, beálmosodtam tőle.
1: Nem, hanem az
0: rosszul lettem, rosszul létigettem.
1: Hogy nagyon büdös volt, itt ültünk a nagyon büdösben, ami nem Balázsból jött ki, hanem a babnak volt ilyen szaga, igen.
0: Jó, a gyerekek, itt most mindenki aktív reggel, most tonhalkrém van tojáskrémmel, most azt ide behoznám, vagy a kimcsit behoznám ide, hát ez egy kis stúdió, itt ilyen illatok. Ilyen illatok vannak, de most elmondom nektek, hogy retek büdös hagymaszagotok van. Tehát, hogy csak mondom. Csak szólok.
2: Nagy levegőkkel felé, csak...
0: Azt a mindenségit neki. Azt a mindenségit neki.
2: Már Zsüli
1: ne is ki az ablakot, Zsüli, nem érdemli meg.
2: Te is áruló vagy, te is ettél.
1: Jó. Most lehettek még velem szemtelenek, csak elmondanám nektek, hogy nekem megváltozott az életem tegnap.
2: Mennyire?
1: Kaptam egy levelet, egy ajánlottat a polgármesteri hivataltól.
0: Hoppácska! Azt a mindenségit.
2: Pösti vagy nyíregyházi?
1: Nyíregyházi.
0: És ez ilyen a gov.hu-ra, vagy hova jön ilyenkor?
1: Nem, ez
0: rendes
1: levél? Postaládába.
0: Tényleg?
1: El kell mennem átvenni onnan a kezdet, meg kell találni a postát.
2: Díszpolgár lesz.
0: Na.
1: De hogy lesz
0: egy díszpolgár?
2: Felkértek.
0: Átadóra felkértek.
1: Sok mindenre számítok, de arra, hogy valaha is bárhol, azt nem.
0: Szoboravatás.
1: Na, nem. Nem.
2: Szobor.
0: De magad. Nyíregyházi polgármester hivatali?
1: Igen.
0: Na várjál akkor.
1: Azon belül is segítek csak, mert látom, nagyon-nagyon más trekken vagyunk. A hagyatéki
0: osztály. Oda nézzél! Hagyaték!
1: Pénzzel a házhoz!
2: Isten nyugosztalja bárki volt.
0: Pénzzel a házhoz. Ilyenkor a polgármester hivatali ír, hogy csókolom, adnánk egy kis pénzt.
1: Konkrétan azt történt, hogy kaptam egy nagyon sejtelmes levelet, amiben az unokatestvérem rokonsági szálát firtatják, az unokatestvérem, aki 10 éve ezelőtt halt meg, és tehát ő az apám nővérnek volt a fia.
2: Még nem kapkodtak.
1: Igen, tehát 10 éve halt meg, azóta meghalt a szegénynek az anyja, meghalt az apám, és tehát az összes közöttük lévő rokon mindenki meghalt. Tehát, hogy képzeljétek el, hogy akkora népírtás volt nálunk, hogy az unokatestvérnek én vagyok az egyetlen leszármazottja. És fogalmam sincs, hogy ez hogyan alakult így, nem ez a lényeg, hanem hogy mondták, hogy hát van itt valami, ami miatt nyilatkoznom kell, hogy ez tényleg így van.
0: Oda nézzél! Földek, jószág,
2: kastély,
0: régi képek,
2: ja, nem lázán,
0: ingóságok,
1: nem nők,
0: gyerekek, nami kisfiúk.
1: És ezt valaki kezdeményezte, annyit lehetett megtudni a levélből, hogy valaki kezdeményezte, hogy újra tárgyalják a hagyatékot.
2: De várj, hát mondom, akkor most támadás van.
1: Micsoda?
2: Hát akkor ez támadás.
1: Hát én is ezt hittem, hogy előkerült valami titkos rokon, aki most ért észhez. Megcsinálta a MyHeritage-et, és aztán azt mondta, álljon meg a menet!
2: Ő akarja vinni az összes pénzt!
1: Igen. Mindenre fel voltam készülve. És aztán utána fogtam, és utána jártam. Betelefonáltam a körzeti megbízotthoz.
0: Először elváltoztatott hangon.
1: Igen. És aztán utána ugye kitöltötte a papírokat, minden egyéb. Na. És kiderült, hogy örököltem.
0: Na, 20 milliót, 50-et, földet, jószágot, disznót, értékes ingóságokat,
2: autó.
0: Ez is kanálkészlet.
1: Ezzel mind nagyon meglepődtem volna, mert az illető, aki után örököltem, egyszer kapott tőlünk egy mikrót, és egy héttel később eladta. Szóval nem hiszem, hogy ez...
0: Rosszat
2: nem használ mikrót.
1: Igen, nem, rosszat tesz volna az étkezési kultúrájának.
0: Szóval itt nem ingóságok lesznek, itt valami más lesz.
2: Adósságok.
0: Itt valami más történet
1: nagyos
0: van.
1: Nagyos, tapogatjuk, nagyos.
0: Nem mondod komolyan.
1: 10 évvel a halála után rájött valaki, nem ember, hanem valamilyen cég, hogy tartozik neki 225 000 forinttal, és kinyomozták, hogy van a nevén, figyeljetek, ezt nem tudom, hogy kell mondani, várjatok, mondom, 180 per, vagy nem, hogy van?
2: Ez
1: van?
2: A vérnyomásod?
1: Nem, ez a vérnyomásod is lehetett volna, igen.
0: Megjött a tartozás?
1: Tehát 185 per 540 tehát 540-ed, vagy hogy van? Nem, fordítva van. 540 per 180-ad. 185-öd.
0: Úgy mondjátok, hogy én is értsem.
2: Igen, tehát valami egy... nagyon jelentéktelen.
1: Tehát nagyjából egy másfél négyzetméterről beszélünk, egy szántó.
0: Nem mondta, hogy föltulajdonos tettél.
2: Öcsém, nagy birtok.
0: Hát meg kell mit csinálni az aranykalászos gazdát.
1: Az új életemmel? Ez a kérdésem. Most kifizetelje-e azt a 300 ezer forintot, amit addig inflálódott, vagy nem tudom, így azért, de hogy...
0: De várjál, akkor... tehát akkor örököltél egy kicsi földet, meg egy tartozást?
1: Igen, és el kell döntenem, hogy mind a kettőt kérem, vagy egyiket sem.
0: Zseniális a csaj, hát... érted? Még áttolta gyorsan valakire. Vagy meghalt, aztán ennyi tartozás volt, azt most te meg eljutottak hozzád.
1: Nem csaj, férfi volt, férfi volt. Azért, de nem tudott erről nyilván, tehát fogalmam sincs, hogy tartozhatott. Lehet, hogy lett közüzemi tartozás.
0: Állj ellen, ne most... fizess, ne fizess. Állj
1: de most
0: ellen.
1: Akkor például szeretném megkérdezni, hogy akartok-e nekem új fehértunt egy ilyen 2x6 négyzetméteres szántót?
0: Igen. Ráskó farm.
2: Szerintem igen. Én látom magam előtt.
1: Kézműves tojások.
0: Törpelovak, kézműves tojások, megművelt föld.
1: Hát neked van igazad újra? Újra hát. Igazad van? Ez az egész egy jel, a jóisten küldte nekem ezt a földet, hogy törpelovakat tenyészek?
0: Hát mondom én, hát Ráskó Land már nyílik is Nyíregyháza mellett törpelovakkal. Ez egy jel volt az univerzumtól, hogy nyisd meg a rancsot, amit szeretnél.
1: Hát nézzem, kis de még az könnyen kiposzívózható.
2: Azt szerintem nagyon, de sok melód nem lesz vele.
0: Vásárolsz még hozzá egy keveset.
1: Most mit csináljak?
0: Kis birtok, nagy birtok, ráskóikkal nem birtok. Látod, ez lenne a szlogenetek?
1: Egy kicsit az ingázásnak a mértéke meg fog változni, mert ugye gyakrabban kell járnom majd Újfehértúra. Hogy, na, szóval, hogy akkor ez egy jó díl, igaz? Tehát fogadjam el, fizessem ki a tartozást.
0: Mindenképpen. Igaz? Fizess ki a tartozást, hozd el a földet.
2: Ha kettet örököz tartozást is, meg vagyont is, akkor ezt kérheted valamelyiket? Vagy azt mondod, hogy én semmit nem kérek az egészből, vigye,
1: nem akar. Tudom pontosan, mert még most ki kell nyomoznom, hogy hát van még valamilyen ágon, valamilyen rokon, de hogy a lényeg, hogy elvileg az, hogyha kéred az örökséget, akkor megkapod a tartozást is.
0: Aha.
1: De én azt hittem, hogy ha ezek lezáródnak, elévülnek, de akkor a tartozás soha nem, tehát halál soha. Után sem évül el a tartozás.
2: Amíg van élő rokon, az addig fizetheti.
1: Ezt most nem mondod komolyan.
2: Na de.
0: És ez most kinek fizeti be? Tehát ő most az államnak fizeti be, vagy ő most kinek fizeti be?
1: Egy követeléskezelés.
0: Egy követeléskezelés, az kinek adja oda? Tehát behajtja az eszteren, és még átadja annak.
2: Követeléskezelő az megveszi ezeket, nem? Tehát azt mondod, hogy te tartozol 100 forinttal az államnak, az állam azt mondja a követeléskezelőnek, hogy te hajtsd be, amennyit akarsz, de nekem adj egy 100-as.
0: És adok neked valamennyit.
1: Igen. Igen, ez az MKK, Magyar Követeléskezelő ZRT, akinek az 5-ösből 1,7-es értékelése van a Google-ben.
2: Hát ki az Isten szereti őket? Azért, na.
1: De... Soha még senki nem hajtott be rajta.
2: Megvan! Hát na. A magyar úri emberek lesz, érte? A birtok alatt lesz. Gancsa termesztés.
0: Kosott lesz, és már indul is. Ráskó lesz. Jöjjön ön is a Ráskó lendbe.
1: Hozd a lovat, Csop!
0: Jöjjön ön is a Ráskó lendbe.
2: Olaj!
0: Várjunk szeretettel. A Ráskó lend mindig remek szórakozás üt önnek.
1: Lesz olaj, csak napraforgó. Hát és akkor mi van? Ugyanilyen jó.
0: Ez lesz. Szóval a föld, de mennyi 540-nek a 180-ad része? Az, hogy az
2: tudjuk, hogy mi az 540.
0: De mi?
2: Ez 540 négyzetméter? Vagy 540 hektár?
0: Mi van, ha 540...
1: Hát a hektár...
2: Akkor gazdag, akkor nagy gazdag vagy.
1: Nem tudom, hogy van... Ez nagyon vicces lenne.
0: És kiderülne, hogy fél Nyíregyháza mögött a szántóföld 540 részének a 180 része 8 hektárral kaptál 8 hektár földet.
1: Én nem abban reménykedtem, hogy még jött meghalt, beszállt a bitcoinba. Nem ez történt.
0: Igen, az milyen lett volna tényleg azt, hogy kapsz 2 bitcointot?
1: Vagy csak egyet.
0: Vagy csak egy bitcointot. Egy bitcointot szeretnél átadni, egy bitcointot.
1: Jó, a másik nagyon fontos, hogy ha lehet bármit örökölni, akkor a Nyíregyháza alatt lévő termálvíznek a lencsét szeretném megörökölni. Na jó. Szóval a lényeg, a kérdés, mennyi ez pontosan?
0: Mennyi 540?
1: Mennek a 185 része.
2: Egy harmad, de azt írja a hallgató, hogy ez egy harmad, csak azért van így, mert hogy nagyon sok az örökös. De akkor most akkor mégis sokan vagy?
0: 539-en vannak még ott melletted, akinek szintén tartozok.
1: Én nem hiszem, mert nekem, tehát élő rokonom az anyám van, meg az unokahúgom, tehát meg a nővérem. Igen, tehát ennyi van, igen. That's all.
2: Hát de lehet, hogy a szegény elhunyt Isten nyugosztalja azért.
1: Ha lesznek rokonaim, azokat én fogom megszülni, csak ennyit szeretném mondani.
0: Igen. Itt az ideje, hogy Eszter végre meghagyja a bajuszt.
1: Hát nem tudom, mert lelízereztettem. Most már nagyon keserves lenne, tehát még szerintem tudnék, hogy 4 szállat tudunk növeszteni.
0: Igen. Egyébként rendben van. Jó, akkor gazdálkodunk, törpelovakat tenyésztünk, és megnyitjuk Ráskó lendet. Ez az örökség. Ez
1: azt
0: az örökség.
1: Hívják, hogy nem az örökös sok, hanem egy osztatlan tulajdon valószínűleg.
0: Bizonyára.
1: Menjek oda, és szúrjam le a zászlómat.
2: Tulajdon...
0: Hey! Az egész tulajdonnak a 180 része az övé, nem? Tehát a 180 része az 540-nek a tiéd.
1: De itt most az 540 egységre, nem? Az három? Micsoda?
0: Az három.
2: De az három, az három. Egyharmada, az, ugye?
0: A Földnek az egyharmada a tiéd.
2: Na de várjál, nem lett az egyharmada az övé, ha ennek van olyan 540 is tulajdonosa.
0: 540 tulajdonos vár még ott, hogy ő is kapjon
1: nem,
0: valamit?
1: Nem, szerintem 540 részre osztották fel.
2: De a 380 miért osztott föl? Azért osztott föl, mert 540 tulajdonos van.
1: Nem.
0: Osztatlan nem közös, jó. Azt mondják, osztatlan közös. Osztatlan közös tulajdon, és ezért van ez így
1: felosztva. Valaki telefonálja már Újfehértóról, aki ismeri ezt a földet, hogy,
2: hogy
1: most a lányom vagyunk, mert...
2: Nincs valami neve.
1: Még nincs. Nekünk kell elnevezni.
2: Hogy mit te, patkányos dűlő? Vagy...
1: Nem lehet dűlő, mert, ez a, mert ugye ez teljesen síkság. Nincsen dűlés.
2: Nincs benne dűlés,
1: nincs benne dűlés.
2: A dűlő az nem az, hogy
1: tehát,
2: hogy dűl.
1: Csak, tehát puszta lehet. Puszta
2: lehet. Nincs benne dűlés.
1: Hát de miért a dűlő az nem azt jelenti,
2: nem,
1: hogy...
2: Nem, hanem... nem. Hát az ilyen szántóföld. Az a lehet, dűlő? A dűlő az lehet.
1: Hát akkor miért dűltél el?
2: Eldűlt azért.
0: Eldűlt.
2: Szerintem ez neked való, ez az új világ.
1: Ha, de mi a dűlő? Most már akkor a dűlő az nem lejtő?
2: Nem.
0: A dűlő az nem, a dűlő az nem lejtő.
2: Nem eldűlt.
1: Hát én ezt nem értem.
0: Te azt hitted, hogy azért dűlő?
2: Azért dűlő, mert ez el van dűlve.
0: Vagy a kasszás dűlő, a kasszás dűlő, azért dűlő, mert eldűlt a kassa.
1: Nem azért, mert ilyen lejtős osztottával kell kasszál az alján.
0: Jó, viszed akkor a törpelovakat? És akkor mennyi lóvét kell fizetni? 3 kilót be kell csengetned?
1: De figyelj, és sajnálj, ez a dűlő, az tényleg nem egy...
2: Persze, nem. Az nem dűl, hát, az a szántóföld.
1: Hát ez... Felháborító, ez most komoly. Egy egész életet, így éltem le.
0: De azt hitted, hogy a kasszás dűlőnél dől a kasszás?
1: Nem kasszás a kasszás dűlő, hanem a dűlő dől.
2: Dűl a föld, ezt kaszával kell érted kaszával.
1: Hát akkor miért hívják dűlőnek, ha nem dűl? Hát és valaki mondja
0: és
1: már.
0: És akkor a dűlőre jutunk, az mi? Akkor eldöltünk, vagy akkor az mi?
2: Így van. Rájutunk a dűlőre, te ami dűlő, ugye dűl. Aha.
0: Tehát én dűlőre jutottam veled, akkor mind a ketten eldöltünk.
1: Hát azt jelenti, hogy itt már most nem tudunk menni, mert már dűlő van.
0: Igen. Annyira megállapodtunk már, hogy most már dűlőre jutottunk, tehát eldöltünk. Aha.
1: Na jó.
0: Hát ez el is dűlt akkor, nem? Hát, akkor meg vagyunk. Ez így vagy úgy, de eldűlt.
2: Eldűlt ez a kérdés.
1: Ez olyan, hogy a tűkönülés.
0: A tűkönülés ilyen.
1: A tűkönülés ilyen.
0: Így van, a dűlő meg az álló. Ez van.
1: Hát most én nem értem, amúgy érzem, mi a bonyolult.
2: A gazdagoknak van az álló.
0: Van a gazdagoknak az álló, a szegényeknek meg a dűlő. És van a dűlő meg az álló. Hát ez teljesen értem. Hát ez nem is értem, hogy ezt miért nem tudod.
1: Úristen, lettél tényleg egy picsányi földön most ilyen a hallgatók. Úristen, hát ez csodálatos.
0: Na, de akkor mit termet? Termesszünk rajta, mit termezünk? Növényi marihuánát, vagy orvosi marihuánát.
1: Vagy orvosi törpelovakat.
0: Orvosi törpelovakat, orvosi marihuánát.
2: Az a baj, hogy meg kell felezned, mert az egyik részében lesznek a törpelovak. Igen. A másik részét meg kell művelned, hogy a törpelónak legyen mit enni.
1: De mi, hogyha a törpeló megeszi az orvosi marihuánát? Ez szerintem egy problémás.
2: Vidám törpeló lesz.
1: Nem hiszem, szerintem amúgy nagyon nehéz olyan marihuánát termeszteni, amitől vidámak lesznek, mert általában inkább melankolikusak lesznek tőle a lovak.
2: Be kell keríteni.
1: A lovat, vagy a
2: hát az egészet, tehát a földet, hogy nehogy ott elfoglalják.
1: Jó, nagyon először is ki kéne derítsük, hogy ez pontosan mekkora területet jelent.
0: És ugye nagyon fontos, hogy ideg, hogy lejte, ugye? Tehát azt is meg kell nézni.
1: Dűl-e?
0: Nem is dűl, de legalább lejte ez a terület. Mindenképpen nézzük meg, hogy lejte maga a dűlő. De jó, hát neked, hogy örököltél.
1: Ha kidűllett a szemed.
0: Akkor kilejtett a szemed.
1: Kidűlt,
0: akkor kijött, igen.
1: De a dűlledés is teljesen más, igen. A dűlledni teljesen mások kell, mint dűlni.
0: Tök izgi lehet így örökölni egyébként. Tök izgi lehet, hogy bemész, és valamit örökölsz valakitől.
2: Az a baj, hogy ez a vége általában.
0: Általában tartozás
2: van. Igen, hogy van egy nagy tartozás mellé, lehet, hogy van valami kis vagyon is, de...
1: De járt már valaki így? Kedves hallgatók, írjátok már meg, hogy ki lett-e rancs tulajdonos, és utána hogyan élted?
0: Igen, van életedet? Ilyen, hogy egy meghal egy gazdag, nem tudom, nagybácsi, akiről sose tudtátok, és egyszer csak egy mesés vagyont hagy rád. Van ilyen, hogy egy apuka, akiről nem tudtad, hogy milyen életutat jár be, meghal, eszébe jutsz, hogy vagy, és ráthagy valami mesés vagyont. Ez csak filmekben van, nem?
2: Én se láttam még ilyet.
0: Inkább tartozásokat örökünk.
2: Az ilyen eltűntből nagyon ritkán van, mert hogyha apád, anyád ugye elmegy, és akkor volt egy házuk, azt megöröklöd. Az úgy, de szerintem, amikor így egyszer csak kapsz egy ilyen levelet, ott mindig húzza
0: ott valami, a feleket, ott valami baj van. Van. Igen. Na. Mini állam legyen Ráskország.
2: De nagy.
0: Reszkes Vatikán.
2: Szakadj el, tényleg Magyarországból.
0: Így van.
1: Szakadj ki. Azt akarjátok, hogy akkor legyen az, hogy
2: igen,
1: teljesen...
2: Úgy, de útleveles, tehát rendesben nincs Európai Uniózás.
0: Vízummal kell belépni Ráskország, és kiválsz Magyarországból. Leszakítasz egy részt, a 93 000 négyzetkilométerről, július lesz Ráskország. És oda csak útlevélre vagy vízummal tudunk belépni. Viszont ott minden lehet. Ott minden legális, minden hedóvonal mehet.
1: Jó, az lesz, hogy nem lehet majd ruhát hordani, mert az nagyon veszélyes az államra és azokra, akik ott élnek. Úgyhogy
0: messzerenül kell járkálni az országodban. Ez tetszik?
1: Ami kettő kötője 6 négyzetméteres. Szerintem úton vagyunk. Szerintem ez jó lesz.
0: Igen. Földet nem lehet venni, semmit nem lehet örökölni, csak beutazni lehet és átutazni.
1: Így van.
0: Jó?
1: Jó. Jó.
0: Ez a lényeg.
2: Tehát kell külön zászló, külön himnusz, külön címer, minden. Ráskólend.
1: És mi lehet most ott egyáltalán? Lehet, hogy oda megyek, és valami teljesen más dolog. Lehet, egy Tesco áll rajta.
2: Tudod,
0: hát kicsajátított a Tesco.
2: Az egyébként az jó pénz, mert akkor a Tesco-nak fizetni kell bérleti díjat visszamenőlegesen is.
1: Egészen 100 évre?
2: Igen, hát amióta a tiéd.
0: Csak diplomata útlevélre lehet belépni. Úgyhogy néhányan most elbúcsúztak ettől. Mi meg majd szerzünk magunknak, meg lesz.
1: Igen, jó, ezt nagyon meg kell gondolni, kiket engedek be, mert ugye ez meg fogja határozni így a közösséget.
0: Bizony.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy nektek ugye hát esélytelen, ez, de hogy jó, alakul.
2: Az a baj, hogy így hárman már nem is férünk el.
1: Hát nem, mert dülő, úgyhogy megurulnátok róla.
0: Igen. Okay, a fizetőeszköz az a Ráskoin lenne.
2: Ú, de nagy, Ráskoin.
0: Csak Ráskoinnal lehet fizetni. Digitális valután lenne.
1: Szénhidrát alapú társadalom lesz.
0: Blokkláncon menne, és Ráskoinnal lehetne fizetni.
1: Imádom.
0: Ez teljesen jó. Jó, és mindenhol mit lenne? Boltok lennének? Shopok lennének? Mik lennének?
1: Szerintem csak ások rá egy nagy lyukat, abba fog feküdni.
2: Vagy mi ez? Nem egy nagy terv.
0: És meg lehet téged nézni? Aki beutazik, az megnéz téged, hogy fekszel a lyukban.
1: De jó, hogy minden nap ilyen hivatali időben ott feküdnék, egy ilyen lyukban.
0: És lehetne téged csodálni.
1: Ugye, ha ne haragudj, meg egy csomó nagyon szar látványosság van ebben az országban. Tehát most azért abból egy lehetnék én is, nem?
0: Jó, kinek intézze diplomata útlevelet? Szalmával
1: kitömöm az alját.
2: Fekvőráskó, Eszter, ez lenne a látványosság.
0: Mint a fekvő butaszobor, igen.
1: De miért ez most nem jó? És akkor hosszad annak gyümölcsöt nekem, mint Ázsiában.
0: Igen.
1: A lábamhoz füstölőt kell letenni majd így a mangókat. Meg igen.
0: Ezt intézel majd útlevet nekem? Köszi, tesóka. Mi az államformánk? Várj, mi az államformánk?
1: Diktatória.
0: Diktatória? Diktatória.
1: Diktatória.
0: Diktatória. Tetszik. Jó. Az államformánk diktatória. Gondoltam, hogy királyság, vagy alkotmányos monarchia, vagy hercegség, de nem, diktatória.
1: Ebben vannak előképzettségeim, ezt szeretném.
0: Ebből jövünk.
1: Igen, ez lesz, és akkor már akkor parancsolgatni fogok, amikor a látóhatáron lesztek, pedig még be se léptetek.
2: Messziről üvöltözöl?
1: Lácipőkkel kegyencek!
0: Szaktanári. Átlovagolható a terület? Tehát csak simálóval átmehetünk, vagy meg kell kerülnünk téged, mint önálló országot?
1: Úgy lehet majd lovagolni, lesznek lerakva ilyen parfisnyelek, és akkor azon lehet majd lovagolni.
0: Parfisnyelek.
2: De akkor a mini lovakon nem?
1: A mini lovak nem lehet, hát hülye, vagy nem azért van mini ló, hogy ráülje? Hát miért akarsz mindenre ráülni
2: pedig? Hát azért, mert ló.
1: Igen. Nem, de a mini ló nem akarja, hogy ráüljenek.
0: Az alternatív neve az országnak kucugödör lenne.
1: Kucugödör.
0: Kucugödör.
1: Kucudülő.
0: Igen.
1: Akkor szerintem,
0: hogy
1: kevés.
0: Ha királyság lenne, akkor te viszont királynő vagy. Tehát, hogy akkor várjál. Ha...
2: Felség,
0: akkor
2: ti lehetnétek a heréim.
0: És mi lennénk a heréid? Igen.
1: Tessék.
0: Mi lennénk a heréid, mi állandóan dolgoznánk, és ingyenes lenne a parkolás?
1: Hát igen.
0: Kiadatás lesz?
1: Nincs kiadatás.
0: Nincs kiadatás.
1: Kettő fogod ülni a hangóban.
0: Oda resztek meg a hangó már nálad ül.
2: Akkor bank is kell hozzá, azt tudod, ha nincs kiadatás, oda ömleni fog
1: jó,
2: a lóvé.
1: Zsül lesz a bank.
0: Jó, Zsül kezeli a pénzügyeket.
1: Zsül egy ilyen fémkazettával fog ülni a szérén az országomnak, és ott fogja gyűjteni a pénzt.
0: Igen. Ha lesz labdarúgó válogatottad, a magyarokat hívsz ki, csak nyerhetsz, és leszek a szövetséges kapitány.
1: Egy szövetséges kapitány.
0: Jó, támad meg Grönlandot, minimum, okay, tehát valakinek jó. Üzenjünk hadat. Tehát valami nagyot kóstoljunk be, üzenjünk hadat Amerikának, mint Magyarország, ugye. Tehát menjünk rá nagyokra. Fenyegessünk meg Oroszországot, valami legyen.
1: Először is kell egy testvérállam, akivel ugye szövetségre lépek, akivel tudunk majd egymás közt ilyen exchange studenteket cserélni.
0: Jó,
2: és ki lesz az?
1: Hát nagyon kell gondolkodni. Nagyon kell gondolkodni.
2: Hát valakinek kéne alapítani egy másikat, akor menjünk a Börzsönybe, a kis izétbe, kis pihenőközpontot.
1: De neked még semmi nincs.
0: Nekem központom van, semmi nincs még.
2: Az kevés, az most ide kevés.
0: És akkor Ráskócia megtámadja Börzsönyt?
2: Nem, ti szövetségbe lépj.
0: Mi szövetségbe vagyunk. Tehát mi testvérállam lennénk, mi nem bántunk senkit. Nincs kiadatás, de várjál, nincs kiadatás, akkor ott elleptek minket a politikusok, meg az egykor szebbet megélt.
2: Majd beszedett tőlük a pénzt, azt élünk jól.
1: Nekem nem kormányablakom lesz, hanem kormányajtóm. Azon fognak majd bejönni a problémás lakóim. Igen.
0: Jó, ez teljesen jó. Oké. Okay. Putyin jóképű testőrét megszerezzük, írja mellé. Összeraktuk, meg vagyunk. Az első, hogy ki kell lépned tőlünk. Meg kell ma csinálnod.
1: Jó,
0: elmész az önkormányzathoz, és ma egyből bejelented a kilépést.
1: Hol van non-stop ügyfélfogadás? Van ilyen?
0: Nem, megtaláljuk, hogy mikor
1: ügyfélfogadás. Csak kérdeztem, a szántómat szeretném ezt átminősítetni. Jó, kivenném ugye szántásból. Vagy hogy szokták ezt mondani? Földművelésből
0: kell kivenni? Igen, kivennéd földművelésből, igen. Belterületén nyilvánítjuk.
1: Igen, és államot szeretnék létrehozni. Amúgy ennek van bármilyen formai követelménye, vagy mindent rám bíznak?
2: Szerintem nem lehet csak úgy, tehát ez az első.
1: Jó.
0: És egy kicsi karét kihasít, hát most ez ki zavar.
1: És mi van, hogyha ezt nem engedik meg, és helyette én kell megkérek egy országot, vagy bármelyik másikat, hogy csináljuk nekem egy nagy követséget, de egy sajátot. Mert annak is ugyanolyan szabályai vannak, mint ugye, ha lenne egy országom. Igen. Tehát, hogyha
2: és
1: ha csak egy apró
2: Namíbia.
1: Nagykövetség lenne, mondjuk Namíbiának.
2: Namíbia nagykövet, Csád.
0: Így van.
1: Csád. Na, az
2: és Burkina Fasónak lenné a nagykövetsége.
1: Hogy tessék?
0: Igen.
2: Burkina Fasónak.
0: Választásokon indulsz, vagyonadó lesz, kérdezik.
1: Én mindenkit megadóztatok.
0: Ott a helyünk. Vesszenek a gazdagok,
1: de
0: vagyonadót.
1: De az áfát le fogom csökkenteni 1,5%-ra.
0: Na. Az nagyon
1: azért
0: jó.
1: Nem tudunk semmilyen termékkel élni. Igen, és macskákkal ingyenes a belépés.
0: Macskákkal ingyenes a belépés. Akkor mi meg vagyunk, mi tudunk menni. Tehát állampolgárságot tudnánk szerezni.
1: Igen,
0: akkor
1: de macskáknak ellenőrizni fogjuk a testzsír százalékát. Somány macskákat nem engedünk be. Csak kövér macskákat, mert az
0: mi a
1: csökkenteni
0: vallásunk?
1: Az ázsiunkat.
0: Mi a hitvallásunk? Miben hiszünk?
2: Szénhidrát.
0: Egy szénhidrát alapú társadalmat építünk egy szénhidrát alapú társadalmat, nagyon hiszünk a szénhidrátban.
1: Igen, és az lenne, hogy ilyen természeti népek lennénk, úgyhogy azt figyelnénk, hogy hogyan viselkednek az állataink, és azt szerint terveznénk meg a napot. Tehát, ha befekszik a ló az árnyékba, az azt jelenti, hogy ma az egész ország pihen.
0: Tehát, igen. Tehát az állatok mondják meg, hogy érezzük magunkat.
1: Így van, így van. Tehát ezt szerint alakítjuk az összes tevékenységünket.
2: És fesztivált akarunk oda.
0: Azt intézzük.
1: Fel kell vennem a kapcsolatot babóttal, akik majd testvérvárosunk lesz.
2: És áthozni a babóti fesztivált.
1: Fél nem lehetnék? Úristen, na jó, hát ugye a költségvetés rögtön megugrott. A babótiakkal. Előrébb vagyunk.
0: Ott azért nagyot vállaltunk. Először össze kell rakni a berendezkedésünket, utána, hogy mehet a fesztivál.
1: Na jó, igen. Szóval nagyon-nagyon várom, hogy kiderüljön pontosan, miről van szó, mekkora terület, és hogy hogyan fogunk tovább menni. Addig is várom majd a jelentkezéseket, hogy ki szeretne esetleg nálam dolgozni.
0: Igen, közben mások is jártak így. Alföldön egy kis akácost örököltem. Az a baj, hogy arra kell figyelni aztának, hogyha lemondasz a földről, meg az örökségről, akkor automatikusan átszáll a kislányra, ezért már a kislány nevében is, mint szülőgondviselő, írni kell, hogy neki sem kell az örökség. Ez nagyon jó tipp. Tehát ha lemondasz róla, akkor írjál, hogy nem, neked se, és a törvényes örökösödnek se kell az örökség.
1: Mi, hogyha kell neki?
0: Ki az első éjszaka joga?
1: Szerintem
0: egy
1: kicsit
0: elszaladtál. Ez a tiéd. Hát
1: te tiéd. Most jöttél rá, hogy 7 évesről beszélsz.
0: Nem nálad. Az első éjszaka joga.
1: Az első éjszaka. Az már régen, az már elmúlt az első éjszaka. Ja, hogy úgy. Ja, hogy én nekem.
0: Azt a gyerekre mondom.
1: Én már nem tudom, nem figyelek oda rendesen. De a lényeg.
0: Az első éjszaka joga a tiéd. Nekem
1: nem kell. Nekem nem kell az első éjszaka joga. Figyelj.
0: Lemondasz róla.
1: Én lemondok róla. Nekem nem kell. Ez nagyon sok stressz.
0: Stadion lesz?
1: Lesz.
2: A vicces.
0: Ott leszek a lovagi tornán.
1: Azon fogok ülni.
0: Az lesz a sámlit.
1: Így van. Most fogok pocolni a tetején.
0: Gyertek! Igen, de tehát csak ide.
1: Amúgy a gladiátorokat azt tökre visszahoznám, nem?
0: Pakáció
1: és gladiátorok.
0: Az milyen jó lenne. Jövünk mindjárt, gyerekek. 7:30, itt vagyunk rögtön, a gyerek után senki sem van.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jódi vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüvegkeretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
4: Ho-ho, 1000 évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
5: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Miért nem tud már írni a feleséged?
5: A világhírű regény alapján.
6: Egy író szavai. Legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek. Őrjítő ez a ház.
5: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
6: Utolsó figyelmeztetés.
5: A mozikban.
7: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 Hybrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
8: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
9: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja önt is. CNC Maros, esztergályos, gyártástechnológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
11: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
12: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottak.
0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 1000-nél is többen futottak a Desedánál, papírszínház várja a családokat Kaposváron, új kiadvány mutatja be az éghajlatváltozást. Sós Kata vagyok, már is érkezem a részletekkel. Több mint 1000-en vettek részt a 11. Deseda futógálán Kaposváron. A jótékonysági sporteseményen családok, diákok, katonák és rendszeresen futók is rajthozáltak, a résztvevők több táv közül is választhattak. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy a mozgás öröme mellett jó ügyet is támogassanak a futók. A Deseda környéke egész nap közösségi térré alakult, a versenyhez kísérő programok is kapcsolódtak. A szervezők szerint a futógála évről évre egyre több mozdít meg, olvasható a sonline.hu-n. A népmese napjához kapcsolódó papírszínházas foglalkozást tartanak ma délután Kaposváron, a Takács Gyula vármegyei és városi könyvtárban. A gyerekek ezúttal a Só című magyar népmesével ismerkedhetnek meg egy különleges képekkel kísért előadásban. A papírszínház a mesélés és a vizuális élmény sajátos formája, a történet lapról lapra bontakozik ki a közönség előtt, a könyvtár programjára a családokat, testvéreket és baráti társaságokat is várnak. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetője.
3: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik.
2: Kiemelkedő eredményekkel tértek haza a siófoki Európa-bajnokságról a szigetvári Thailand Passion Sport Egyesület fiatal táncosai. A klub 3 versenyzője összesen 9 arany és 4 bronzérmet szerzett a standard táncokban. Marton Fekete Lilla 5, Rumán Borbála 4 Európa-bajnoki címet nyert, Martin Fruzsina pedig 4 számban állhatott a dobogó 3. fokára. A 3 napos nemzetközi versenyen 9 ország 46 egyesületének csak nem 400 táncosa lépett a parketre, számolt be a viadalról a bama.hu. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Derült, száraz idő várható, de délután este fátyol felhőzet érkezhet. A keleti szél az ország zömén mérsékelt marad. Délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A napos idő jó hatással van a hangulatunkra és a közérzetünkre, ezért ha megtehetik, munka után töltsenek egy kis időt a szabadban. Legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Martin Balázssal, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: 3:48 lesz, pontosan 5 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Feri egy gyorsforgalmi vecséstől befelé elesett. Csak a szokásos, ez Gyuri küldte nekünk. Gyuri, köszönjük szépen. És rakpart áll, mint a szöveg, az okát nem tudni, aki teheti, ne erre jöjjön. Szép napot, Karesz!
2: Már csak egy szerda, gyerekek.
1: Ez csak egy átlagos. Szerda. Átlagos szerda, gyerekek. És mivel a hónap utolsó szerdája, így 8 órától 8:30-ig, mindenki könnyíthet a lelki ismeretén.
2: Gyónás van!
1: Bizonyám, meggyónjuk.
2: Nagy birtokosok is gyónhatnak.
1: Akik itt örökölgetnek.
2: Örökölgetnek, érted?
1: Megem. Most hol van, mit csinál?
2: Elment pisilni.
1: Igen?
2: Igen.
1: Már szalad, oda néz. Hogy jön?
2: Hogy fut, hogy rohan. Na mi van, már hívtak, hogy van eladó traktor?
3: Na, légtérzár, ezt fogom először bevezetni.
1: Nagyon helyes.
3: Szerintem az lesz a legjobb intézkedés, nem?
1: Az nagyon jó, a légtérzár be kell vezetni, és a Ráskó Fesztivál lehetne a Humoroland. De szar! Humoroland, igen. A Csocsó Stadion, a Lombkorona létre, a Sámli kilátó és a Kisvasút a modellasztalon. Ez a Ráskóland kihagyhatatlan látványossága lenne. Ugye kiderült, hogy Eszter örökölt, és arról beszélgettünk, hogy egyrészt milyen fenét örököl az ember, aztán kiderült, hogy inkább adósságot örököl.
3: Leginkább.
1: De kapott egy kicsi földet is, és arról beszélgettünk, hogy mit csinálnánk ezzel a földdel, meg egyáltalán. Tehát, hogy úgy, mit tudnánk elképzelni, ha oda kicsipenteni Magyarországból egy pici részt.
3: Legyen ranch, és akkor legyen, tartsak le a teheneket mondjuk, és akkor lehet már neve, hogy Ráskó.
1: Ó, nagyon jó. Ha? Ha? Kérdezik, hogy mi lenne a nemzeti étel? Lenne nemzeti ételünk?
2: Persze,
1: lenne valami finomság?
3: Resztelt máj.
1: Resztelt máj és a nyirosz.
3: Máj lesz a nyirosz. Igen, igen. Vagy egy májas nyirosz.
1: Az
3: na,
1: jó.
3: Tessék.
1: Csak nyirosz lehetne kapni mindenhol.
3: Igen, de zsemle formájút. Azért, mert ne legyek ugyanolyan, mint a szabolcsiak.
2: Nyilván
3: szeparálódni kell, mert az olyan fura lenne, hogyha...
2: Na most baj van.
3: Na, mi van?
2: Nagyon nagy baj van.
3: Na.
2: Nagyon óriási baj van.
3: Kérdezett, hogy a dűlő az óló?
2: Nem, a dűlővel nincs baj. Azzal van baj, hogy nem tudod örökölni, ha nem vagy földműves, tehát ha nincs hozzá aranykalászos gazda tanfolyamot, akkor ezt neked vagy el kell adni egy földműves embernek, vagy az államra száll. Tehát az első feladatunk micsoda?
1: Aranykalászos gazda.
3: Gazda.
2: Kinek
3: igen.
2: Van itt sokunk közül aranykalászos
3: gazdája?
1: Ott ül az aranykalász.
3: Te vagy a gazda? Felkuberkó?
2: Tudok mondani olyan százalékot, amiért beszállok.
3: Akkor össze kell olvasztanom magunkat.
1: Nagyon komoly vizsga.
3: Akkor ez az, igen, igen.
2: Az volt.
3: Mennyi munka van ebbe, Feri?
2: Rengeteg, óriási tanulások, virasztott, átvirasztott éjszakák a tankönyv fölött.
3: Tehát egy doboz bombom megy volt, meg egy...
1: Meg fél malac.
2: Picit több, de tényleg tanultunk rá.
1: Indítasz, nemzeti konzultáció lesz? Elindítod? Lesz.
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye csak egy példányt kell kinyomtatni belőle.
2: Egyedül vagy.
1: Konzultálj a népeddel.
3: Igen, jó.
1: Mert ha valami nem tetszik a népednek, és fellázadnak, akkor az lesz a Ráskósi felkelés. Igen, úgyhogy megtörténik minden.
3: Több hallgató szerint elég nagy paraszt vagyok már így is. Úgyhogy nem kell még ezt fokozni.
1: Igen, óvatosan ezzel a kiválással utoljára ebből délszláv háború.
3: Az nagyon komoly, és sárral dobálnám a környezőket. De most hogyan tudnak kiszedni például a saját országomból?
1: Hát sehogy, hát ha hát az önálló országként lesz bejegyezve, akkor az ott mindenható. Mindenható úr leszel.
3: Pisilni ki fogok járni, csak mondom.
1: Nemzeti desszert? Nemzeti desszert, megvan?
2: Mi a kedvenc édességed?
1: Már mondtak jót a hallgatók, hogy mi legyen a nemzeti desszert.
3: Ahogy a madárt helyet nagyon szeretem, csak ugye azt nehéz megcsinálni abban a kicsi helyen, ahol majd én fogok lakni.
2: Nemzeti desszert?
1: Én is szeretem a madárt helyet egyébként, az jó, szeretem.
3: A madárt helyet nagyon jó, és az, de olyan, te mikor ettél utoljára jó madárt helyet?
1: Ez nagyon régen.
3: Nagyon régen, ugye, hogy az a régi ízvilág, az már úgy nincsen.
2: Na, majd nálad lesz.
3: Először madarakat kell szerezzek, és majd csak utána fogom megfejni őket. Igen.
1: De a nemzeti édeség a Ráskók, szerintem az...
3: Ráskók?
1: Ráskók. Hát teljesen jó, de azzal is megvagyunk. Igen. De jó kis Ráskók. Aj, de szeretem, azt is szeretem. Igazából mindent szeretek, ami édes.
3: Most tisztázzuk azt, hogy már sokat gyere lejjelt, akkor nincs olyan nyirosz. Mert senki nem hívja a Nyíregyházán, meg gyirosznak hívtak. Igen, de csak Nyíregyházán hívjuk a gyirosznak, ami kifliben van. Tehát érted, mi a probléma?
2: Nem menjezem tovább, tehát mert egy csomó Nyíregyházi hívja, hogy ők se ismerik, de mindegy.
1: Nem érdekes. Nem
3: srácok, szedjük össze magunkat, jobbak vagyunk ennél.
1: Mi lesz a határvédelem? Kerítés raksz a határa? Jó kérdés. Lesz határvédelmed? Lesz? Vagy csak megbízol a magyarokba, hogy nem megyünk be hozzád?
3: Hát egyrészt ugye, ha kinyújtózkodok, pont be tudom a négy sarkát fogni a kézzel lábba.
2: Nem tudjuk mekkora.
1: Nem tudjuk, lehet, hogy óriási földet örököltél.
3: Én biztos, hogy benne nem nagyobb 6 négyzetméterre, mert ez az én saját személyes szerencsefaktorom. Tehát én ilyet tudok örökölni.
1: Migráncsok mehetnek? Betelepülhetnek?
3: És amúgy, ha tényleg örökölt, akkor valószínűleg egy szennyvízcsatorna fedelé.
2: Lehet, hogy az életed most változik meg. Az eddigi átok az lekerült, és egy nagy-nagy
3: Az átok lekerült volna, akkor te nem ülnéd mellettem.
2: Még bármi történhet, lassú vízpartot.
1: Ha Ráskó lendet megcsinálod, viszek oda egy otibulit, jó?
3: Várjál, csak várjátok, hogy fogunk erre jegyet szerezni.
1: Mindent visszamondunk, minden helyszínt offolunk, mindenkit kivágunk az ablakon, és azt mondjuk, mi
3: de
1: csak
3: mi
1: Ráskó.
3: Lenne, jó, mi rendes nagy izé.
1: Mi csak Ráskó lennel vagyunk hajlandók fölépni.
3: Létszés, Anna, felírtad ezt a felírtad?
1: Ha megcsinálod Ráskó lennel,
3: Heri, hozzad a papírodat az aranykalászról, megyünk a fő hivatalba.
1: Oda visszük a bulit, jövőre a buli Ráskó lennel van.
3: Hogy új fejetőnek az infrastruktúra, hogy fogja elbírni az átmenő forgalmat, amíg eljutsz az országomig.
1: Megvan a karhatalom is, abszolút megcsináltuk a karhatalmat is, az lenne a Ráskóség.
3: Vagy Ráskóság?
1: Ráskóség. A karhatalom lesz a Ráskóség, nagyon jó.
3: És ráskormátusok lesznek, ugye a vallási.
1: És ráskormátusok lesz, mindenkinek fel kell majd venni. Igen. Így van. Igen. Jó, igen. Szerintem bérmálás. Összetettük ezt egy könnyed kis, igen.
3: Az a baj, hogy nagyon sok lesz a protokoll, már most érzem, hogy ez le fogja kötni a teljes szabadidőmet, az összes protokoll rendezvény.
2: Állandóan járni, fogadni az országokat, ugye jönnének
1: bizony.
2: A látogatók.
1: Csak mondom, hogy közben saját légitársaságod is lett, ugye? Hát az SR. De szar! Jó, de szar! Csak mondom, hogy mindenünk kezd alakulni, gyerekek, megvagyunk. Tehát megvagyunk az Eszter, hozza majd a politikusokat a Vatikánból.
3: Úristen, nagyon-nagyon jó erőművet kell lerakjak, hogy ugye minden legyen, hogy tudja például Rezsút üzemeltetni, hogy csinálja egy
2: diszkohort. Ingyen lesz az állam azoknak, akik beköltöznek?
3: Természetesen. Na, így van, szép, így van. Ez önfenntartó állam leszünk.
1: Jó, fesztiválunk van, pénzünk van, nemzeti ételünk van, légitársaságunk van, határvédelem van, karhatalom van igazából. Még a himnusz zászló címer, ezek hiányoznak, és aztán megvagyunk.
2: Országtortánás ellen nagy kérdés, hogy az Eszterházi...
3: Kéne egy folyó, mert ugye nincs vízünk. És hogy nem tudnánk egy ráspolyt arra?
1: arra vinni valamit? Igen. Megye vagy vármegye? Hát vármegye már nem lehetsz. Most már
3: nem sem. Nem is akarnék vármegye lenni. Én tudjátok, én egy atoll akarok lenni.
1: Mint egy atoll?
3: Egy atoll.
1: Mint Maldiv-szigeteken?
3: Igen.
1: Te leszel a ba-atoll, vagy a ra-atoll.
3: Ra-atoll.
1: Jó. Mi dolgozunk ebben az alkotmányos monarchiában? Vállalunk munkát?
3: Csak ti dolgoztok.
2: Nem dolgozunk,
1: mi herék vagyunk.
2: Pozíciónk van.
1: Pozíciónk
2: van, de a melót azt nem kérjük, köszönjük.
3: Nekem az is jó, hogyha mi egy olyan állam vagyok, akik főleg beszerzésből élnek, tehát ilyen, tehát egy kereskedelemből.
1: Igen.
3: Tehát nem csinálunk valódi földművelést, hanem csak a minilovak
2: tehát
3: tartása.
2: Tehát adót szedsz az átmenő forgalmon.
3: Igen.
1: Örömlányok dolgoznak majd a Ráskóczi téren természetesen, tehát ők lehetnek, illetve a saját járványunk lesz, akkor az a Ráskorság lesz.
3: Ami beszédhibával fog járni, és hasonlóhízása
1: és inkontinenciával. Alaptörvényünk a Ráskódex, meg vagyunk egyébként.
3: Óriási.
1: Na jó,
3: és nagyon várom különben, hogy az első adókat kivessem, majd meglátjátok, nagyon jó lesz.
1: Uralkodói ékszerünk is megvan.
3: Én már bimbo piercing.
1: Az uralkodói ékszerünk lesz az Eszterlánc, úgyhogy...
3: Elindultunk a dűlősrácok.
2: Nagyon jó ötlet jött, hogy a Polgár Petivel egy himnuszt azért íratni kell.
1: Abszolút, csináljunk már valamit. Legyen már egy dalunk, igen. Választások előtt országjárás 12 méter biciklivel. Fejlesztő szélturbinát is lerakunk majd, így van. Szerintem összeraktuk, gyerekek. Nincs még 8 óra, és már kiléptettük Magyarországból Esztert. Már létrehoztunk egy...
3: Erre nagyobb igény van, mint gondolnád. Egyrészt, másrészt pedig azt szeretném tudni még, hogy milyen diplomáciai kapcsolatokat fog tudni kiépíteni pontosan kikkel.
1: És hát hogy... velünk kell jóban lenned, ugye ott a kivel kell ott azon az oldalán.
2: Mi tagok vagyunk.
1: Tagok vagyunk, ott románokkal kell egy kicsit jóban lenni.
3: Újfejától van egy nagyon jó fagyizós, ő lesz majd a
1: Ukrajnával kell jóban lenni, arra felé ott aztán mindenkivel jóban kell lenni.
3: Úgyhogy ez fog működni, jó.
1: Így van, meg vagyunk. Jól van, gyerekek. Oké, közben csak mondom, hogy amíg itt jönnek még itt a kreatív ötletek, már lehet közben telefonálni is, csak így előjegyzi, onnát lezsibbasztani, lefárasztani, mert adunk egy kulcsot valakinek. 0-2-311-111 a telefonszámunk. Már nincs sok kiadó helyünk. Már nincs sok kiadó kulcsunk.
2: Egy-két hát azért még.
1: Meg egy kicsit adogatunk.
3: 4-5000 darab van maximum.
1: Ennyi, hát már hamar elmegy. Minden idők legnagyobb rádiós nyereményét nyeri meg valaki jövő héten pénteken a Duna Plázánál. Úgyhogy ott várunk majd mindenkit szeretetben. Néztem, az időjárás mutatja, kicsit hűl, de nem lesz eső, és 16 fokban adjuk majd át a konténeres ajándékot.
2: Bizonyán. Reggeti, de aztán 10-kor már melegebb lesz.
1: A 10-kor már melegebb lesz, jó idő lesz.
3: A Dunaplázsa szemben van egy gyermekkórház, az a pont szemben.
1: Na igen, aztán a Madarász kórház.
3: Igen, én ott már töltöttem több napokat. Egyszer egy nagyon, nagyon durva, ilyen hányos hasmérős vírus kapcsán a lányommal.
2: Jó, de ez most nem az lesz, hogy kitelepülünk, és te rosszul leszel.
3: Nem tudom ezt megígérni neked,
2: hogy meglátod a kórházat, és azt mondod, hogy nem,
3: csak egy, ez jut eszembe a Dunaplázáról, hogy ott vagyunk. Hogyha már ott vagyunk, akkor lehet, hogy vihetnénk oda rengeteg csokoládét azoknak a gyerekeknek.
1: Ha te beengednek minket, akkor biztos igen, az szemben van a Dunaplázában.
3: Igen, a hányos hasmérős vírus kapcsán egy...
1: Igen, biztos, hogy örülnének nekünk. Beállítanánk oda, igen.
3: Jó. Egy ilyen bohóz doktor lehetnél, Balázs.
1: 30 éve az vagyok.
3: Csak doktor
1: egyszerre nélkül. Doktor, egyszerre bohóz. Egyszerre gyógyítok, egyszerre bohózkodom. Na passzoljál valakit, Anna.
3: Na gyerünk.
1: Hallgassuk meg, hogy mit mond. Szia, Kata, jó reggelt.
4: Sziasztok.
1: Na mi újság, Kata? Honnan hívtál minket?
4: Csornáról.
1: Csornáról.

0: Na jó, mennyire vagy szerencsés típus, Kata? Így a hangod alapján.
1: Nagyon nem.
0: Ezt akartam nagyon mondani. Hogy a hangod alapján nem tűnsz annak, de már nem az, hogy szerencsétlen vagy, csak hogy nem tudom, mennyi szerencsét szokott lenni az életben.
2: Nagyon
1: szépen ősz ki. Férjem, van két gyönyörű gyerekem.
0: Micsoda?
1: Van munkám.
0: Hát ne viccel.
3: Figyelj, minden
0: bajod lehet. Lehet. Mi bajod
3: kulcsot
0: lehet?
3: Már oda adjuk.
0: Igen, ez túl jól hangzik. Túl boldog vagy, jó kedved van, nem adunk kulcsot. Nem, van egy kulcsot, tudod mi van a gyeremény? Mert mennyi mindenünk van, hallgattad?
1: Igen, és minden jöhet.
0: Hát az egy valaki, az mindent visz. Autót, tévéket, okosórákat, konyhai eszközöket, utazást. Figyeljetek, minden van.
3: Anya, az utazás, az bősárkányba lesz. Az autó pedig csak bágyakozolátig vissza.
0: Hogy visszaveszünk. Hogy kifordulsz a Dunaplázától, a Váci út végén már visszaveszünk az autót.
1: Az nem baj, igazából egy 20 éves autónk van, úgyhogy ha beülnénk egy elektromosba, már nekünk jó.
0: Ah, de jó, az milyen jó lenne. Akkor jó helyre menne, a ti nyernétek. Oké, Kata. Akkor jövő héten pénteken találkozunk, jó? Legyél szerencsés, szuper. Megnézzük. Köszi!
1: Köszi, sziasztok!
0: Ciao, hello, hello, hello, hello. 20 éves autó, ők például nagyon megérdemelnék.
3: Így van. Elmondanám, hogy a 20 éves autók, azok még tök jó autók. Hát, fiam,
2: az enyém 25, semmi baja nincs, hát, tessék.
3: Tessék.
0: Hát a tök jó, meg a semmi baja nincs, azért az, tehát, na, Makó, Jeruzsálem.
2: Nem? Jézus Istenem.
0: Itt van a tök jó, és itt a semmi baja nincs. A semmi baja nincs, vigasztalják magukat azzal, hogy tök jó, nem?
3: De 20 éve ezelőtt, ha kezdve, hogy 20 éves autó, ugye, akkor az még, annak még egy gyertya volt a fényszúrő helyett, ugye? De hogy most már ugye a 20 éves autók, azok ugye 2006-os, 7-es autók.
2: Légkondi, hát, elektronos ablak, egy csomó minden van
3: tessék,
2: benne.
3: Hát, rengeteg dolgok.
0: Az a egy 20 éves autó, hogy azért arra már sokat, kell költeni.
3: Hát kell.
0: Arra már azért költesz. Hát most nem jó, egy ilyen oldtimer hajazó alfára, ami
2: mi
0: ugye...
2: Mi megcsináljuk olcsó pénzből, érte?
0: Igen,
2: sűrű.
3: Marketplace-ről.
0: Jó, de tiéd egy hobbi autó, hétvégi hobbi autó. Egy lassan oldtimer lesz, igen. De amikor egy mindennapi használt, egy 20 éves autó, azért az messze van a tök jótól. Most rosszat szóltam?
2: Nem.
3: Nem, csak nem figyelünk rá.
2: Nem, de nem
0: majom. Te majom. Hülyeséget beszélsz, te majom. Na jó, majd figyeltek a gyónókra, jó? Majd figyeltek a gyónókra, mert hogy most mindenki kitárhatja a szíve legrejtettebb kis ablakocskáit, és kiöntheti nekünk, hogy mit bűnözött az elmúlt egy hónapban. Vagy a nyáron, vagy aki nem vallott egy hónapja, az az összes nyári bűnét bevallhatja, mert hogy igen, tök a 20 éves autó, csak nem indul el. Írta valaki. Szóval gyónunk, gyerekek, már ide is elérkeztünk. Szeptember utolsó szerdája. A franc vigyel. Így elment a szeptember.
2: Pedig,
0: elment.
2: Hogy mondtad ugye, hogy a szeptember az már nem rohan.
0: Nekem belassult azért. A közepén volt egy ilyen soha nem ér véget ez a hónap. Iskola kezdés, szülői értekezletek, külön órák. Nem, valahogy a nyár után nehéz volt a ritmus megtalálni. De most gyorsulunk úgy, hogy gyónni tudtok, jó? Nem vagánykodni, nem flexelni, nem jó, leírni, hogy most akkor...
3: Nem flexő.
0: Igen, hány csaj volt meg nem gyónni jöttem, hanem vagánykodni. Kifejezetten bűnöket várunk.
2: Nem dűlöl.
0: Nem dűlöl.
3: Nem dűlöl. Nem dűlöl. Hanem beleállol.
0: Igen, beleállol. Bűnös gondolatok, bűnös cselekedetek, megcsalások, nassolások, fogyókúra megszegések, titokban dohányzások, kicsi hazugságok, nagy orbitális hazugságok. Minden érdekel bennünket. Jó?
3: Így van. Így van. Vajatok. Amúgy ez is jó, hogyha csak gondoltak valamire nagyon sokszor is gusztustalan.
0: Na persze, az is bűn. Okay. Azt is megvajtjátok, hogy mostanában sokat ábrándozom arról, hogy... És akkor itt leírjátok a bűnötöket. Tehát, hogy nem feltétlen mindig várunk valami nagyon nagy bűnt. Apró kicsi bűnök is jöhetnek. De mi ennek nagyon örülünk. Úgyhogy gyónjatok. Jó, 0-23-111-111 az SMS számunk. Hogy szokták mondani? Mi ez? Elmerülünk a... Nem is tudom, hogy hallgatók milyen nagyon szereti. A nyomorporró.
3: Nyomorporró.
0: A nyomorporróban egy kicsit elmerülünk. Jó, itt vagyunk mindjárt rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1-ben igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre, és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át. Add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen. Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország. Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
7: Oh, 1000 évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron. Október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
9: Azta, ez mi volt?
10: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
9: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Stihl őszi kampány. Motorfűrészek, fűkaszák, akkumulátoros gépek nagy választékban. Minőség, megbízhatóság egy helyen. Kaposstihl Kft. Kaposváron, az S-Park mellett.
12: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Ismerd meg az új Kia K4-et és K4 kombit az Autonexusnál Kaposváron, a Vásártér út 6-os szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
13: Kia. Movement that inspires.

0: megfelelnek. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: kikapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma áramszünet lesz Szigetváron, 40 éves a macskafogó, kaposvári futó ért el magyar csúcsot Varsóban. Üdvözlöm Önöket, hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Tervezett áramszünet van ma Szigetváron. Az E.ON hálózat karbantartási munkái miatt reggeltől kora délutánig több fogyasztási helyen szünetelhet a szolgáltatás. A korlátozás elsősorban a Basa utca és a Batthyány utca egy részét érinti, de egyéb környékbeli ingatlanokra is kiterjedhet. Az önkormányzat arra kéri az érintetteket, hogy az elektromos berendezések használatánál és a napi teendők szervezésénél is számoljanak a kimaradással. A pontos címjegyzék Szigetvárváros honlapján olvasható. 40 éves a macskafogó, a kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilm nézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta a rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
3: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak.
2: Magyar csúcsot futott Varsóban Vindics Tóth Lili, a kaposvári sportközpont atlétája. A hosszú távfutó a lengyel fővárosban rendezett versenyen 2 óra 24 perc 47 másodperces idővel ért a célba. Ezzel új országos rekordot állít fel. A kaposvári sportoló teljesítménye nemzetközi szinten is figyelemre méltó eredmény. A klub szerint a siker a hosszú felkészülés és a következetes munka eredménye, a futó pedig a következő nagy versenyekre készül tovább. Közösségi összefogással tették rendbe a Balatonfenyvesi központi strandot. Az önkéntesek szemetet szedtek és gazoltak, de kihasználták az alacsony vízállást is. A parton és a homokpadokon heverő korábban bedobált köveket is eltávolították, így olyan területeket is megtisztíthattak, amelyek magasabb vízállásnál nehezen hozzáférhetőek. Az akcióhoz az önkormányzat mellett helyi horgászok, polgárőrök, vitorlázók és turisztikai szakemberek is csatlakoztak. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Derült, száraz idő várható, de délután este fátyol felhőzet érkezhet. A keleti szél az ország zömén mérsékelt marad. Délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A napos idő jó hatással van a hangulatunkra és a közérzetünkre, ezért ha megtehetik, munka után töltsenek egy kis időt a szabadban. Legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri! És Sebestyén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
5: Itt is vagyunk, 8 óra után, már 6 perccel.
6: Híveim, Herék?
5: Na?
7: Itt vagyunk.
5: Mamma. És már elkészült.
7: Tényleg, hogy kell szólítani?
6: Fenséges.
5: Ez egy jó kérdés.
7: Fenséges mamma.
6: Fenséges.
5: Fenséges mamma.
6: Ott nem mamma. Ott nem, ott a saját.
5: Ez
6: túl bensőséges lenne az a kapcsolat, még azt hinnétek, hogy nincs köztünk hierarchia.
5: Ott a királynő vagy, tehát ott mi vagyunk az alatvalóid.
6: Jó.
5: Mi vagyunk, te ott nem lehetsz mamma.
6: De nem az alatvalókat, azt majmokra fogjuk hívni.
5: Na jó, azt, nekem ez egy szokásos megszólításom, úgyhogy általában így hívnak.
6: Dírmajom.
5: Dírmajom. Na gyerekek, egy hét múlva pedig megyünk majd a Dunaplázához, ugye? Odaadjuk minden idők legnagyobb rádiós nyereményét. Dunapláza főbejáratnál vagyunk egy hét múlva. Kis túlzással egy hét múlva, vagy a jövő héten pénteken. Oh. És még a helyszínen is lehet kulcsokat nyerni. Úgyhogy lehet, hogy valaki olyan viszi el, aki nem telefonált, kijött, az nagyon szemtelen lenne. Nagyon szemtelen lenne. Nem próbálkozott, nem telefonált, odajön, megnyeri, elviszi.
6: Csak annyit szeretnék elmondani, hogy írtak már az új emberek, akiknek a társaságában fogom az államot alapítani, Újfehértóról, hogy egyébként Újfehértó egy nagyon szuper élhető város, nagyon szeretnek ott élni, minden van, van saját fesztiválja, Fürtös megyről kaptam Fürtös fesztivál, és van cigi, dohánynepper, pénzhamisítók, sőt, traktortolvajok is.
5: Ha, ezek mind lesznek a te földedre.
6: A lopottgépet elásták, hogy ne találják meg.
5: Jó, de jó.
6: Na az milyen spiritus, amikor ellopsz egy traktort, és elásod.
5: Azt szerintem az menő.
6: Figyelj, nekem oda kell költöznöm.
7: Egy traktort, hát hova
6: ez,
7: ásod
6: ez el? Az, amivel tudok menni. De várjál, de mivel ástad a traktort? Magát ástad a traktort?
7: Hát lehet, hogy egy évig ugye altatják, a lopott autóknál szoktak ilyet, hogy begarázsírozzák.
5: Igen, de azért traktort ritkán ásnak el.
7: Igen, én is.
5: Egy 30 köbméter földet ki kell termelni, de lehet, hogy a traktor magát beásta és betevette. Tehát azt tudom elképzelni.
6: Úgy, te ezt látod magad, mint azok a bogarak, tudod, akik így...
5: Igen, hatalmas, hogy a lapátot tettek az elejére és beásta saját magát. Azért, hogy egy traktort elásol, az melós.
6: Így lett ugye dűlő.
5: Így van, így eldőlt aztán a traktor, és így dűlő lett. Jaj, de izomlázom van. Na menjünk, gyerekek!
7: Mehetünk!
5: Elkészültetek?
6: Felkészültünk!
7: Mik jönnek?
5: Jó számra írok SMS, sosem olvassátok be. Igen, jó vagy itt vagy, látunk, csak írjál valami vicceset, mert egyébként elvész. Vétkeztem, bevallom. Két éve házasságban élek, de minden este Eszterre gondolok. Várjál, folytatódik. Múltkor voltunk a feleségemmel egy előadásán.
6: És azóta már nem? Ez megoldódott.
5: De annyira szar, de hogy is. De nem sok mindenre emlékszem, mert le sem tudtam róla venni a szemem.
7: Oh, ez egy szerelem.
6: Huncut, fiú, rendben van, fogadlak téged. Újfehértől találkozunk.
5: Na, mit szólsz?
6: Nem semmi. Szerintem valószínűleg van valami komoly problémát, gyerekkori sérülés, trauma lehet. De minden esetre hálás vagyok érte. Egy teljes alakos képet kérek, és egy pályázati anyagot. Hát figyelj, azért ez, valamit nézni rajtam, na, lássuk be. Azért.
5: Igen, de ez egy nagyon kedves kis Jónással indult.
6: Szó, okay.
5: A feleségével volt, és két év házasságban, és minden este rád gondol. Hoppácska.
7: Plátó jézmény.
6: Mit tudok én, amit az asszony nem tud?
5: Hát ez
7: minden
5: az.
7: Mást.
6: Ennyi. Igen. Nincs ott valami nagy pofájú, rettenetesen kellemetlen nő? Ez a baj?
7: Kedves hozzád, aranyos.
6: Kedves, igen, hát nem csodálok.
7: Gyere csak.
5: Na nézzük, a következőt azt mondja, hogy beszoktam zárni korán reggelente az alvó Alzheimer-koros anyámat, hogy be tudjam vinni a gyerekemet a suliba, borzasztó, a bűntudatom, de nincs más választásom. Feloldatjuk, megértjük.
7: Ezt elfogadjuk.
5: Meggyónom, hogy szottul nem vagyok jól, mégis mindenki azt hiszi, hogy jól vagyok, ki vagyok merülve érzelmileg, testileg is, száz felé próbálok ott lenni, megtartani mindenkit, de hogy én hogy vagyok, azt senki nem kérdezi meg. Úgy őszintén ezért, mikor felületesen megkérdezik, akkor persze, hogy azt mondom, hogy jól vagyok. Sajnos jól tudok maszkolni, pedig bele tudnék dögleni abba, hogy érzem magam. Tudom, én teltek róla, nem írta alá. Még csak alá sem merte írni, hogy nő vagy férfi, vagy hány éves, semmit nem tudunk róla, csak hogy nincs jól.
6: Én tudom, hogy tudunk segíteni neked.
5: Na.
6: Legyen azt, ma tarts egy olyan napot, ma mindenkinek elmondod, hogy mit érzel.
5: Ja.
6: Akivel találkozol.
7: És küld el őket.
5: És küld el mindenkit az
6: anyjára. De nem, de te, akivel beszélsz, akivel találkozol, vegyél nagy levegőt, te nagy súhaj, azt mindig megkérdezik, hogy miért súhajt. És nem ilyen baj, nem mondom.
7: Igen,
6: és akkor kezdjél rá. És tartsd egy 24 órát, és utána pedig holnap kell úgy fel, mint ez nem történt volna.
7: És olyan párfordulás lenne, ez lenne az igazán meglepő benne, hogy eddig mindig csak azt mondtuk, hogy jaj, de jó vagyok, és most bum.
6: Igen, amúgy én ebben nagyon hiszek. Szerintem, ha beleteszed a kockázatot, hogy az emberek megismerik a valódi belső világodat, akkor jó dolgok jönnek.
5: Igen, akkor lehet, hogy nem kell annyit maszkolni. Itt a következő. Az óvodában az óvónő bejelölte, hogy rászorulók vagyunk, és nem kell fizetnünk ebédet, én meg nem szóltam, de nem szorulunk rá. Meg is bántam, de már leadták a papírt, mire megszólalt a lelkiismeretem. Tényleg oldozzatok fel.
7: Nem tudlak.
6: Lehet, hogy nem néztek ki annyira jól, mint amilyen gondolt magadokat, nem?
5: Igen, egy új kabát, egy új cipő.
7: Én is gondoltam pont, hogy ugye? Lehet, hogy kéne javítani valamit az átlagon, és akkor rögtön átkerülne a másik
6: hajmosás, tudod.
5: Igen, de lehet, hogy csak a gyerek nincs jó állapotban, amikor hétfőn megy az óvodába. A zsíros haja, hosszú a körme, tudod, kicsit lelakott a ruhája, tehát valamin javítani kell. Nem is az a lényeg, hogy bejelölted vagy nem, hanem hogy miért jelölt be az óvónő. Lehet, hogy csak tévedett az óvónő.
6: Odakint meg az A8-assal.
5: Igen. Jó, de nem baj, egy hónapig edd az ingyenétet, aztán szóljál.
7: Hogy most már jobban vagyunk.
5: Jobban vagyok, fölhozott a menza. Följavultatok a menzától.
7: De egyébként meg, ha nem veszi el más elől, akkor nem fér bele egy ingyen menza.
6: Egy ingyen menza?
7: Igen, hát, hogyha nem veszi el más rászoruló elől. Látja, hogy minden rászoruló kap, meg ő is.
6: Hát attól függ, hogy mi a közeg, tehát ezt nem tudom megmondani. De lehet olyan, hogy tej belefér, meg lehet, hogy nem, de amúgy nyilván most ezerből egy gyerek potyázik, ez senkit nem érdekel. Annyit amúgy kidobnak bőven sokkal többet. Meg ellopják ugye gyömrön.
5: Tehát... Nézzük a következőt. Annyira mérges voltam a férfira, akivel szakítottam, hogy regisztráltam kamu profilra egy oldalra, leszerveztem találkozót, helyi felajzott férfiakkal 300 km-re messzebb. Még Google utcatérképet is mellékeltem neki, amikor ott voltak, a megjelölt ház előtt csetben segítettem őket, melyik ajtó, melyik csengő, melyik kapu. Majd ghostingoltam. De nem szép. Takarító vagyok, egy cégnél és magánházakat takarítunk, ahol egy nagyon bunkó indiai nő lejár csokoládét ajándékba nekünk, ezért minden héten mártogatom a fogkefét a WC-ben felmosó vödörben, és mindenhol, ahol csak tudom, nagyon jól esik a kis lelkemnek, és egyáltalán nem bánom.
7: A kis bosszuk. Nem szép.
5: Nem szép dolog ez.
7: Lehet, hogy szegény nem tudta elolvasni, hogy mikor járt le a csokoládé. Meg egy csokoládé nem jár le.
6: Az csak kifehéredik.
5: Igen, az csak megpenészedik.
6: Kifehéredik, akkor kicsit tovább lesz. Kell szopogatni, hogy olyan íze legyen, mint szeretted volna.
5: Igen.
6: Amúgy lehet valami helyre ejteni, hogy a kicsapódik a teljesen, vagy mi az, ami...
7: Az nem lehet.
5: Azt nem tudod, azzal nem tudsz mit csinálni.
6: Nem megmikrózod, az sem működik?
5: Az nem.
7: Olvaszkod csokinak még jó.
5: Minden reggel 5-10 kilométert sétálok, közben titeket hallgattak, előtte mindig megiszom egy deci vodkát. Az az, hogy nem tud róla, oldozzatok fel, ennyi még belefér. Minden reggel.
6: De figyelj, amúgy ez...
5: Ez nagyon meleg.
6: Ez nem is az, hanem... Tehát megiszik egy deci vodkát, és elmegy, nem. És 10 kilométert sétál.
5: És 10 kilométert sétál.
6: Ennél te tudsz amúgy hatékonyabb szorongásoldót kitalálni?
7: Hogy egy vodka és a
6: séta. Egy vodka zsa.
5: De nem jó, de a napi egy deci vodka, az gyerekek, az hamar rácsúszol, abból pikpak baj van. Az olyan addikció lesz. Hát azért az egy deka vodka azért, az kemény.
6: Mi egy deci vodka, reggel. 10 kilométer
7: elviszi?
6: Hát szerintem az simán elviszi.
7: Betakarja?
6: Szerintem a vége, figyelj, 10
5: kilométer séta. Tehát ha lesétálod, akkor ihatsz minden reggel egy deci vodkát, igen?
6: Ha nem gyorsan sétál, akkor az 2 óra gyaloglás.
5: Hát. Vagy arra, na, nem tudja, hogy hol van, azért sétál annyit, mert bevett bevirőt.
6: Hát jó kedéllyel megy az ember.
5: Igen.
6: De ez diéta? Ez hogy kérdez, egy diétás módszerről beszélünk? Mert érdekel.
7: És hogy működik-e?
6: Működik-e? Légy szíves, küldje magadról a képeket. Előtte, utána. Igen.
5: 3 gyerek és anyuka vagyok, 3 kamaszlányal, a férjem külföldön dolgozik. Most tartok ott, hogy olyan kimerült vagyok, hogy itt hagynám az egészet néha a francba. Ugyanitt pár nap csendért eladnám a vesémet, mindkettőt. Oldozzatok fel. Ez jó kicsit, igen. Hát ezt tudjuk, hogy milyen így van. Azt mondja, hogy az új munkahelyem a mentoromat utálom, és kért egy pohár vizet. A WC-ből hoztam neki a tartályból. Gyerekek, úgy itta, mintha kristálytiszta vizet inna a forrásból.
7: Hát egyébként a tartályban az van.
6: Igen.
5: Egyébként tehát,
7: hogy abban kristálytiszta víz van.
6: Sima csapvizet itattál vele.
7: Ennyi. Hogyha ízéből a kagylóból merítesz, azt már igen.
5: Tudtam, Géza, te szemét, mondtam neked, kiesik a szemed, annyira nézed az Eszter, te szemétláda, most takarodsz.
6: Ne bánj az uradat.
5: Igen.
6: Nem tehet róla, hogy ilyen vonzó vagyok.
5: Megtrollkodtam Hankó elköszönését, Jóci a sofőrnek.
6: Amúgy szerintem a sofőrnek milyen élete van azóta?
5: Hallod? Imádom. Ilyen sofőrt mindenkinek. Ben van a bőrön, indulhatunk? Hát. Hát utcán. Milyen csendes van Hankó.
7: Senkit nem hagyunk az útszélén.
5: Senkit nem hagyunk az útszélén. A sofőr úgy eltűnt a húzat.
6: De láttatok azt a mémet, hogy Hankó Tires.
5: Hankó Tires, ez nagyon nagy dolog.
6: És akkor alában vágod, tudod, hogy ilyen. Jó, imádom.
5: Férnél vagyok 13 éve, mégis egy velem egy épületben dolgozó férfiről fantáziálok. Minden vágyam, hogy együtt legyek vele, oldozzatok fel. Elmegy az életed, ne várj, légy együtt vele.
6: Hát vagy tudod, amúgy az általában addig szokott tartani, hogy meg nem szagolod, aztán rájössz, hogy Jézus eleje.
5: Akkor szagold meg!
6: Szagold meg!
7: Menj oda hozzá!
5: Menj oda, szagold meg, de a vágyakozás vagy szökkenjen szárba, vagy ne vágyakozz. De vágyakozni és nem szárba szökkenteni, ne várd meg, amíg a megbánás benyújtja a számlát.
6: Nem tudom, a vágyakozás...
5: Ez szép mondat volt.
6: Szép volt.
5: A minden segít neki.
6: Hogy látni ez a kávé?
7: Nagykönyvbe.
5: Ne várd meg, amíg a megbánás benyújtja a számlát.
6: Anna, légy szíves, írd fel, jó? Mert ez már megy az életrajzi kötetbe. Jó, ez már ott lesz, jó? Ez nagyon fontos mondat. Nem lesznek ilyen sebestyénkártyáid?
5: Sebestyénkártya, ez
7: elég. Az a könyvcím, hogy nagy mondataim.
6: Isten, figyeljetek, mert csinálj meg karácsonyra egy ilyen kártyacsomagot, amit csak a rádiós kérdésekre, a legfontosabbakat.
5: Jó. Na figyelj, itt a következő. Gyónom, hogy egy év után szexeltem a vállásban lévő férjemmel. Ki vagyok éhezve, nem csak vele, hanem mással is, de csak nála érzek bűntudatot. Bár mondtam neki, hogy a jövőnket nem befolyásolja. Nem is ismerek magamra. Mi van? Mit csinál?
7: Hogy egy...
5: Válnak éppen,
7: igen.
5: De közben szexelnek, és ezért bűntudata van.
7: Hát lehet is.
5: Hm.
6: De most azért van büntetet, mert szexre...
7: Válnak, hát azért a válásba nem nagyon illeszthető bele.
6: De a válást miben befolyásolja a fizikai gyakorlatok végzése?
7: Hát abban hát befolyásolja...
5: Szexelsz azzal, akitől válsz azért. Ez nem egy megszokott
6: dolog. Hát de nem a szexe volt a probléma, hanem a többivel.
7: Igen, de hát ha nem kerek az
6: egész, olyan, hogy nem takarítanám, mert váltok, vagy nem tudom, vagy nem ennél, mert váltok.
5: Hát nem azzal szexelsz, akitől válsz. Újat találsz, annyi düh, frusztráció, harag van benne, eltávolodás, ritkán szexelsz azzal, akitől válsz. Azért ez nem egy megszokott dolog.
6: Szerintem amúgy meg ez egy egészséges gyászfeldolgozás. Tessék, gyászoltok.
5: Lévő férje, mert utáljuk egymást, mint a szar, de néha kefélünk egyet. Hát persze, hát ez teljesen megszokott.
6: Nekem ebben semmi kivetni való nincsen. Ez teljesen oké. Okay. Otthon vagy még? Otthon vagy. Akkor vagy...
5: Igen, együtt laktuk még. Igen, igen. Kényelmes az életem, csak mellkasban szorít picit, főleg éjjel. Ennyi. Ez a vallomás. Ez is egy fontos vallomás. De milyen szépen van megfogalmazva. Kényelmes az életem, csak mellkasban szorít egy picit, főleg éjjel. Érzed ezt ott? Érzed a szívtájéki mellkasbéli szorítás? A kényelmes életnek nagy ára van, a komfortzónán belül maradásnak nagy ára van. Na, szorít akkor egy picit éjjel.
6: Hajnal kettő körül?
5: Hajnal kettő körül fölébredsz, szorít a melkasod?
6: Csörög rám.
5: Most, hogy Eszternek külön országa lett, már minden este rá gondolsz. Mi Géza?
7: A gazdagság elcsábított.
5: Ugye?
6: Vagyonos, testes hölgy vagyok.
5: Azt mondja, hogy 2 hónapja szültem a 3. gyermekünket, mellette levelezőn egyetemre járok. Előfordult, hogy azt mondtam, oktatás van, be kell mennem, vegyen ki szabadságot a férjem közben. Én végig vásároltam és aludtam a kocsiban. Nem várok megbocsátást, megérdemlem.
7: Meg, és tényleg.
5: Petra küldte nekünk. Tehát ezt el lehet mondani otthon, nem?
6: Hát miért ne lehetne?
7: Hát de valamiért lehet... mégsem mondja el.
6: Igen, mert szerintem azt akarja, hogy sajnálják, hogy nehéz volt neki, és akkor tudod, ha kiderül, hogy nem volt nehéz, akkor nem sajnálják. Nem. Ez is egy ilyen játszma, ezt szokták szeretni az emberek, hogy tudod, hogy rosszabbnak tüntetik fel a helyzetüket, mint amilyen valójában, hogy megkíméljék őket a nehezebb életet.
7: Na de azért neki most nem könnyű a helyzet. 3 gyerek most szülte a 3. egyetem közben.
6: Igen, de hogy valószínűleg az van, tudod,
7: hol a kamu? Hol a kamuzás benne, hogy elment és aludt az autóban?
6: Nem. Tehát az, hogy nem mondta el azt, hogy azt mondta, hogy aludt és vásárolt, nem ezt mondta?
7: Igen.
6: Igen, tehát ezek a jó dolgok, amik jó dolgok történtek vele, és ezt ugye nem mondja el otthon,
7: hogy, miért nem
6: hogy ne tudják, hogy ő egy kicsit jól érezte magát, mert akkor ez azt jelenti, hogy akkor táplálod ezt a képet, hogy te még mindig ki vagy ugye merülve. És amúgy nyilván még mindig ki vagy merülve, nem ettől leszel jobban, hogy egyszer alszol egyet a kocsiban, hanem
7: egy
6: csak,
7: picit,
6: hogy,
7: igen.
5: Hogy csak egy kicsit feltölt azért,
6: egy igen. Kicsit, igen.
5: Férjem most írt, mi van, Csibe, nem teregetett ki a családi szennyest? Igen, nem sokára megyünk mi is Eszter estjére, elkezdtem félni.
6: Már titeket már mesztelenül fognak várni.
5: Mit történik ezen az este, így van? Türelmetlen vagyok a babámmal, mert nem úgy mennek né a dolgok. Fogzás, nehéz alvás, valószínűleg ezek az érzések az én gyerekkoromból, a szüleimmel való kapcsolatomból jönnek, mégsem tudom, hogy kezeljem megfelelően. Felismerem a hibát, de nem találom az eszközt és a megoldást. Belefér az elején egy kis türelmetlenség, nincs azzal baj. Nincs azzal baj. Az egy kezdő szülőnek a fontos kritérium, a türelmetlen vagy, fáradt vagy, kiállatlan, ne bostorozz ezért magad, ez ilyen,
6: az eleje ilyen.
5: Az eleje macera, ilyen. Kimerült, fáradt, ez egy krízis, de aztán ki lehet belőle jönni.
6: Igen, meg azon tudod, hogy még most találod ki magad, tehát hogy mindig ugye akkor jönnek ezek az új személyiséged, de most ismerkedsz meg, és nyilván már vannak ezzel kapcsolatban kritikai észrevételeid, de hidd el, hogy majd összesimulnak a dolgok, megtalálod, hogy hol tudsz könnyíteni magadon is, jobb lesz.
5: Igen. Olyan ideggyengék vagyunk 2 kisgyerekkel, 2 és 6 évesek, mellett a feleségemmel, hogy már tromfoljuk egymást, mikor lépünk le. Segítség alig, mindkettő munka, és az AI miatt itt szorongás. Néha csak egyszerűbb lenne kilépni ebből a világból. Egyébként életem nője vagy Marci.
7: Marci!
5: Én szeretem ezt az SMS. Nagyon kivannak, 2 és 6 évesek teljesen rottyom vannak, szeretik egymást, de már mindenki azt mondja, hogy én megyek el, biztos én megyek el. Ez kemény. De jó, könnyebb lesz, már a 6 elmegy suliba, a 2 már örök nem sokára, a 3, és akkor már mindjárt elmegy oviba. Jobb lesz ez, napról napra könnyebb.
6: Az oviba az a legnehezebb, szerintem, hogy elhiszed, hogy könnyebb lesz, és aztán, ahogy elkezdi kapni ezeket az immuntámogatásokat az ovistársaktól, és ugye ugyanúgy otthon lesz a gyerek, csak beteg lesz még pluszban. Az igazítani ilyen 5-7 kankó, így ilyenek, jaj Istenem.
5: Igen. Örülök neki, hogy szexeltek, Nyomi. Mi nem válunk, de nem is szexelünk.
7: Na most akkor melyik a jobb?
5: Igen. Kérem a válófélben lévő MILF számát, ez a specialitásom, köszönöm. mérje a számát, érted? Neki ez a specialitás. Hát hogy lecsapott? Hogy oda ment? Lidért ül a melkasár. Elindultak az üzengetések. Lidért ül a melkasár.
6: Jó, Istenem, egyszer tartsunk már egy ilyen ezoterikus órát.
5: Lidért ül a melkasár, nagyon nagy duma. Feleségem mondta, hogy főzzek valami finomat. Rendeltem kaját, egy kicsit sincs bűntudatom.
7: Nem is szép.
5: De mondd, elmondtad, vagy azt mondtad, te főzted? Átdobtad a serpenyőbe?
7: Hadd flexeljen már vele. Igen? Hát ő dolgozott, megérte, megkereste a pénzt, megrendelte.
5: Kicsit sütöttem egy gyors hasábot, összeütöttem egy rizibizit, csináltam egy Gordon Blue-t. Egy Cordon
7: Blue-t.
5: Csináltam egy Cordon Blue-t.
6: Na, ez a Cordon Blue, ez azért fontos.
5: Csináltam egy nagyon fontos Cordon Blue-t.
6: Ha meg lesz az államom, akkor amikor elfogjuk magunkat szigetelni, akkor Cordon Blue-t fogunk felhúzni. Másfél nézet, mint a Cordon Blue?
5: Én szeretem a Cordon. Legyen minden a Cordon. Legyen minden épületet, vegyen körbe Cordon Blue. 15 éve házas vagyok. Van egy 10 éves kislányom, boldog vagyok. Minden hónapban 200 órát dolgozom, most viszont azt mondtam, elég, titokban kivettem 2 nap szabit a családnak, nem szóltam, az a 2 nap az enyém volt. Pihentem és videójátékoztam, és nem bánom. Krisztián Ausztriából. Micsoda lázadás 15 év után. 10 éves kislányjal. Kivett 2 napot. De milyen bátor, nem?
6: De bátor. Én ezt úgy szeretem, amikor így fogod, és a gyereket azzal meglepett, hogy így kiemeled a rutinból, tudod, és akkor csak csaptok egy napot, ami így rólatok szól, vagy főleg róla nyilván. De hogy így, hogy az együttlétről, és az olyan jó, hogy visszaadja így a, nem tudom, a tüzet. Hogy igen. Tudod, milyen huncutok vagyunk, hogy bármit csinálunk.
5: Mentek együtt valahol vandázni. Igen. Fiam élethelyzete megváltozott, így szakítani akar a barátnőjével. Én is biztattam rá, közben a barátnője nekem panaszkodik, akinek meg mivel őt is sajnálom, mert megszerettem, tanácsokat adok, hogy tartsa meg a fiam.
7: Hí, de kétszínű.
5: A rohadék, micsoda!
7: Azt kéne mondani, hogy nagyon helyes, hogy eltakarodsz végre a fiam életéből.
5: Várjad, a fiadat lebeszéled a csajról, a csajnak meg azt mondod, igen, hogy tartsd meg a fiam? Igen. Ebben mi az értelem?
7: Hát ne jó fej akarsz lenni a csajja.
5: Fúj, de konfliktus kerülő, fúj, de gyáva.
6: Ez nagyon
7: ide
6: gyáva.
7: Is játszik, oda is.
5: Ez ide is játszom, oda is játszom, mindenhol jó zsarú vagyok, mert nem merek belállni a konfliktus. Egyébként nem is a te konfliktus.
6: Mi ez? Szeretetésség.
5: Nem, bocsánat, ti is nyálasok lettetek egy kicsit. Ez szeretetésség.
6: Ez szeretetésség. Neked szükséged van arra, hogy mindenkinek te legyél a tanácsadója, a fal, aki megtartja őket, és a többi, és a többi, és azért nem mersz konfrontálódni.
5: Na tessék, itt egy élethelyzet. Egy barátnőm csalja a férjét.
6: Oké.
7: Okay.
5: A férj is jó barátom. Ha hallgatok, cinkos vagyok. Ha beszélek, szemét vagyok.
7: Na.
5: Ki volt előbb?
7: Már hogy kivel volt előbb barát?
5: Hát ha barátnő lehet, volt előbb, nem. Egy barátnőnél nem lehet fontosabb a barátnő férje. Te a barátnődhöz kell, hogy lojális legyél. A barátnőd férje valószínűleg a barátnőddel jött és megismerkedett a Józsival, és te jóba lettél a Józsival. De neked a barátnőd a barátnőd. Te odafalazol. Te
7: igen,
5: ott
7: és tartod. És egyszerre ismerkedett meg velük, egy buszos kiránduláson Thesszalonikibe.
5: Akkor maradjon ki belőle.
7: Hát de ugyanakkor a lelki ismeret.
5: Akkor legyen cinkos. És legyen egyszerre személyt
6: is. Megy le a férjével.
5: Megy le a férjére. Kavarod
6: össze a szállatot. Igen. Most már ez azt jelenti, ugye, hogy szabad a vásár.
5: Igen. Szexeljetek egyet hármasból, és nézzétek meg, mi sül ki belőle. Szerintem ott kiderül az igazság. Nem, a barátnő, mindig a barát felé vagy lojális. Hiába kedveled a párját, neked ő a barátod, nem?
6: Ebben a műfajban igen. Amúgy rengeteg nagyon furcsa megoldás született már az évek során.
5: Hát volt már sok megoldás,
6: Én már hallottam, hogy valaki ráírt a másikra egy kamu profilról. Volt olyan, hogy postán küldtek egy képet egy szarvról. És akkor vissza kellett feltenni, hogy felszarvazták.
5: És akkor rá kellett jönni erre, hogy felszarvazták.
6: Igen. És rengeteg ilyen dolog van, hogy tegye magadnak egy szívességet, és te ne legyél egy idióta. Csinálj úgy, hogy figyelj, amúgy, ha te ezt bevállod, akkor mind a kettő kapcsolat offos lesz, csak mondom, segítek.
5: Na, az biztos, igen. De a barátnő volt előbb, akkor vele, vagy neki. Esténként megvárom, amíg a gyerekek elszanak, és csak utána kezdenek lassolni. Nem vagyok önző, csak 3 gyerek mellett már megtanultam, hogy amit előveszek, abból 5 másodpercen belül én is kérek van. Az esti nasit megérdemlem, az anyai túlélő csomagom.
7: Tök korrekt.
5: Aki alszik, az nem kér. Aki kér, az menjen aludni. Egyébként ez jó.
6: Szép.
5: Igen. Én több lyukra játszom, te is szóba jöhetsz, Bali. Feri, te már sok lennél, nekem írta rólam.
7: Te köszönjük is szépen. Nekem, Róli, köszönöm, így megvagyunk, de Balázs nyitott, láttam a szemén.
5: Igen. Abszolút van bennem nyitottság. Aztán azt nézem, minden férfi azért horkol, hogy elijessze az ártó szellemeket a feleségétől, kérdezi
7: igen.
5: Tamás.
7: Igen, ez nekünk egy vállalásunk. Ugye, Tamás, hogy horkolunk éjszaka, csak miattatok csináljuk. A lányok miatt.
5: 10 éve. Ugye,
7: ilyet még nem hallottál.
6: Akkor lehet, hogy én is azért csinálom, mert...
7: Jó, hogy az ártó szellemeket elűzd.
6: Amúgy az a durva, hogy én nem mindig horkolok, csak amikor nagyon fáradt vagyok, vagy valami történik, fogalmam sincs, miért mitől horkolok, de az annál rosszabb érzés, amikor felkezd, és így érzed, ki van szárad a torka, és tudod, hogy mekkora büllőstrom lehet a hátad mögött, az semmi sem übereli.
5: Igen. Aztán azt nézem, hogy mi van még gyerekek itten, aztán vannak-e még gyónások. Összevesztünk a párommal, mert nem tudott viselkedni, nagyon bánt, hogy megbántottam. Jó, hát ez igazából semmiség, itt ki kell békülni. Múlt hétvégén hosszú évek óta az első hétvégén volt egyedül család nélkül. Csomó tervem volt, végül egész hétvégén pornót néztem.
7: Az is szép teljesítmény.
5: Ez mi? Két nap egyedül elmegyek bringázni, múzeumban megnézek egy mozifilmet, elmegyek fürdőbe, masszíroztatok, és két napig otthon. Mennyire lúzer, te jó Isten, pasi, nem áll. Az igazi, tudod, az igazi kiéhezett férfi, elmegy a család, most minden lesz, haverok, bulizik, két nap ki sem mozdult, rommá bünteted magad, úristen.
6: De hogy van ebben valami, amúgy ilyen, én ezt értem, mert nem azt, hogy rommá bünteted magad, hanem hogy szükséged volt arra, hogy otthon legyél egyedül. Ezt szerintem tökre megérthető, nem? Annál, hol
5: hát de van más pihenni? Is a spektrumon azért már, hogy értem, de két napi rommá bünteted magad, nem?
6: Van persze más is, de hogy néha egyszerűen csak ennyire van szükséged, hogy egyedül legyél. Hogy azt tudjon téged szeretni, aki a legjobban szeret, és azt te vagy.
5: És azt te saját magad vagy. Igen. A férjem gyűlöli a macskákat. Lett egy cicánk, a gyerekek is akarták, kinti cica. Amikor nincs itthon, mindig beengedem a cicát a házba, hogy simízzem, összebújjak vele a szőnyegen, imádom. Vettem egy emeletes cicaházat, ma összerakom. Lehet, hogy ebből baj lesz, írja Edina. Leasingel egy macskát.
7: Nagyon jó, hát majd megsokja a férjed is, hidd el. Ahogy először felugrik az ölébe a kanapén,
5: a kis bolhás. Ott
7: megszereti.
6: Figyelj, én csak azt tudom mondani, hogy bocsáss meg a férjednek, hogy ilyen tudatlan.
5: Igen.
6: Majd rá fog jönni, hogy a macska az egy szükséges résztvevő az életeteknek.
5: Az kell. Én sem voltam macskás, de az lettem. Macska az jó. Macska az jó. Na jövünk mindjárt, gyerekek. 2 perc a pontosan 9:30, itt vagyunk a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más.
3: Valaki más.
4: Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en.
3: Rádió 1-en.
4: Októberben újra Rádió egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Belégzés. Kilégzés. Belégzés?
8: Ugye milyen egyszerű, de náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
9: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
10: A Reventil orrspré törődik az orrával.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: Ki bírnál egy gyűjtőhelyetben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leap Motor B10 Hybrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leap Motor B10 Hybrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
12: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
13: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Meki éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
14: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
4: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
16: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Ismerd meg az új Kia K4-et és K4 kombit az Autonexusnál Kaposváron, a Vásártér út 6-os szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
17: Kia. Movement that inspires.
0: Állj több lábon. Tanulj valami újat a Bécsi Közgáz mesterképzésein, akár egy év alatt, vagy levelezőn. Vezetés és szervezés magyar és angol nyelven. Marketing, pénzügy, vállalkozásfejlesztés angol nyelven. Várunk tájékoztatónkra személyesen, vagy online október 9-én a PTE Közgazdaságtudományi Karán. ktk.pte.hu.
4: Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

0: más nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
3: Köszönjük!
0: Reklámot hallottak.
2: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: 180 éves a Kaposvári Kórház, csak nem 60-an jelentkeztek a kaposvári szenior színjátszókhoz, várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. 180 éves fennállását ünnepli a Kaposi Mór Oktató Kórház. Az intézmény története 1846-ig nyúlik vissza, az elmúlt csaknem két évszázadban pedig Somogy egyik legfontosabb egészségügyi központjává vált. A kórház az évforduló kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyógyító munka ma már sokkal többet jelent az épületeknél és a műszereknél. Az orvosok, ápolók és háttérdolgozók közös munkája biztosítja a betegek ellátását. Az intézményben a térségből érkezőket is fogadják, így a Kaposvári Kórház szerepe az egész vármegyében meghatározó, írja a Sonline. Nagy az érdeklődés a kaposvári szenior színjátszó műhely iránt, csak nem 60-an jelentkeztek az új közösségbe. A kezdeményezés azoknak kínál lehetőséget, akik idősebb korban is szívesen próbálnák ki magukat a színpadon, vagy korábbi tapasztalataikat szeretnék újra hasznosítani. A foglalkozásokon a beszéd, a mozgás és az improvizáció is szerepet kap, a résztvevők pedig közös produkciókra is készülnek. A szervezők szerint a színjátszás nem csak alkotói élmény, hanem közösség formáló erő is lehet, számolt be róla a sonline.hu. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra, a kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Kovács Tünde szervező.
5: A cél igazából kettős: a figyelem felhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a minden napokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült segítő, terápiás ruhamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig figyelem irányul feléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet. Bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. Ha a jelöltállítás lezajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
4: A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Derült, száraz idő várható, de délután este fátyol felhőzet érkezhet. A keleti szél az ország zömén mérsékelt marad, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A napos idő jó hatással van a hangulatunkra és a közérzetünkre, ezért ha megtehetik, munka után töltsenek egy kis időt a szabadban. Legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Puci Ferivel, csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt, 3:49 lesz pontosan, 6 perc múlva, hello, drága hallgatók, túl vagyunk a gyónásokon, és még van majd egy Hogy vagy magyar.
2: Ma?
1: De lehet, hogy csak jövő... Nem,
2: azt
1: csak
2: mondom, ma.
1: Lehet, hogy az csak a jövő héten majd van, amikor megnézzük, hogy október elején hogy van a magyar. Jó?
3: Várjuk meg a fizetésnapot, az nekünk mindig jót tesz, nekünk magyaroknak.
1: Az igen. Az, ott lehet, hogy egy kicsit jobb hangulatú. Ja. Hogy vagy magyar lenne, igen. Ajajajajaj, gyerekek, mi van a közlekedése? Robert Károly Lehel sarkán baleset van, Népliget áll, és a Hungária is. Feri egy gyors forgalmi vecséstől elesett, csak a szokásos, ez Gyuri küldte nekünk. Köszönjük szépen. És nem látok mást. Egyelőre ennyi. Ennyi van jelen pillanatban. Ma legyen már, írja Dominik. Nem? Egyszerre nem szokott ennyi rovat össze tornyosulni.
4: Tornyosovat?
1: Tornyosovat nincsen. Időjárásunkkal mondjál valamit.
3: Napos reggel.
1: Köszönjük szépen.
5: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Jó, gyerekek.
3: Hát van érdeklődés maga iránt, kisasszonya, hogy nézem az SMS.
4: Na, mi történik?
3: Hát semmit, reggel bedobtad ezt, hogy ugye valaki megnézte az estedet a feleségével, és hát azóta csak rá, de erre elég sokan.
1: Na!
3: Írogatnak.
1: De micsoda, olvassál.
3: Sziasztok, házas vagyok, de Eszter nagyon komoly misz. Üdv a tüzes sálkány.
1: Oda
3: a
1: misz.
3: A sálkány
1: is
3: a tüzes sálkány.
1: Kúzó főfelmérő.
3: Így írt, hogy
1: sálkány. A tüzes sálkány.
4: Nem.
1: Nagyon kapós vagy te ma, hallod-e?
4: Nem tudom, mi történik, srácok, hogy itt nagy éhínségek vannak.
1: Petérésed van?
4: Éhínség. Egy legyen országos petérés tartok.
1: Országos petérés tartasz? Mit csinálsz?
3: Lehet, hogy mikrofonon keresztül átjön.
4: Lehetséges. Azt kéne csinálnom, hogy ha megástam a gödröt, amiben meg lehet engem tekinteni majd 9-3-ig minden nap, akkor majd akkor ott lehet majd a petérésemet is majd megcsodálni.
1: Ez nagyon. Nagyon jó lesz. Jaj, gyerekek, most zajlanak ezek az elvitelések, vagy ezek az elvivések. Nézitek ezeket a... Ugye, hát most azért, gyerekek, egyszerre nézzük akció, el. Egyszerre közélet, egyszerre politika, itt minden van, itt most már naponta elvisznek valakit.
4: De nekem van befutó, én tudom, hogy kit várok, hogy elvigyenek, de az még nincs közel.
1: Sokan várnak sok mindenkit, oké, hogy kit vigyenek el, meg ki jöjjön ki, meg ki beszél, meg ki ne beszél. De hogy ezen gondolkoztatok, hogy mit csinálnátok az utolsó nap?
4: Lenne egy... tudom, hogy elvisznek?
1: Ha tudod, hogy elvisznek, és van egy utolsó napod. Van egy ilyen szakrális felkészülés, erre 24 órád van, és cső mézbe.
4: Mennyit sírhatok?
1: Tessék?
4: Mennyit lehet
3: amennyit
4: sírni?
3: Akarsz.
4: Amennyit akarok. Hát akkor a 12
3: várjál,
4: óra megvan.
3: Most megérkezik valaki egy ilyen idézésre, hogy akkor holnap...
1: Leteszi az
3: holnap
1: Eszter.
3: Délben.
1: Holnap reggel 9 órakor te jelenjél meg a BV büntetés végrehajtási intézetben. Van 24 órá.
3: Hát ugye próbáld eltüntetni a nyomokat.
1: De már nincs nyom, már semmi be kell vonulni. Már lezárult a nyomozás, már nem nyomozati szakaszban vagy kész. Már be kell
4: próbálok magamban a lehető legtöbb telekommunikációs eszköz feltuszkolni. Szerintem ez egy ilyen könnyed sós vizes átmosás, szerintem, és utána
3: és
4: pedig...
3: sok minden befér.
4: Igen, és akkor viszek egy faxot, egy telefont.
1: Mert olyan szorongóak ezek a képsorok azért közben, nem? Hogy úgy belegondolsz, hogy oké, most megérdemli, nem, kiderül, ártatlanság, vélem, mindent adok, nem is róluk akarok beszélni, csak hogy magadat beleképzelve ebbe a helyzetbe, és ne legyen az ilyen,
4: kicsit
1: 24 órád van.
3: Nem is vihetsz be semmit, tehát az tök
1: legálisan,
3: ugye itt csak ez működik, amit Eszter mond. Mondod, de hogy mivel töltesz el 24 órát, amit tudod, hogy egy darabig az utolsó? Hát nagy kérdés.
1: Ugye,
3: hát...
1: Vagy van egy ilyen 24, nincs egy ilyen 24 órát, amit így nagyon megcsinálsz, mert időt sincs és energiát se, nem?
3: De akkor viszont ülsz és
1: nézel előre.
4: Szerintem először is tisztáznod kell azt, hogy kire számíthatsz és kire nem. Tehát telefonálni kell. Ezt fel kell hívni mindenkit, hogy...
1: Tehát föltérképezzed a kapcsolati hálódat, igen. Hogy ki, ha majd benn vagy, akkor kire ezt kitadjál meg kontaktnak.
4: Igen, hogy le tudod adni a telefonszámokat, és akkor ne az legyen, hogy hívják, sose veszik fel, hanem akkor elhelyeznék bizonyos helyeken ilyen kis összegeket, hogy akkor tudjanak nekem küldeni csomagot például. Aha. Aztán nem?
1: Erre teszem magadban valamit. Van-e vagy kis pengéd? Van-e reszelőd? Van-e érc kalapácsod?
4: Én a női börtönbe megyek, úgyhogy én inkább vinnék magammal különböző
1: mit viszel magadra?
4: Olyan segédeszközöket, amivel le tudom kenyerezni a celetásokat.
1: Mit tudsz a börtön hierarchiáról? Hát semmit.
4: Viszont magammal egy ilyen négyegú borzalmat. Egy négyegú borzasztót viszont magammal meg egy csomó cigit.
1: Én azt láttam, hogy a Feri üldögél az ágya szélén egy érsz kalapáccsal, hogy ezt?
3: Tényleg?
1: Ezt? De tényleg ezt?
3: Tudtad?
1: Tényleg ezt kell
3: bevinni? Van pékismerősöm, már kezdeném sütetni bele a kis kenyérbe, ahogy hívják ott a mini telefon.
1: Oké, és mit csinálsz a kenyérre, haver? Kapsz egy fél kiló Erzsébet kenyér. Valaki beküld, azt nem te
4: megkapná a rosvekni, megkapná az összesütött telefont, tudod, az egész egy csak egy összeolvadt műanyag darab.
1: Szerintem az, hogy mindenki azt gondolja, hogy eszem, iszom, dinom, nálam egy napig, mert úgyse tudok ott benn mit csinálni. De szerintem közben le vagy dermedve a soktól, nem csinálsz semmit, csak meredtem megfagyva ülsz.
3: Alapból
4: azért nem szabad bezabálni az utolsó nap, mert ott meg közös WC van nyílt helyen. És az nem lehet az az első napodnak a lerakata, vagy egész nap űzöd magadban a démonokat, érted, mert utána az megpecsételi az sorsodat oda bent.
1: Jó, de azért hármunk közül csak kisorsoljuk, hogy kivisz be egy karton cigit, nem?
3: Hát kibe férel.
1: Nekem lenne tippem, hogy kibe férel.
4: Jó, oké. Jöhet a hangárba.
1: Jó, de hogy ez... Igen, betoljuk a hangárba. Ennyi az érckalapás, ennyit tudok vállalni a csapat kedvéért, ha mind a hármon megyünk. Ugye. Azt be tudom vállalni, egy érckalapás be tudom vállalni. A kartoncigit vigye a mamba.
4: Jó, én ez...
3: Kell valami ital is.
1: Na, Ferenc.
4: Ferenc, ha rágugolsz egy unikumra, szerintem ott nagyon népszerű lesz.
1: Ne az unikumra, hát az unikum az ilyen tojás alakú. Hát akkor legyen mi ez a mangós volt, ez egy sírok vodka, hamarabb fönn van.
4: Ott lenne sírok vodka.
1: Egy jó sírok vodka, ott hamarabb fönn van. Az unikum az nagyon kerek, az nem megy, nem megy oda.
4: Hát, ha nem akarod igazán.
3: Ha szükséged van rá, akkor vegy.
4: Így van. Meg lenyelhetni a dolgokat, mint tudod, a drogbárók.
1: Igen, lenyelsz egy pár dolgot, mert ugye nem néznek el. Én valószínűleg telefonálnék, fölhívnám azokat a börtönviselt celebeket.
4: Édesanyám, igazad volt?
1: Édesanyám. Nem, hogy milyen bent, milyen élet vár. Tehát megpróbálnék egy kicsit körbejárni.
4: Új, élet vár.
3: Hát de arra nem készülni, nem tudsz rá.
1: De azért vigyáznak rájuk. Most volt pont azt hiszem, pont a Telexen egy cikk, hogy azért vigyáznak rájuk, nem teszik olyan szárnyba, ahol azért nem tudom, sorozatgyilkosok vannak, egy kicsit jobban babusgatják őket.
4: De hát vannak olyan a fehér galléros bűnözők, ugye nem? Tehát most erről beszélünk, hogy vannak ezek, akiket így megkímélnek, mint az úriemberekben, hogy ott...
1: Hogy nem tesznek olyan szányba mondjuk, ahol durvább arcok vannak.
4: De hogy a Herceg Zolit például felhívatták volna, nem? Hogy akkor milyen ez?
1: Hát azért sok börtönviselt celebünk van. Én biztos, hogy informálódnék, az lenne a legfontosabb. Meg hogy minek örülnek a börtönőrök?
4: De rajzok.
1: Tök rajzoltam. Készítettem rajzot.
4: Dezsőbá, ez maga tetszik lenni az udvaron, ahol sétáltat minket.
1: Tesi bácsi, tudom, hogy nagyon tetszik, szeretni, igen. Azért csak rácsöröksz, mit tudom, a Tastádira, nem?
4: De szóval
1: mi volt a múlt, vagy nem tudom, ki volt még, hogy figyelj, mi van bent? Hát tudni akarjuk, hogy mi van bent. Jó?
4: Szerintem azt kéne csinálnod, hogy amikor bemész, te egyből megadod magad, és legyünk túl rajta, plusz utána csináltál ilyen élő balássókat.
3: Beszélgetés a börtönszínpadon.
4: Igen, igen.
3: Bejárna a Peller Marianért, dumálnátok ott.
1: Lélek. Nem mondd, hogy azért egy irányú utcatáblát nem varadsz föl a fenekedre, nem? Tehát, hogy...
3: Csak kifelé.
1: Vagy egy zsák utcatáblát. Hát valamivel jelezném.
4: Akik ott vannak, nem ismerik a táblákat.
1: Legalább jelezném, hogy haver, egy haver. Hát az utca egy irányú, te most szembe mész a forgalommal. Szembe nem megyünk a forgalommal, értve vagyok. Nem tudom, szerintem tök máshogy képzeli az ember ez. Ha jönne az üstökös, akkor még én akkorát szexelek, meg eszem, iszom, dínom nálam. Dehogy is, dermedve ülsz otthon, lefagyva, és semmi nem jut eszedbe valószínű, nem? Tehát nincs ez az utolsó, na majd akkor most én még hú, de nagyon meghajtom ezt az utolsó napot. Szerintem biztos
4: nem. Szerintem sincsen, szerintem az van, hogy ott nagyon izi, ott nagyon sajnálod magad, próbálsz mindenkinek a lehető legtöbb, nem tudom, ilyen impulzust adni még magaddal kapcsolatban, hogy emlékezzenek rád, és aztán pedig összeszeded magad az utolsó órában, nem? Tehát ezt tudom elképzelni, hogy... Figyelj, és azt nem lehet, hogy izé, hogy már feladsz magadnak csomagokat?
1: Jó, hogy előre beszélgetsz.
3: Ott állsz a postán.
4: Igen, és aztán szóval, akkor rossz helyre vittek.
1: Igen, ezek inkább behajtani tilos. Ne, jó, az egy irányú utca, és hogy az nem jó, az hülyeség.
3: Egy irányúba be lehet menni.
1: Nem úgy,
3: egy zsákutcába is. A zsákutcába is be lehet hajtani.
4: Én azt hittem, hogy így... Bocsánat. Az, hogy egy ilyen felfelé
1: tud egyenesen. Nézd már, ez a hülye még azt sem tudta, mit varrat a seggére oda nézni. Hát ezt a barbot kivaradt, hogy egyet tudjuk, hogy egy irányú. A hülye barom. Elnézést, annyira meg volt, hogy ilyen rosszat tetováltam. Úgy értem, hogy beállítani tilos. Úgy értem, hogy beállítani tilos.
4: De akkor miért nem elsőbségadás kötelező?
1: Jobbkezes. Ez egy jobbkezes utca, haver.
4: Nem, az kurva, de állat.
1: Főútvonal,
4: nem érted? Van ez a két nyíl egymásra szemet, hogy ki ad elsőbséget a másiknak egy olyan
1: ki. A piros nyíl meg a fehér nyíl. ez a hülye még azt se tudja, mit kell felvarratni. Hát ez egy kretén.
4: Jó,
1: szóval kézed elnézni, rosszat varratnál. Na, az elmészi tetkó, és azt mondja, ez most nagy, igen.
4: Bemenni, és egyébként, nézd a ribit.
1: Eljött, azt megjött a szöszi.
4: Hadd nálam egy platósi
1: fogja. Tényleg, hát ez nem jutott eszembe. Behajtani, Tiloska, nem egy irányú, de hülye vagyok.
2: Mondom.
1: Hát ez...
4: Hát ezt nagyon szeretem amúgy, hogy nézd ilyen nagyon-nagyon maga biztosan.
1: Nagyon, gyerekek. Az, hogy engedélyköteles útszakasz. Az engedélyköteles útszakasz se rossz. De most nem, az hülyeség.
4: Majd de
1: engedélyköteles útszakasz.
4: Hm? Van azt tudjátok, amikor csak bizonyos súly felett engednek be.
1: Kirakom, hogy egy behajtani tilos, fehérrel, piros kör és 3,5 T.
3: Ha meg vagy, akkor jöhetsz.
1: Az, hogy az egy irányú a biciklisek mehetnek szembe. Jézus Isten, bicikli, te jó Isten. Hát összeszorul a gyomrom.
4: Hát ez nem csodál.
1: Azt a mindenség. Kivéve célforgalom. Kivéve célforgalom. Azt sem az, a kivéve célforgalom. Ez a hülye főre, hogy a célforgalom.
3: Egy magánutat varasz.
1: Magánut, az jó.
4: Mit hiszi, Dávid, most lehalkítottad? Én nem adom a nevem. Nem is lesz az ember.
1: Nem rossz az útszükület.
3: Nem, nem jó, a főhívás, hogy az még.
1: Útszükület. Hát kicsit szétbontjuk ezt az útszükületet. Jézus Isten. Vagy fizető szakasz.
4: Fizető a kettes cellában.
1: Fizető szakasz az egyesben. Újonc. Úgy látom, fizető szakasz van.
4: Azt mondják, hogy a lakópihenő vezet.
1: Gyerekek, én csak táblákkal a seggembe mennék be. Fölvaratnék 8 táblát. Egy valami csak megállítja őket.

0: fölrakom azt is. 8 táblával megyek be. Na jó, vagy gyerekek. Okay.
1: Ez inkább egy menünek hangzik a mondjásra.
0: Válassza ki. Tehát kérek, válassza ki, és akkor megvagyunk. Tulajdonképpen mit kell feltudni. Csomagot csomagolhatunk? Nem vihetünk be csomagot. Nem viszünk be csomagot. Aha. Hát ez kell.
1: Pedig az alagútban minden befér.
0: Teljesen jó.
2: És maximum 20 km per óra.
0: Igen, egy maximum 20-as.
1: Istenem. Az na jó, hogy tetszik. Szerintem legyen az omlásveszély.
0: Berakjuk az omlásveszélyt. Jól van. Oké, hát akkor egyelőre ezt nem fejtettük meg, tehát nincs nagy katarzis. Az van, rájöttünk, nincs nagy katarzis.
1: Én még tudod neked segíteni, hogyha bekened magad disznózsírra, tehát az egész testedet, ugye ezt legális, te úgy mész be, hogy be vagy, te, vagy olajozott, vagy valami, akkor lecsúsztak rólad az első 24 órában, akár kipróbálkozik.
0: Ez már csúszik, mint a szappa, nem? Mindig kicsúszok a kezéből. Kicsúszok. Nézd már, szökik.
1: Nem lehet, egy kőolaja, nem tudom, mi az, ami a legtartósabb.
0: Valami nagyon durva, folyékonya.
1: Csak hogy lehet, hogy így mész kézről a kézre. Nem hiszem ezt, nem hiszem el.
0: De azt mondják, ha felrakatok még egy szélzsákot, az lehet, hogy segít. Na oké, telefon gyerekek, adjunk kulcsot. Adunk kulcsot, vagy nem adunk kulcsot?
1: Hát ilyen se lesz a börtönben.
0: Ilyen nem lesz a börtönben. Viszont közben csak, ugye hát itt egy órát szenteltünk annak, hogy kiválunk Magyarországból, Nyíregyháza környékén, kiasítunk egy részt, és megalapítjuk ugye a Ráskólendet, ugye ebben akadtunk, mert hogy onnan indultunk arra, hogy egyszer örökölt. És azt hittük, hogy földet, aztán kiderült, hogy földet is, meg egy kis adósságot.
2: Igen, meg nem nagy földet, az azért fontos.
0: Meg nem nagy földet, és hát kialakítottuk ugye a Ráskólendet, meg lett a fizetési eszközünk, meg lett a dűlőnk, az édességünk, mindenünk meg lett, és itt pár dolgot betápláltunk az AI-nak, gyerekek, és egy olyan himnuszt rakott össze, hogy rájöttünk, hogy itt mindenki AI-jal fog zenét szerezni.
2: Bizony, még ez is jó lett.
0: Megvan a himnuszunk is.
1: Na? Tényleg fog fulladni.
0: Most akarod?
1: Valami előző értemből felszakadt valami.
0: Följött valami. Most akarod a himnuszt meghallgatni? Csak hallgassunk bele, hogy mit írt az AI, hogyha lenne Ráskólen. Igen, Feri betáplálta. Írunk egy dörtibbet is majd, mert ez ilyen kis kedves. Mutatjuk, hogy mit csinált az AI. Figyeljetek!

0: Gyerekek, ez ennyire durva, hogy ez 5 perc alatt megírja az AI, hogy itt 5-3 éven belül mindenki AI fog zenét írni meg szöveget.
1: Figyelj, nincs benne rím, semmi, meg szakszofon, hát, de nem volt a szükség.
0: Nem jött jól ki mindenhol azért prozódiailag a dolog, de hogy egyébként meg maga hangulatban pikpak rittyent egyet. Úgyhogy
1: jöhetnek a telekvásárlási kedvezmények.
2: A kérelmek, akkor... állampolgársági kérelem.
1: Jó, igen. Intézem.
0: Igen, az a durva, hogy egészen megdöbbentő, tényleg.
1: Az a durva, hogy ez egészen
0: megdöbbentő. Az a durva, hogy ez tényleg ijesztő, hogy félelmetes, hogy mit ír.
1: Ezért lett háromszor annyira.
0: Igen, még egy napot foglalkozol vele, szöveget átíratod.
2: Átíratod, hogy legyen benne rím, még azt veszed. Neki.
1: Igen. Meg kell bele reppelés, tehát ezt ne gondoljuk, hogy nem ez benne rebbetét.
0: Mindent belerak. Na jól van, jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 9 óra, még egy kulcsot adunk, úgyhogy tessék jelentkezni.
1: Ez már egyszer látod, ez Balázs.
0: Ez már oda lesz, így van. Ha még bírjátok erővel, akkor hívjátok a telefonszámot, aki 10. ügyes és szerencsés, az kap egy kulcsot. Mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márkakereskedésekben vagy a kghmhungary.hu-n.
4: Újj is meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
6: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
7: Önnek a Protexin kell.
8: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
10: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
11: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
12: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Stihl őszi kampány. Motorfűrészek, fűkaszák, akkumulátoros gépek nagy választékban. Minőség, megbízhatóság egy helyen. Kapostil Kft. Kaposváron, az S-Park mellett.
14: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről. De talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve. Meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Ó, igazán epic.
15: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
2: Skoda.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 1000-nél is többen futottak a Desedánál, papírszínház várja a családokat Kaposváron. Új kiadvány mutatja be az éghajlatváltozást. Sós Kata vagyok, már is érkezem a részletekkel. Több mint 1000-en vettek részt a 11. Deseda futógálán Kaposváron. A jótékonysági sporteseményen családok, diákok, katonák és rendszeresen futók is rajthoz álltak. A résztvevők több táv közül is választhattak. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy a mozgás öröme mellett jó ügyet is támogassanak a futók. A Deseda környéke egész nap közösségi térré alakult, a versenyhez kísérő programok is kapcsolódtak. A szervezők szerint a futógála évről évre egyre többek mozdít meg, olvasható a sonline.hu-n. A népmese napjához kapcsolódó papírszínházas foglalkozást tartanak ma délután Kaposváron, a Takács Gyula vármegyei és városi könyvtárban. A gyerekek ezúttal a Só című magyar népmesével ismerkedhetnek meg egy különleges képekkel kísért előadásban. A papírszínház a mesélés és a vizuális élmény sajátos formája, a történet lapról lapra bontakozik ki a közönség előtt, a könyvtár programjára a családokat, testvéreket és baráti társaságokat is várnak. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetője.
3: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik.
2: Kiemelkedő eredményekkel tértek haza a siófoki Európa-bajnokságról a szigetvári Thailand Passion Sport Egyesület fiatal táncosai. A klub 3 versenyzője összesen 9 arany és 4 bronzérmet szerzett a standard táncokban. Marton Fekete Lilla 5, Rumán Borbála 4 Európa-bajnoki címet nyert, Martin Fruzsina pedig 4 számban állhatott a dobogó 3. fokára. A 3 napos nemzetközi versenyen 9 ország 46 egyesületének csaknem 400 táncosa lépett a parketre. Számolt be a viadalról a bama.hu. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Derült, száraz idő várható, de délután este fátyol felhőzet érkezhet. A keleti szél az ország zömén mérsékelt marad. Délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A napos idő jó hatással van a hangulatunkra és a közérzetünkre, ezért ha megtehetik, munka után töltsenek egy kis időt a szabadban. Legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: Azt írja Simi, jó reggelt. Beszarok ezen a rádión, minden héten mérik a hallgatottságot. Nem, egyébként az, hogy most ilyen gyorsan telnek a hetek meg a hónapok, hogy nem veszed észre.
5: Ha mérünk kettőt, nem már.
4: Igen,
5: két hetet.
4: Két heten te mérünk már? Hát. Ja Istenem, milyen jó lenne, már az is egy kicsit így modernizálódna, digitalizálódna. Amerikában, vagy talán Németországban már olyan rádiós mérés, hogy van egy karszalagod. Fölrakja 1000 ember, és digitálisan megméri neked, hogy ki mit hallgattál.
5: Így van.
4: Figyeli a podcastjére, figyeli a kocsidat, figyeli a letöltésedet.
6: Engem ne figyeljenek.
4: Minden figyel, és a végén csak így leadod, vagy letöltik a karszalagról az infót, és megmondja, hogy ennyit hallgattad ezt a rádiót, ennyi ebben az órában, ebben a műsorsában, itt ennyit, és tök-tök reprezentatív az egész kutatás, meg felmérés. Digitálisan mérlik, igen. Tehát ez a Na mindegy, hát egyszer ez is biztos, hogy meg lesz. Itt vannak a rádiós mérések. Tényleg sokat mérnek minket, igen, minden nap. Szinte minden nap. Na, igen, Anna van itt velünk. Hello, Anna, jó reggel.
6: Jó reggelt, sziasztok, Anna vagyok.
4: Szia, Anna, mi a
6: helyzet? Nagyon vártam, hogy bekerüljek, nagyon boldog vagyok. Dolgozok, munkában vagyok, nyírom a kutyákat, itt vannak ők is, szurkolnak, hogy én legyek a tizedik.
7: Milyen a kutyákról beszélünk pontosan?
6: Kettő francia buldog.
7: Az a balenszkedett kutyája.
4: Istenem, milyen fekete-fehér, vagy fekete, vagy milyen?
6: Röpögősök. Az egyik fehér, a másik pedig, hát ez a kékes beütésű.
4: Ó, de ez szeretem.
6: Őket is.
4: A kutya kozmetikában azok, amit kell csinálni, azok nem nagy a szőrük, nyírni kell, azt nem nyírják.
6: Nem, a rövid szőrűek sajnos sokkal jobban hullik a rövid szőrűnek a szőre.
4: Ja.
6: Úgyhogy őket furminálni kell, kifésülni az
7: ajszőrt,
6: fürdetni. Igen, így van, a furminától.
4: Én is nagyon szeretem, nagyon szeretem őket. A francia buldogok nagyon cuki. Cuki kutyák, ja. Az enyém sajnos elpusztult.
6: És 9-én lesz a születésnapom, és nagyon-nagyon várom, hogy ott legyek. Kiveszem a gyerekeket az iskolából, és megyünk együtt családosan.
4: Családi kulcsnyitás, vagy konténernyitás?
6: Igen,
4: tényleg?
6: Igen, igen. Így van,
7: és a gyerekek gurulósak?
6: Gurulósak, nagyon tudnak. Minden beletesznek.
4: Neked is gurulnod kell, ha te nyersz.
6: Hát semmi akadálya nincsen, gurulok.
4: Jól van, mondj egy szlogent akkor gyorsan.
6: Rádió 1, csak igazi mai sláger
4: meg. Így is van, nagyon jó. Oké, akkor megvan a kulcsod, és találkozunk egy hét múlva.
6: Nagyon boldog vagyok.
4: Pénteken.
6: Ott leszünk. Köszönöm
4: jól
6: van.
4: Sok szerencsét, nyíljon ki neked a konténer. Drukkolunk.
6: Köszönöm szépen.
4: Ciao. Hello, Anna, szia, ciao. Na gyerekek, ugye itt van az új Cupra. Ugye?
5: Igen.
4: Elektromos személyet. Ez a Cupra Raval, gyerekek, gyönyörű.
5: Nagyon szexi, nagyon szép, nagyon menő, nagyon.
4: Minden. Nagyon szép, 4 főrész széle szóló családi pihenés 7 éjszakával, Bosch Professional elektromos szerszámcsomag, Gorenje háztartási gépek, hűtőszekrény, szállítógép, mosógép, árral, szívósító, injekciós fűző, mikrohullámos üdő, Hisense gépek, okos tévék, folt és gőztisztító készülék, Grieri klíma beszereléssel, fú, hát komoly a lista, ezt mind valaki elviszi. Wow, de szeretem ezt. Ez egy nagy nyeremény. Ez egy
7: de
4: nagy
7: ha
4: nyeremény.
7: Nem lesz meg a kulcs, akkor az egész Ráskólandban fog végződni.
4: Így is van, akkor visszük mi.
5: Megszlázzuk.
4: Jó? Jelen pillanatban mondjuk a Dunapláza körül lakóknak, éjszaka nem alvóknak, üres a konténer. Jó? Nem állunk neki, nem feszítgetjük, nem flexeljük le a konténert, nem nyúlunk hozzá, oda megyünk, megsimogatjuk, elmorbolunk egy imát, bevonzzuk, bemantrázzuk, de nem bántjuk. Ott a totál! Tedd vissza,
5: mi közben rendezel? Vagy
4: Ott a totál! Tetéti, tetű, átáltá.
8: Köszönöm nektek, jártam arra egyik nap. Nagyon jól
4: mondom.
8: Néz ki, hát
4: ott
8: gyerekek,
4: van.
8: Ott mentem el előtte.
4: Nyitás október 9-e, 6 és 10 óra között, rádió egy konténer. Fú, de
8: rajta
4: klassz.
8: Vagytok mind a négyen, gyönyörűen ott virít, emberek szagolgatják, nézegetik. Köröznek azt, körülötte.
4: Azt a mindenségét neki.
8: Nagyon jól néz ki. Igen.
7: Ez ott van már a Dunaplázánál?
5: Ez a Dunaplázánál. Ez ott
7: nagyon, nagyon szépen igen, néz ki. Hát, hogy nézz meg.
4: Nagyon szép, tényleg szép, tényleg jó. Úgyhogy jövő héten kinyitjuk, én remélem, hogy nagyon fog örülni, meg abban is bízom, hogy jó helyre megy. De jó helyre megy, általában azért ezek jó helyre mennek, szóval szerencsénk van. Milyen időnk lesz, Ferenc?
5: Nagyszerű napos, este hideg, vigyázzál, mert taknyos lesz az orr.
4: Köszönjük szépen.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
5: Elkezdték utalni a dízel támogatást.
4: Igen, kapjuk, hogy márciusban eladtam az autóm, de megjött a támogatás.
5: Igen, és azt is írják, hogy van egy kis káosz itt ott.
4: Igen, ma kezdték utalni a dízel támogatást, kíváncsi, hogy hányan kaptok, ugye nincs, vagy nem is volt dízel autó, azt adtam egy kis káosz. Jó, de legalább utalnak gyerekek, oké, ez rendben van, viszont valaki eladta az autóját, és úgy is kapott. Ott a totál, ott a telefon. Ja?
5: Mondd el, hogy milyen.
4: Nem, én nem mondom el, én nem kerülök címlapra már senki által. Ha ti elmeséljétek a történetet, rendben van, én már nem mesélem el. Nem, meg se szólalok ebben a megszólásban. Tessék.
5: Egy...
4: Én már nem olvasom el, hogy én beszóltam, meg én leszóltam.
7: De milyen nők vannak ezen a színpadon. Minden... Jó ég, figyelj, ez ránézek, ez egy több milliárd dolláros színpad.
4: Minden mondatomat kiforgatják.
7: Szeretném mondani, hogy Celine Dion mennyire jól van. Tudjátok, hogy jól az a betegsége.
4: Igen, de nagyon jó.
7: Szobor.
4: Megbeszéljük ezt a jelenséget? Beszéljük meg?
7: Azt történt, hogy a L'Oréal, ugye ezt a témát, ezt Balázs hozta be.
4: Akkor a rohadék vagy, de tényleg akkor a rohadék.
5: Amiket mondott a szünet alatt, hát na mindegy.
7: Figyelj, én nem tudom. nincsen semmilyen fék ezen a vonaton, szóval, hogy a...
4: vonaton nincsen, ott a telefon. Na, szóval, hogy mi történt, ugye, mi történt? Jó vagy nem, etikus vagy nem, akkor beszéljük meg, ugye? Tehát, nézd meg, tehát egy óriási narancsárga telefon. Ugye van itt egy L'Oréal bemutató Párizsban, 2026, ez a párizsi Fashion Week-en, egy ilyen hatalmas...
7: Andy McDowell.
4: Figyeljetek, tulajdonképpen...
5: Hát a legnagyobb sztárok tényleg, akik a márka életében ugye előfordultak.
7: Milyen...
4: Pierce Brosnan, igen.
7: Ott van Percy. Nem tudok jönni a nevét. Pirinja Csopra.
4: Pirinja Csopra is ott volt. Tehát, hogy egy L'Oréal... Ez egy L'Oréal párizsi divat bemutató, ugye? És ott fölvonulnak az... A minden országból fölvonulnak a L'Oréal arcok. És ugye szerint Dion körül körbegyűltek a hírességek, Eva Longoria, Kendall Jenner, Andy McDowell, Heidi Klum, ezeket, én legalábbis ezeket ismertem meg, meg nyilván egy csomó influencer. És akkor mindenki tapsol, mindenki örül.
7: Gyönyörűek ezek a nők, gyönyörűen
4: gyönyörű
7: néznek
4: ruhák,
7: ki.
4: Gyönyörű a kifutó, hát az egész azért Párizsban vagyunk gyerekek, az Eiffel-torony lábánál mögötte, tehát hogy tényleg egészen elképesztő a ruhák, a hajak, a sminkek, gyönyörűek a nők, és volt, van valaki, aki Magyarországról ment ki. Ennyit tudtam elmondani. Nem olvasom el holnap, hogy én beszóltam, mert Ramona. Szóltam be. Én jelenségekről beszélek, és csak elmesélek híreket, hogy ez történt. Nekem ezzel semmi bajom, én is ezt csináltam
5: sőt,
4: volna.
5: Támogatod.
4: Sőt, támogatod.
7: Ez volt azért helyes, helytelen.
5: Az szóval van valaki, aki itthonról ment erre.
4: Hogy néz ki a Kendall Jenner?
7: Gyönyörű mindenki, gyönyörű.
5: Jézus Isten.
7: Mi a bajod?
4: De milyen ruha van rajta? Minden neki. Átlátszó. Hogy? Milyen az a ruha?
7: Bezzeg, akkor én vettem fel a
4: nézőket. Azt mondtam, takarják el!
7: Vigyék, kérjétek rá valamit!
4: Milyen gyönyörű? Milyen gyönyörű a Kendall Jenner? Úristen!
7: Nagyon szép, de mindenki nagyon szép. És amúgy az Andy McDowell nagyon szép, a gyönyörű őszhajával. De nézzem, milyen szép.
4: De hogy mi történt valójában?
7: Azt történt, hogy a Ramona felvitte a mobiltelefonját, azt ott fotózkodott, miközben ők ott sztárkodtak, meg mindenki nagyon kacagott, amerikai hollywoodi stíló volt, és Ramona pedig azt érezte, hogy ezt ő is megörökíti, egy olyan perspektívából, ami csak neki volt.
4: Igen, kérdezem én, hogy baj. Ugye az a protokoll, hogy fölmennek ezek a színpadra, ott mindenki örül, tapsol, ünnepli Celine Diót, és senkinél nincs.
7: Celine Diót.
4: Mindenki nagyon ünnepli. És egy valakit látsz, Ramit, akivel egy tök cuki teremtés, meg az a világon semmi baj, egy borzasztó nagy narancsárga mobiltelefonnal.
7: Hát nem sérülhet meg a készülék.
4: 50 L'Oréal nagykövet között elképesztő csodás csajok, sminkbe minden, fogja a mobiltelefont, fölemeli, és körbe telefonozza a világsztárokat. Úgyhogy senkinél nincs telefon, ez egy kifutó, egy ünnepség, mindenki tapsol, mindenki mosolyog. Ez egy nagy szentségtörésem.
5: Hát kivéve, hogyha ez a koncepció része, én ezzel menekülnék, hogy engem bízott meg a rendező, hogy belső videót készítsek a dologról. Nem illik fölvinni.
4: De én nem tudom, mi a protokoll? Van ilyenkor?
5: Hát senki
7: amikor
5: más
7: én voltam
5: Christian
7: Dior arca voltam.
4: Hogy volt? Mi volt, amikor te?
7: Amikor én voltam.
4: Amikor a Chanelnek dolgoztál. Mi volt ezt?
7: Amikor a Chanelnek dolgoztam.
4: Igen. Na jó,
7: akkor de... mindig az, hogy csak vezetékeset lehetett felvinni. Ez nagyon fontos volt.
4: Tárcsázós húztad magad után. Jó, igen. Valószínűleg az Andy McDowell megszokta a Heidi Klumot, ugye? Valószínűleg a Celine Dion már megszokta Eva Longoriát.
5: De amikor még nem szokta meg, és először álltak színpadon, akkor se vitt föl telefont, mert nem viszed föl.
4: Valószínűleg Kendall Jenner megszokta már kis Ramonát, nem? Tehát, hogy...
7: Szerintem a szervezőknek eszükbe se jutott, hogy ez előfordulhat, és
4: szerintem
7: nem szóltak
4: is.
7: Neki.
4: Na de az hogy az viszed föl, eldugod? Hova teszed a destébe, mész föl?
5: Hát, ilyen, ne látod, egy ilyen fehér felső volt. Balonkabát, aminek volt van sebe.
4: Azt hittem egy kecsó hátizsákkal, tudod, az lett volna legjobb.
7: De és mi van akkor, hogyha... Ő ezt a telefont kiúzta Eva Longoriából.
4: Edi, nyomd már ki magadból azt a telefont, az iPhone 17-et, amit odaadtam neked.
7: És akkor úgy sikerült. Amúgy figyelj, tulajdonképpen ez egy nagyon értékes perspektíva, mert hiába volt ott 1000 fotós és videós, de ő egyedül volt a színpadon, aki ugye szintén egy másikat.
4: Nekem tűnik csak egy kicsit olyan magyarnak, de hogy közben én meg arra, amit nagyon kedvelem, meg vele egyáltalán nincs bajom, csak valahogy leüt arról, hogy ott van 40 világszár, senki nem mobilozó, senki, mint csak a magyar csaj, fönt egy maroknyi tégla telefonnal.
5: Jó, hogy nem kért autogramot.
4: Na, az
5: milyen volna? Légy kedves!
4: Innen!
5: Énekelj! Kendall, gyere ide!
7: Az durvább lett volna. az durvább lesz, hogyha a selfie videót csinál, tudod, hogy háttalál, és így magáról.
4: De akkor valószínűleg az is megtörtént. Hát ott a kép, Rami is egyébként egy tök jó fekete fölsőbe, fehér ballonkabátba, egy téglaméretű iPhone-nal fotóz arcom minden világszerte.
5: Jó minőségűt akar, tehát nem egy
4: szarral. Ez egy bátor magyar lány.
7: Úgy lett volna jó.
4: Ő az egyetlen bátor, mert a többi beszari. Ő körbefotózta. Kinek van ilyen közel fotója Celine Dionról, meg Kendall Jennerről? A magyar lány megint ki a tökös? A magyar.
5: Oda néz.
4: Ott van. Egy darab rózsa, egy darab narancsárga telefon fönt a Ramié, figyelj, körbe. Mindenki nagyon énekel, nagyon tapsol.
5: Ez a kis magyar valóság, gyerekek, hogy mindannyian mi magyarok egy kicsit így
7: de hívjuk fel,
4: mondok
7: hívjuk
4: valamit,
7: fel,
4: mondok kérdezik valamit. Meg tőle. Ott vagy te. Te ott vagy most. Ki ott vagy? Al Pacino, Robert De Niro, ki az kedvenc, Miguel,
5: mi
4: Szakács.
5: Isten keresnék én ott.
4: Mert
5: bevétlő összekeverték a neveket.
4: Elnézték a meghívódat, és te is oda kerültél.
7: Neked akarták küldeni, közösen az arcai. Különösen vagytok egy nagy márkának az arcai.
4: Tessék, okay. Ott vagy. Mondjuk egy látássérült, egy
7: vizetizadási probléma.
4: Egy inkontinencia, gyógyszertáró, Robert De Niro, Al Pacino és te. Ott vagy a színpad, és ott van még Gerard Depardieu, meg Russell Crowe.
5: Hát persze, hogy így fogom a Gerardot, egy közös fotót készítek
4: nem
5: vele.
4: Nem hogy nem csalom össze valahogy én is a telefont így alulról, érted, így a tököm mellől, valahogy nem fotózom körbe Al Pacinót.
7: Nem lehet? Nem lett az volt, hogy a Ramonát külön tartották külön helyen.
4: Nem tudták, hogy kinek, nem mondták neki semmit.
7: Nem mondták neki semmit, oda felment a színpad, de meglátta, miről van szó. Hoppá, jól látok.
4: Ki az ott a Kendall Jenner? Ott néz itt a Celine Dion, és hát csinálják már egy selfie-t.
7: Még ha az esztergályos Cecilia is itt lenne valahol.
4: Nézd meg, hát, és ott a Rami, de, és egyébként nem titokba csinálja. Ilyen egy igazi magyar
5: ennyi
4: lány.
5: Ennyi,
4: oda megy, arcon fotózta ezeket a pucoskodó celebeket. Hagyjad
7: lefelé
4: már.
7: Lefelé belemarkod az ingyen csokiba, azt hazajön.
4: Gyerekek, hát mi tudjuk, hogy mi történik. Hívjuk már föl Ramit, kérdezzük fel, meg. Na, mondjál, Ramona, hogy történt ez az eset? Jó. Gyerekek, soha büdös életben nem leszünk ám ilyen világsztárokkal egy színpadon. Ez nagy dolog. Ugye, mert őt is kivitte a márka. De milyen menő ez a rendezvény? Azért a párizsi Eiffel-torony alatt. Ekkora világsztárok, ezek a ruhák, az a világítás, az a kifutó, ahogy meg van csinálva. Hát azért extra-extra. Hát ez most azért én is...
5: Na,
4: én
5: de
4: is...
5: pont ezért szúrni még
7: figyelj,
5: jobb
7: ahogy
5: a szemet,
7: hogy nézem érten a színpadot, ez semmiben sem különbözik a 9. keleti SZTK-tól.
4: Abszolút, jó, tehát, ugyanaz, mint a Fási Miss Universe. Ugyanolyan ruhák, ugyanolyan hajak, abszolút. Tehát, hogy... Na, itt a Rami, mindjárt megkérdezzük. Szia, Rami, jó reggelt!
6: Hello, jó reggelt! Sziasztok!
4: Hogy sikerültek a fotók? Hogy sikerültek a fotók? Jók lettek?
7: Betegesen rajta mindenki?
4: Ebben van rajta mindenki?
6: Úristen, sajnos nem hallottam az elmúlt pár percet.
4: Csak imádjuk. Csak azt mondtuk, ilyen egy igazi magyar lány, ő megmutatta. Ő fölvitte.
5: Nem sutyiba, nem dugiból érted, hanem bátran vállalva magát.
6: Na várjatok, egy pillanat. Igen, gondolom most a telefonos részről beszélünk.
4: Igen,
6: a legvégéről. Jó, én ugye nadrágban voltam, amikor egyedül mentem a kifutón, akkor természetesen nem volt nálam telefon. De aztán nem mertem lerakni a telefonomat, mert féltem, hogy ott óriási káosz lesz, és nem lesz meg. Nem azért oda nem gondoltam. Nem mondhatják meg, hogy ki lesz az. És,
7: ki volt a dublőre Celine Dionnak?
6: Nem tudom, egy francia hölgy. Egy idősebb francia hölgy, de fogalmunk nem volt, hogy ki lesz az esti fellépő. És akkor kint voltunk, észrevettem, hogy a telefon akkor a zsebemben. Hát mondom, egy életem, egy halálom. Úgyis divat az, hogy a színpadról lehet videózni. Aztán feltűnt egy 30 másodperc múlva, hogy gyakorlatilag tényleg csak az én kezemben van telefon, de mondom, hát most már akkor végig csinálom, és egyébként ultra cuki
4: volt. Én ezt bírom, ezt a bátorságot. Ha már ott volt, te végignyomtál. Ez egy nagy világsztára, Kendall Jenner, Heidi Klum, Eva Longoria, Celine Dion.
6: Jó, de olyan ruha volt, hogy nem lehetett náluk telefon. Lehet, hogy ők is videóztak volna.
7: Gyakorlatilag provokáltak téged a ruháddal.
4: Igen.
6: Figyeljetek, viszont mindenki tök jól reagált, hál' Isten nem részesítettek megrovásban, egyelőre úgy tűnik, hogy megúsztam ezt a helyzetet, de Celine Dion elképesztően cuki volt, megvan a videó, oda jött, belenézett a kamerába, észrevette, hogy videózok, és csókodok,
4: és kintegetett.
7: Beszélj már még arról, és hogy mi volt még a zsebedben.
5: Hát egy rántott húsos zsebje.
4: Igen.
7: Volt a benne zsebben, a másik, hogy esetleg nem tudom, néhány Kinder Bueno, mit tudod bekerülni?
6: Nem, de tényleg elképesztő élmény volt. Örülök, hogy a lényegét megfogtátok a dolognak. Egyébként féltem ettől, hogy amikor lejöttem a színpadról, kint volt velem a L'Oréal magyar nagyfőnöke, és kérdeztem, hogy szerinted ez probléma volt? És ránézett, és mondta, hogy dehogy is.
5: És összetette a szerződést.
4: És fogta a szerződést.
6: Tudjátok, mint a Diktátor című filmben már mutatták hátul, hogy vége.
4: Az lett volna jó élőző valakivel, aki itthon maradt. Az lett...
6: Persze, az még
4: ilyen is. Nézd már, de mikik vannak itt, igen.
6: Hát figyelj, ez így történt. Egyszerűen azt éreztem, hogy lehet, hogy soha nem lesz még egy ilyen pillanat az életemben. Meg is éltem, de közben rögzítettem is mindent.
4: Menő volt. Azért ez a Kendall Jenner tényleg gyönyörű. Szóval,
6: úristen, figyeljetek, de hogy ő élőben is, és képzeljétek, mielőtt kimentünk a kifutóra együtt, oda akart menni a fodrász, hogy megigazítsa a helyet, és mondta, hogy dehogyis, előre dobra, hátra a fejét, és ilyen úgy általja, mint amikor én 3 óra után felállok a fodrászékből, de komolyan. Tehát a csaj zseniális, tetőtől talpig, és brutál jó fej, képzeljétek el, emlékeztek az Elhajlási Engedély című filmre?
4: Igen.
7: Az a lényeg, referenciákat hozol eddig, igen.
6: Hogy a pasinak is, a férnek is van egy hete, amikor azt csinál, amit akar, meg a feleségnek is, és hát nálunk is van ilyen a férjemmel, de természetesen a listánkon olyan emberek szerepelnek, akik elérhetetlenek, nálam például Ryan Gosling, de a férjem listáján fenn van Kendall Jenner, és ezt elmeséltem neki a backstage-ben, és annyira cuki volt, hogy csinálta Máténak egy videót, és köszönt neki a videóba, hogy hello Máté.
4: Nagyon jó arc.
7: Képzeld, hogy a Balázs listáján is felmond véletlenül, hogy esetleg legközelebb találkoztok.
4: Igen. Azért mondhatni, tényleg a felhozatal nem egy sztori gála. Szóval azért, akik ott voltak, az se rossz, de azért ez komoly felhozata volt.
6: Jó. Tényleg, nagyon jó fej volt mindenki.
4: Mi szerettük ezt a fajta magyar vircsaptot, ezt a fajta bátor hozzáállás, hogy senkinél is telefon, a magyar lány az körbe telefonál.
6: Jó, igen. Jó, hát ez
7: de végig megkérdezted, hogy airdropon küld át a videót, hogy miért?
4: Szerint mit mondod? Bluetooth-on fogadta, vagy hogy volt?
7: Vagy csak simán megetegelni őket, aztán csak.
4: Rakták ki erről képet? Az tényleg kim van az Instádon? A maga, amit itt fotóztál? Mert látom, az eseményről van, amikor olvastam ezt.
6: Nem, ma terveztem kitenni, ja, mert tényleg kitenni. Sikerült
5: mindenki. Igen, most megágyaztunk neki, mert.
4: Na, most már akkor lássuk, hogy mi született egészen közelről. A belső videó jöjjön. Jó,
6: megnézzük. Jó, rendben, oké.
4: Puszi, ciao.
6: Puszi,
4: ciao. Ez a magyar vircsap, gyerekek. Nekünk nem mondják meg, hogy mi hol telefonálunk, meg hol nem telefonálunk.
7: De ez egyértelmű provokáció volt. Miért adnak egy magyarnak zsebet, ha nem akar, hogy tőle rakja?
5: Hát
4: nem ismernek minket.
7: Nem is értem.
4: Ahol zseb van, az tele van.
5: Leteszed a telefon, de nehogy ellopják.
7: Hát figyelj, nézzék körül, kik vannak ott. Hát figyelj, mi volt, egy iPhone 17-es? Hát na.
4: Most ott állok a Federer, a Nadal, igen? Meg a Djokovic, meg a Murray, meg a Becker, meg na. A McEnroe között. Hát nem mondd, hogy lopottan azért nem izé fotózgatok én is. Melkasból ilyen nyomorultul. Hát kelet-európai kisország vagyunk, nem vagyunk hozzászokva. Ezek itt ismerik egymást, minden héten együtt partiznak, érted? De itt a Balkánon, közel a Balkánhoz, nem? Hát nem vagyunk hozzászokva.
7: De ez olyan,
4: hát, vasfüggöny mögül jövünk.
7: Federer ellen egy házi bulin, és akkor még visszafordul, és rácsipogná egyet a kocsira, hogy be van ez zárva. Tudod, ez?
4: Igen.
5: Aztán húcsút vagy, látom rajta.
7: Ez olyan nem, hogy a telefont félteni ebben a környezetben, ez kemény ugyanez. Na jó, azért becsuktam, rendben.
4: Itt írja Laci, és igaz, hogy ez az a szituáció volt, amikor annyira izgulsz, hogy azt hát, hogy megnyomod a gombot, körbeveszel mindenkit, és nem indítottad el a videót, és látod, hogy 0-0-0-0-0, mert félre nyomtál, annyira be vagy tojva.
7: Meg, hogy van 3 üzed a férjedtől, hogy nem vettél tejet.
4: De meg ott állsz, ezek Kendall Jennerről egy színpadon.
7: Gyönyörűek, de mindenki
4: gyönyörű. Egyébként gyerekek, fia, azért nagyon tudják ezt. Tehát azért az, hogy ők Párizsban, az Eiffel-torony lábánál, ilyen ruhák, ilyen hajak, ekkora világszárok, az a kifutó, tehát hogy mennyire meg tudja azért ez a márka is csinálni ezt az estét. Ehhez nyilván adott mindent. Olyan sztárjaik vannak, annyi pénzük van, olyan reklámszerződéseik, meg hát egy divatmárka, tehát oké, rendben van, egy világmárkáról van szó, de hogy csak ahogy a szelén végigjön azon a kifutó, nem? Hát azért nem.
5: Tehát az egész olyan.
4: Azért, és utána megérkeznek ezek a világsztárok, és senki nincsen túl sok ruhában, senki nincsen túl sminkelve, hogy Magyarországon egy sztorigálán látod ezeket az undormányos, ilyen habos-babos, ilyen borzasztó.
7: Azt mondtad, hogy tetszem neked. Azt mondtad, hogy nagyon jól állnak nekem ezek ilyen a színek.
4: Borzasztóan túl sok ruhát, és azt gondolod, hogy túl sok. Itt meg mindenki pont az egyszerűtől szép, hogy csak van rajta egy olyan fekete ruha, de hogy annak az anyaga, a szabása, hogy az, hogy néz ki.
7: Teljesen átlátszó anyaga van, és
4: hogy elfelejtenek hozzá felvenni egy fehér zoknit, meg jó is a cipő, nem? Szóval, hogy az egész működik. Hát nézd meg ezeket a ruhákat. Nem beszélve nyilván a nőkről benne. Tehát, hogy... Hát, gyerekek, igen.
7: Azért azt mondják, hogy legközelebb egy csővázas hátizsákkal fogja felkérdezni.
4: Ramona, itt a hátizsákon, pakoltuk bele mindent, irány a színpad. Fasír, a paprikát, meg a fasírtra zsömmét, aztán majd szolgassák kicsit ott a színpadon. Én bírom a Ramit, ez tökös, így kell. Így kell, ja, neki nem mondják meg.
7: Nagyon cuki, meg amúgy tőled az van, hogy, hogy abban a pillanatban, hogy ott vannak ezek az emberek körülötted, ez teljesen természetesnek érződik. Tehát ők a közeged lesznek. Tehát mostantól neki most már, már a BFF-je, tehát a Celine Dion.
4: Igen, hát meg azon gyerekek, azért tényleg mi nem ebben szocializálódunk. Tehát ezek a világmárkák nagykövetei, azért valószínűleg sok ilyen eseményen vannak. Ismerik barátnők, nem? Megszokták, hogy világsztárok vannak. De azért ez nem. Most az egy kiszertünk, de fásiát, nem dúl se jó, hogy sztorigálán, de hogy azért ott is vannak húzó nevek, de hogy azért nem egy ilyen közegből jössz, hogy egyébként tökre értem. Kicsit pronyó, de tetszik.
7: Szerintem ez őszinte. Ez őszinte.
4: Tök őszinte.
7: Meg tudod, az van, hogy itt arra Mona rajongó volt, és amúgy figyelj, most mit tudsz lenni egy ilyen közegben? Hát csak rajongani tudsz ezek kérdezni.
5: És mit csinálsz rajongás közben?
4: Telefon és videózol.
7: Igen, ő egy rajongó volt, és, az, és meghatódott ettől a helyzettől, megörültnek, és így
4: igen.
7: Elővette a telefonját.
4: Na jó, majd ha a vidászasszul leszerződtet, jó?
7: Jó.
4: Jó. Vagy a Vashengo, a Head and Shoulders, egy világmárka arca leszek.
7: De L'Oreal, ez nem is minket tud itt ebben a helyzetben?
4: De férfi vagyok.
7: És?
5: Hát, na, mi
7: az első kérdés, mióta vagy férfi, Balázs?
4: Jó, igazából nem vagyok. Jó, ha leszerződtet a L'Oreal, én is csinálok nekik, nektek fotót.
7: Neked
4: jó?
7: A Vukettő lesz majd a próba.
4: Arcázadul mindenki arcába nyomom a telefonomat, és azt mondom, cheese. És
7: kivezetett. A Vukettő arca rajta kívül még ki lehet még amúgy.
4: És kivezetett meg a teremtőt, én nagyon nyomorultul, úristen, te megalázó lenne. Na jól van, gyerekek, figyelj, jövünk mindjárt. Tökös volt, így kellett csinálni. Fénykép, ha már ott vagy, fényképezkedni kell. Jövünk mindjárt 9:30 van, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataiban.
9: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
0: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.

0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahol!

0: Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma áramszünet lesz Szigetváron. 40 éves a macskafogó, kaposvári futó ért el magyar csúcsot Varsóban. Üdvözlöm Önöket, hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Tervezett áramszünet van ma Szigetváron. Az E.ON hálózat karbantartási munkái miatt reggeltől kora délutánig több fogyasztási helyen szünetelhet a szolgáltatás. A korlátozás elsősorban a Basa utca és a Batthyány utca egy részét érinti, de egyéb környékbeli ingatlanokra is kiterjedhet. Az önkormányzat arra kéri az érintetteket, hogy az elektromos berendezések használatánál és a napi teendők szervezésénél is számoljanak a kimaradással. A pontos címjegyzék Szigetvár város honlapján olvasható. 40 éves a macskafogó, a kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilm nézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta a rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
3: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak.
2: Magyar csúcsot futott Varsóban Vindics Tóth Lili, a kaposvári sportközpont atlétája. A hosszú távfutó a lengyel fővárosban rendezett versenyen 2 óra 24 perc 47 másodperces idővel ért a célba. Ezzel új országos rekordot áll fel. A kaposvári sportoló teljesítménye nemzetközi szinten is figyelemre méltó eredmény. A klub szerint a siker a hosszú felkészülés és a következetes munka eredménye, a futó pedig a következő nagy versenyekre készül tovább. Közösségi összefogással tették rendbe a Balatonfenyvesi központi strandot. Az önkéntesek szemetet szedtek és gazoltak, de kihasználták az alacsony vízállást is. A parton és a homokpadokon heverő korábban bedobált köveket is eltávolították, így olyan területeket is megtisztíthattak, amelyek magasabb vízállásnál nehezen hozzáférhetőek. Az akcióhoz az önkormányzat mellett helyi horgászok, polgárőrök, vitorlázók és turisztikai szakemberek is csatlakoztak. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Derült, száraz idő várható, de délután este fátyol felhőzet érkezhet. A keleti szél az ország zömén mérsékelt marad. Délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A napos idő jó hatással van a hangulatunkra és a közérzetünkre, ezért ha megtehetik, munka után töltsenek egy kis időt a szabadban. Legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi mai sláger megy.
1: Kérdezik, hogy hol tudjátok ezt a videót megnézni? Várjál, megmondom, én neked szerintem YouTube-on.
2: Betegeltünk rajta titeket.
3: Interneteken.
1: Interneten van, ennek a márkának van egy Párizs 2026 Fashion Week, beütött magát a márkát, amiről beszéltünk, nem akarjuk őket sokat emlegetni, és akkor te a 34-32 körül ott vannak a totálok, és ott van Rami. Beütött a L'Oréal Párizs 2026, Párizs Fashion Week.
3: Hát meg ma már a Rami Instáján kint lesz. Ugye
1: persze. Azt mondta, hogy kint ahogy készül, de kint van maga videó, a fehérben Rami a 30 világsztárra körbe szelfizi saját magát. Bal oldalon áll egy fehér ballonkabátba, meg tudjátok nézni. Ballonkabát, a paraszt, egy fehér ballonkabát. Ballonkabátjába álltok át. Ballonkabátba, igen. Na jól van, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma. Eszter kiderült, hogy örökölt, és úgy néz ki, hogy földet kap, meg egy kis tartozást. A rendset megalapítottuk, Ráskó Lendet Nyíregyházából kiszedtünk egy szeletet, és saját újfehértó pénzt. Igen, újfehértó, saját pénzt, desszertet, indulót csináltunk saját magunknak. És ugye most azért látjuk, hogy itt egy nagy politikai földcsúszamlás van, meg itt börtönök, meg előzetesek, meg minden. Beszélgettünk arról, hogyha mi ilyen helyzetbe kerülnénk, esetleg mi a fenét tudnánk csinálni, mit csinálnánk az utolsó 24 órába, és mit vinnénk magunkkal a börtönbe.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Itt az ideje, hogy Eszter végre meghagyja a bajuszt.
2: Hát nem tudom, mert lelízereztettem. Most már nagyon keserves lenne, tehát még szerintem tudnék, hogy négy szálat tudunk növeszteni.
1: Igen. Egyébként rendben van. Jó, akkor gazdálkodunk, törpelovakat tenyésztünk, és megnyitjuk Ráskó Lendet. Ez az örökség. Ez
2: azt
1: az örökség.
2: Hívják, hogy nem az örökös sok, hanem egy osztatlan tulajdon valószínűleg.
1: Bizonyára. Tök izgi lehet így örökölni egyébként. Tök izgi lehet, hogy bemész, és valamit örökölsz valakitől.
3: Hogy ez a vége általában.
1: Általában tartozás.
3: Igen, hogy van egy nagy tartozás mellé, lehet, hogy van valami kis vagyon is, de...
2: De járt már valaki így? Kedves hallgatók, írjátok már meg, hogy ki lett-e rancs tulajdonos, és utána hogyan élted?
1: Igen, van ilyen, hogy egy meghal egy gazdag, nem tudom, nagybácsi, akiről sose tudtátok, és egyszer csak egy mesés vagyont hagy rád. Van ilyen, hogy egy apuka, akiről nem tudtad, hogy milyen életutat jár be, meghal, eszébe jutsz, hogy vagy, és rád hagy valami mesés vagyont. Ez csak filmekben van, nem?
3: Én se láttam még ilyet.
1: Inkább tartozásokat örökünk.
3: Az ilyen eltűntből nagyon ritkán van, mert hogyha apád, anyád ugye elmegy, és akkor volt egy házuk, azt megöröklöd, az úgy. De szerintem mondjuk így egyszer csak kapsz egy ilyen levelet, ott mindig húzod össze
1: valami,
3: a feleket,
1: ott valami baj van. Igen. Na. Mini állam legyen Ráskország. De nagy. Reszkes Vatikán.
3: Szakadj el, tényleg, Magyarország.
1: Így van.
2: Szakadj azt ki. Akarjátok, hogy izé, hogy akkor legyen az, hogy
3: igen, teljesen... De útleveles, tehát rendesben nincs európai uniózás.
1: Vízummal kell belépni. Ráskország, és kiválsz Magyarországból. Leszakítasz egy részt, a 93.000 négyzetkilométerről is lesz Ráskország. És oda csak útlevéllel vagy vízummal tudunk belépni. Viszont ott minden lehet. Ott minden legális, minden hedóvonal mehet.
2: Jó, az lesz, hogy nem lehet majd ruhát hordani, mert az nagyon veszélyes az államra és azokra, akik ott élnek.
1: Így van. Messzerenül kell járkálni az országodban. Ez tetszik?
2: Ami kettő kötője 6 négyzetméteres. Szerintem úton vagyunk. Szerintem ez jó lesz.
1: Igen. Földet nem lehet venni, semmit nem lehet örökölni, csak beutazni lehet és átutazni.
2: Így van.
1: Jó?
2: Jó. Jó.
1: Ez a lényeg.
3: Tehát kell külön zászló, külön himnusz, külön címer, minden. Ráskó Lend.
2: Mi lehet most ott egyáltalán? Lehet, hogy oda megyek, és valami teljesen más dolog. Lehet, egy Tesco áll rajta.
3: Tudod,
1: hát ez a Tesco.
3: Az egyébként az jó pénz, mert akkor a Tesco-nak fizetni kell bérleti díjat visszamenőlegesen is.
2: Egészen 100 évre?
3: Igen, hát amióta a tiéd.
1: Csak diplomata útlevélre lehet belépni. Úgyhogy néhányan most elbúcsúztak ettől. Minek majd szerzünk magunknak, meg lesz.
2: Igen, jó, ezt nagyon meg kell gondolni, kiket engedek be, mert ugye ez meg fogja határozni így a közösséget.
1: Bizony.
2: És akkor ez azt jelenti, hogy nektek ugye hát esélytelen, ez, de hogy jó, alakul.
3: Az a baj, hogy így hárman már nem is férünk el.
2: Hát nem, mert dülő, úgyhogy elgurulnátok róla.
1: Igen. A fizetőeszük az a Ráskoin lenne.
3: Ú, de nagy, Ráskoin.
1: Csak Ráskoinnal lehet fizetni. Digitális valután lenne.
2: Szénhidrát alapú társadalom lesz.
1: Blokkláncon menne, és Ráskoinnal lehetne fizetni. Imádom. Ez teljesen jó. Jó, és mindenhol mit lenne? Boltok lennének? Shopok lennének? Mik lennének?
2: Szerintem csak ások rá egy nagy lyukat, abba fog feküdni.
3: Vagy mi ez? Nem egy nagy terv.
1: És meg lehet téged nézni? Aki beutazik, az megnéz téged, hogy fekszel
2: a lyukban. Hogy minden nap ilyen hivatali időben ott feküdnék, egy ilyen lyukban.
1: És lehetne téged csodálni.
2: Ugye, ha ne haragudj, meg egy csomó nagyon szar látványosság van ebben az országban. Tehát most azért, abból egy lehetnék én is, nem?
1: Jó, kinek intézel diplomata
2: útlevelet? Kiszalmával kitömöm az alját.
3: Fekvőrásko Eszter, ez lenne a látványosság.
1: Mint a fekvő butaszobor, igen.
2: De miért ez most nem jó? És akkor hoztad a gyümölcsöt nekem, mint Ázsiában.
1: Igen.
2: A lábamhoz kell letenni majd így a mangókat. Meg igen. A...
1: Ezt intézel majd útlevet nekem? Köszi, tesóka. Mi az államformánk? Várjál, mi az államformánk?
2: Diktatória.
1: Tetszik. Jó. Az államformánk diktatória.
2: Igen, ez lesz, és akkor már akkor parancsolgatni fogok, amikor a látóhatáron lesztek, pedig még be se léptetek.
3: Messziről üvöltözöl.
2: Látcipőkkel kegyencek.
3: És fesztivált akarunk oda.
1: Azt intézni.
2: Fel kell vennem a kapcsolatot Babóttal, úgy akik majd testvérvárosunk lesz.
3: És áthozni a Babóti fesztivált.
2: Fény nem lehetnék? Úristen. Na jó, hát ugye a költségvetés rögtön megugrott.
1: Én valószínűleg telefonálnék, fölhívnám azokat a börtönviselt celebeket.
2: Édesanyám, igazad volt?
1: Édesanyám. Nem, hogy milyen bent, milyen élet várt? Hát azért sok börtönviselt celebünk van. Én biztos, hogy informálódnék, az lenne a legfontosabb. Meg, hogy minek örülnek a börtönőrök.
2: Rajzok.
1: Nektek rajzoltam. Készítettem rajzot.
2: Dezsőbá. Ez maga tetszik lenni az udvaron, ahol sétáltat minket.
1: Tesi bácsi, tudom, hogy nagyon tetszik, szeretnék, igen. Azért csak rácsöröksz, mit tudom, a Tastádira, nem?
2: De
1: mi
2: azt
1: volt a pucit, vagy nem tudom, ki volt még, hogy figyelj, mi van bent? Hát tudni akarjuk, hogy mi van bent. Jó?
2: Szerintem azt kéne csinálnod, hogy amikor bemész, te egyből megadod magad, és legyünk túl rajta, plusz utána csináltál ilyen élő balássókat.
3: Beszélgetés a börtönszínpadon.
2: Igen.
3: Bejárna Peller Marianért, dumálnátok ott.
1: Igen. Nem mondta, hogy azért egy irányú utcatáblát nem varadsz föl a fenekedre, nem? Tehát, hogy...
3: Csak kifelé.
1: Vagy egy zsák utcatáblát. Tehát valak már bejelezném.
2: Figyelj, akik ott vannak, nem ismerik a táblákat.
1: Legalább srácok. Jelezném, hogy haver, egy haver. Hát az utca egy irányú, tehát most szembe mész a forgalommal. Szembe nem megyünk. Érdekel, a forgalommal, értve vagyok. Nem tudom, szerintem tök máshogy képzeli az ember ez a ha jönne az üstökös, akkor még én akkorát szexelek, meg eszem iszom dínom nálom. Dehogy is, dermedve ülsz otthon, lefagyva, és semmi nem jut eszedbe valószínű, nem? Tehát nincs ez az utolsó, na majd akkor most én még hú, de nagyon meghajtom ezt az utolsó napot. Szerintem hát, biztos
2: szerintem,
1: nem.
2: Szerintem sincsen, szerintem az van, hogy ott nagyon izi, ott nagyon sajnálod magad, próbálsz mindenkinek a lehető legtöbb, nem tudom, ilyen impulzust adni még magaddal kapcsolatban, hogy emlékezzenek rád, és aztán pedig összeszeded magad az utolsó órában, nem? Tehát ezt tudom elképzelni, hogy... Figyelj, és azt nem lehet, hogy izé, hogy már feladsz magadnak csomagokat?
1: Hogy előre belőle.
3: Ott állsz a postán.
2: Igen, és aztán szóval, akkor rossz helyre vittek.
1: Igen, ezt inkább behajtani tilos. Ne, jó az egyirányú utca is, vagy az nem jó? Az hülyeség.
2: Egy irányúba
3: be lehet menni.
1: Nem úgy.
3: A zsákutcába is. A zsákutcába is be lehet hajtani.
2: Én azt hittem, hogy így... Bocsánat. Mi az, hogy egy ilyen felfelé
1: tud egyenesen? Nézd már, ez a hülye még azt sem tudta, mit varrat a seggére oda nézni. Hát ezt a barbot külön, hogy egyet tudjuk, hogy egy irányú. A hülye barom. Elnézést, annyira meg volt, hogy ilyen rosszat tetováltam. Úgy értem, hogy beállítani tilos. Úgy értem, hogy beállítani tilos.
2: De akkor miért nem elsőbségadás kötelező?
1: Jobbkezes. Ez egy jobbkezes utca, haver.
2: Nem, az kurva, de állod.
1: Igen, főútvonal, haver, főútvonal.
2: Tudod, akkor van ez a két nyíl egymásra szemet, hogy ki ad elsőbséget a másiknak egy
1: olyan kép. A piros nyíl meg a fehér nyíl. Ez a hülye még azt se tudja, mit kell felvarratni. Hát ez egy kretén.
2: Jó,
1: szóval kézed elnézni, rosszat varratnál. Na, az elmészi tetkó, és azt mondja, ez most nagy, igen.
2: De menni, és egyébként, nézd a ribit.
1: Megjött a szöszi.
2: Hogy nálam egy platósi
1: fogja. Tényleg, hát ez nem jutott eszembe. Behajtani tiloska, nem egy irányú, de hülye vagyok. Hát ez...
2: Hát ezt nem szeretem amúgy, hogy nézd ilyen nagyon-nagyon maga biztosan.
1: Nagyon, gyerekek. Az engedélyköteles útszakasz. Az engedélyköteles útszakasz se rossz. De most nem. Az hülyeség. Engedélyköteles útszakasz.
2: Van azt, tudjátok, amikor csak bizonyos súly felett engednek be.
1: Kirakom, hogy egy behajtani tilos, fehérrel, piros kör és 3,5T.
3: Ha meg vagy, akkor jöhetsz.
1: Az, hogy az egy irányú a biciklisek mehetnek szembe. Jézus Isten, bicikli, te jó Isten. Hát összeszorul a gyomrom.
2: Hát ez nem csodál.
1: Azt a mindenség. Kivéve célforgalom. Kivéve célforgalom. Azt sem az, a kivéve célforgalom. Ez a hülye főre, hogy a célforgalom.
3: Egy magánutat varasz.
1: Magánutat, az jó.
2: Mit hiszi, Dávid, most lehalkítottad? Én nem adom a nevem. Nem is sem lesz az ember.
1: Nem rossz az útszikület. Az útszikület.
3: Nem, a rája nem jó, a főhívás, hogy az még...
1: Húcükület! Vagy fizetőszakasz.
4: Húcükület van a kettes cellában.
1: Fizetőszakasz az egyesben, újonc. Úgy látom, fizetőszakasz van.
2: Azt mondják, hogy a lakópihenő vezet.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Na, még gyorsan egy naphallgatója, és aztán...
3: Aztán holnap is nap lesz.
1: Aztán elbúcsúzunk.
3: Mit csinálsz holnap?
2: Veled fogok menni, tudod, színpadpróbára.
3: Jó, tényleg.
2: Hát együtt leszünk, azt nem tudod?
3: De.
5: Tessék, Szabó Csaba.
1: Balázsék, jó reggel.
5: Jó reggel.
3: Csaba.
2: Ezt a formális minden segít neki.
1: Kicsit korábban vagyunk.
2: Hát,
1: na, igen. Pont az utolsó...
5: Magántelefonszámot vártam, sziasztok.
3: Mi is.
1: Hello. Pont az utolsó hírünkre írtad, azt írtad, nem merte letenni Rami a telefon, nehogy a Barta meglesse, és rájöjjön, hogy megcsalta a Mikivel.
5: Basszus.
1: Szellemes üzenet. Szellemes üzenet, igen. Kicsit korábban is vagyunk, ja. Hát, de jó az üzenetet, tehát te vagy a naphallgatója, csak nincs olyan egy csomag.
5: Ú, de sajnálom, pedig készültem.
3: Adj már neki egyet. Annyi van a szemét, tényleg itt a bögrékben.
5: Ja, annyi szart írok, végre egyet beolvastok erre, basszus.
1: Én adhatok.
2: De most nagyon de nem akkor... adok.
1: Azt mondja, Zsül azt mondta, nem, Zsül. Odanéz.
3: Zsül, mondta, még egész héten fekete Zsül van. Megváltozott.
1: Én adnék, de Zsül azt mondta, igen.
2: Fekete Zsül.
1: Ennyi. Legközelebb meg lesz.
5: És újra hívtok, és mondom, hogy Balázsék, úgy nem.
1: Hát, aztán, de legközelebb...
2: Annával kell koketálnod.
1: Legközelebb meg lesz. Jó, ne add fel, jót írtál, fogsz még jót írni.
5: Köszi, királyok vagytok. Köszönöm.
1: Jól van, gyerekek, akkor jövünk holnap. Mi biztos, te pedig majd pénteken. Jövő héten. Ja nem, még pénteken.
3: Pénteken
1: még.
2: Négy napos munkahét, vagy három? Hogy van ez? Nem számoltam.
3: Hoppá, 5, 10.
2: 15, 25.
1: Ja, még pénteken vagyunk, persze.
2: Péntek, az én napom.
1: Jól van. Puszi, gyerekek, szép hétvégét mindenkinek. Sziasztok. Ciao.
0: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 a igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
7: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
8: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
9: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Ismerd meg az új Kia K4-et és K4 kombit az Autonexusnál Kaposváron, a Vásártér út 6-os szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
10: Kia. Movement.

0: inspires.
1: Állj több lábon. Tanulj valami újat a Bécsi Közgáz mesterképzésein, akár egy év alatt, vagy levelezőn. Vezetés és szervezés magyar és angol nyelven. Marketing, pénzügy, vállalkozásfejlesztés angol nyelven. Várunk tájékoztatónkra személyesen, vagy online október 9-én a PTL Közgazdaságtudományi Karán. ktk.ptl.hu.
2: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: Megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Mixben. Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-kor. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Visszatértem, Kis Mártinak pedig köszönöm szépen a tegnapi helyettesítést. Az az időjárás előrejelzés, amit Márti mondott, az nagyon bejött mára, úgyhogy fel van adva a lecke. Megpróbálok olyat mondani, ami szintén bejön. Holnap alapvetően hasonló időre készülhetünk, mint ma, picivel több fátyol felhővel, de 27 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

van nyaralás, 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, konyhai háztartási gépek, klíma beszereléssel, okos tévé, gőz- és foltisztítókészülék,

0: újra rábíj egy konténer. Készüljön! Mindjárt megnyerheti élete kulcsát. Csak itt, a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Anti vagyok, és van egy kulcsom a Rádió 1-es konténerhez.

0: egy csak igazi mai slágermegy, és ez az a pillanat, amikor a tizedik telefonáló egy szlogennel Rádió 1 konténer kulcsot nyer. Háló?
1: Rádió 1 csak igazi slágermegy.
0: Ajj.
1: Nem jó. Akkor mi?
2: Csak igazi mai slágermegy.
0: A kollégád milyen jól tudja, kár, hogy nem ő hívott. Hello, szia! Nincs semmi baj, megyünk tovább. Rádió 1, tessék!
3: Szép napot kívánok, a kulcsos játékra jelentkeznék.
0: Kérem, a Rádió 1 szlogenjét!
3: Rádió 1, csak igazi mai slágernek!
0: Mert neked adom a kulcsot!
3: De jó, köszönöm!
0: Hát óriási mázlid van, hogy előtted rontották a szlogent.
3: Hú, libabőrös is lettem.
0: Hogy hívnak téged?
3: Móni.
0: Móni! Hát most már egy Rádió 1 konténer kulccsal rendelkezel.
3: Köszönöm szépen!
0: A következő órában újabb hallgatónk nyerhet, mert hogy a játék folytatódik, 11 óra után is szólni fogok, hogy hívni kell.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió 1 konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon?

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. A folytatásban egy friss favorit Európából, egészen pontosan Németországból. A Golden Summer, Loitól és David Puentes-től, mindketten német zenészek, énekesnő és DJ. A Golden Summer kapcsán pedig ne feltétlenül egy szuper jó nyárra asszociáljunk azonnal, mondta ezt el Loi egy interjújában. A Golden Summer metafora, és akár lehet egy olyan időszak is az életünkben, amikor végre minden könnyűnek érződik. Remélem sokaknál van ez így most, úgyhogy kérem a hangerőt!
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: órában is, és azzal a Taylor Swift-tel indítok majd, akit a héten egy megint szanaszét díjaztak Amerikában. A Fade of Ophelia videóklipért is kapott szobrot, de az Opalite rendezéséért is, mert hogy az Opalite klipért Taylor Swift rendezte. Egyébként egyre többet rendez már saját videóklipet Taylor Swift. Az Opalite, amivel indítom az újabb zenei órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 gigabitai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
4: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
5: Asztal, ez mi volt?
6: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
5: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól, készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
7: Közeleg a fűtési szezon. A klíma

0: Panasonic és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Reklámot hallottak.
5: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kaptam egy Viber hangüzenetet, mutatnám.
1: Szia, Atis, szavazni szeretnék a Flowers című számra Miley Cyrus-tól. Köszönöm.
0: Úristen, hol tombol hurikán most az országban? Egy gyönyörű időnk van, viszont a szavazatot vettük, köszönjük. Az elmúlt 20 év dalaiból együtt összeállítjuk Magyarország legnagyobb slágerlistáját, a Top 500-at. Októberben adjuk majd le, úgyhogy jöhetnek addig is folyamatosan a voksok e-mailen a top500@radio1.hu-t, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, de lehet üzenni Facebookon, Instán, TikTokon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ez fix. Meg az is, hogy ez az indián nyár ezen a héten még kitart. Holnap picivel több lehet a gomolya és fátyú a felhő. Nyugaton, főleg a Dunántúlon erősebb lehet a szél. Mindenütt másút 25-27 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megígértem, hogy fogunk ebben az órában is játszani. Hát, hölgyeim és uraim, a nyereményekkel telepakolt Rádió 1 konténerhez egy kulcsot most levihet tőlem a 10. telefonáló.

0: sok minden elvihető. Alufagyasztós hűtőszekrény, mosószárítógép, mosogatógép, páraelszívó, sütő, indukciós főzőlap, mikrohullámú sütő, és még további ajándékokra is lehet számítani. Tessék hát felhívni gyorsan! A Forradalom 20-as 311-111, mondom, a 10. telefonáló nyer!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kulcs?

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 a gigabitai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: the blame on me. Don't put the blame on me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ahogy mondtam, egy konténernyi nyeremény vihető el a Rádió 1-től jövő hét pénteken a magyar rádiózás történetének legnagyobb nyereménye. Mind benne van a Rádió 1 konténerben, az autó, a nyaralás, az 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, a

0: meglepetés, ami egyelőre titok. Háló!
1: Szia, Zoli vagyok, a kontinens játékra jelentkezem.
0: Zoli! Tudod a Rádió 1 szlogenjét?
1: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
0: És tudod, hanyadikként kell felhívni?
1: Tizedikként.
0: És te hanyadik lettél, Zoli?
1: Tizedik.
0: A tizedik!
1: Ez az! Ó, nagyon régóta hívlak titeket. A játék eleje óta is napig 2000 hívás fölött van, 2000-ig számolja a telefon, utána már ki se írja.
0: Hát most már meg lett. Gratulálok!
1: Oj, köszönöm szépen!
0: Na, hogy szól a tizedik telefonálótól a szlogen?
1: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy!
0: Ez az! Kulcsot nyertél a Rádió 1 konténerhez,
1: szuper,
0: Zoli!
1: Szuper, köszönöm! Ha. Nagyon jó! És gurulni fogok a konténer előtt, ha nyerek!
0: Hát az a minimum! Ott a Duna Pláza előtt végig gurulnod kell! Hölgyeim és uraim, a játék

0: Itt a Rádió 1-en perceken belül indítjuk a Daily Mixet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió 1 konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 a Gigabyte-i slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: Budapesti.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak. Most

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Elektromos fűtőpanel?
4: Igen, nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás?
4: Igen, nordart.hu.
3: 5 év cseregarancia?
4: Igen, nordart.hu.
3: Norvég minőség a forgalmazótól?
4: Igen, nordart.hu.
3: Rendeljünk?
4: Igen, nordart.hu.
5: Stand up, mix up, catch up, link up, eat it up.
6: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
7: Rise up, eat smart.
1: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
8: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
1: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
10: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Hírek röviden, már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. 180 éves fennállását ünnepli a Kaposi Mór Oktató Kórház. Az intézmény története 1846-ig nyúlik vissza, az elmúlt csaknem két évszázadban pedig Somogy egyik legfontosabb egészségügyi központjává vált. Nagy az érdeklődés a kaposvári szenior színjátszó műhely iránt. Csaknem 60-an jelentkeztek az új közösségbe. A kezdeményezés azoknak kínál lehetőséget, akik idősebb korban is szívesen próbálnák ki magukat a színpadon, vagy korábbi tapasztalataikat szeretnék újra hasznosítani. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra, a kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet. Ragyogó napsütés várható 22-26 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió!

Ez a 99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár és a környék, ez már a Daily Mix, a fedélzeten pedig Kóródi Petra. Szép szerda délutánt, jó munkát és kitartást is kívánok mindenkinek. Ezt az órát együtt töltjük, meg a következőt is mondjuk, de ebben az órában mixbe hozom az igazi mai slágereket. Most Alex Warren érkezik, aki azt a pillanatot fogalmazta meg ebben a dalban, amikor két szerelmes találkozik, és hát egymásba szeretnek örökre. A dalhoz készült social media kampányban a feleségével táncol, ezt érdemes csekkolni az Instáján, itt a Fever Dream.

long time. Itt a 99.9 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, ez a Déli Mix, szép szerda délutánt kívánok mindenkinek. Napos nyárias lesz a folytatás időjárása, csapadékra nem kell számítani, 24-26 fokos csúcs, ezt mondja a meteorológia, estére 17-20 fokot mondanak, éjszakára pedig 12 Celsius fokot, este és az éjszaka is derült lesz az ég, csapadék nem várható. Ed Sheeran és a Camera, ez a folytatás, Cyril remixében hallgatjuk a dalt.

Itt a 99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez meg a déli, még szép délutánt Kaposvár. Az útinfokra rápillantva, a 67-esen útkarbantartási munkálatok vannak, burkolattisztítás a Szigetvár-Kaposvár Balaton-Szemest összekötő egész útvonalon, Kaposvár és Szigetvár között meg mindenképpen útszűkület mellett lehet haladni. Kitartást és jó utat mindenkinek! Na, folytatás David Guetta és a One Republic-é, ez az I Don't Wanna Wait.

Itt a 99.9 Rádió 1, csak igazi ma is lágermegy. Hello Kaposvár, ez a Daily Mix, ma meg szeptember 30-a van, a Jeromosok névnapja. Sok boldogságot kívánok nekik. Nevük görög eredetű név, a Hieronymus névből származik, jelentéssel szent nevű. Sok boldogságot, kedves Hieromosok, és Isten éltesse azokat is, akik szintén ünnepnek tekintik ezt a mai csodanapot. Ez a csodadal pedig az ünnepeltek kedvéért szól most a Daily Mixben. Dosival jön az Insanity DJ Dark Remix.

Magyarország leghosszabb zenei órája Koródi Petrával. Csak igazi, ma is láger megy. 99.9.

Itt a 99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, ezt a 60 percet is együtt töltjük a fedélzeten továbbra is. Kóródi Petra, szép szerda délutánt kívánok mindenkinek, és hát a vénasszonyok nyara megnevezést igaz nem szeretem, de sokkal többet használom, mint az indián nyár. Tény, hogy ezen a csoda őszi napon is egész kellemes az idő, mindjárt mondom, hogy ez meddig marad, viszont Edalba van csomagolva a napsütés. Loi és David Puentes érkeznek velem, itt a Golden Summer.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a 99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, itt továbbra is Kóródi Petra. Na nézzük már is, hogy meddig marad a jó idő. Hát a hosszú távú előrejelzések szerint is egész sokáig, az október első fele még napsütéssel telik, akár csak a holnap. 25-27 fokos csúccsal, napsütéses száraz idővel jön a csütörtök, hajnalban és reggel 10, este pedig 16-22 fokot mérhetünk. Majd kell minden kabát és pulóver is. Alex Kenji is kell itt a Bambolé.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, nézzük a közlekedési információkat. Bárd udvarnok és Kadarkút között kaszálás van, útszűkület mellett lehet közlekedni. A 67-es kivezetőjén pedig Szigetvár irányába a burkolattisztítás zajlik, szintén útszűkület mellett lehet haladni. Aztán Rácegrestől Igalig is munka van, itt is kaszálás nehezítheti a közlekedést. Jó utat! Itt van már is a Maroon 5-val és Cardi B-vel a Girls Like You.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a 99.9 Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Köszöntök mindenkit itt Kaposváron és a környékén. Én Kóródi Petra vagyok, szép délutánt kívánok. Kikapcsolódási lehetőségeket hozok már is a folytatásban. Az Állatok Világnapja és az Állatvédelmi Hét apropóján és alkalmából a Takács Gyula Városi Könyvtár október 2-án 15 órától állatos programmal várja az érdeklődőket. Szereted az állatokat? Két szuper állatos programmal is készülnek ezen a napon. Október 2-án 15 órai kezdettel bemutatkozik a Kapocs Kutyasulit. Fel lehet fedezni Magyarország kutyafajtáit, és hát megismertetik az érdeklődőket a felelős állattartással is. Aztán 17 órától a hüllők és az egzotikus állatok veszik át a terepet, kezdődik a Terra Fanatik. Egzotikus állatok, kisokos előadás, bátorságpróba és kérdezfelelek. Ezzel készülnek. Jó szórakozást kívánok tehát mindez a Takács Gyula Könyvtárban október 2-án a héten pénteken 15 órai kezdettel az Állatok Világnapja és az Állatvédelmi Héthez kapcsolódva. Aztán a folytatásban is a gyerekeknek kedvezek, ugyanis október 3-án a héten szombaton 11 órai kezdettel 10 éves a Kicsiny Kesztenye Klub új zenés mesejátékkal érkeznek, és hát turnéznak az ország számos pontján, és érkeznek ide hozzánk Kaposvárra is. A jubileum alkalmából vadonatúj zenés színházzal várják a kicsiket, amely a Csodálatos Emlékeink címet kapta. Ezen a héten tehát október 3-án 11 órai kezdéssel a K-központba várja a Kicsi Gesztenye Klub az érdeklődőket. Jó szórakozást kívánok mindenki számára! A héten szombaton szüreti felvonulás lesz és mulatság Kaposmérőben. 13 órától várják az érdeklődőket egészen az éjszakába. Nyúlóan színpadi produkciók, szüreti felvonulás és mulatság. Jó szórakozást minden kicsinek és nagynak! Én Martin Gerixel, Metisszel, Szetkóval és Barb Szalával

Itt a 99.9 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ezek már a búcsú másodpercei a számomra. További csodaszerda délutánt kívánok mindenkinek itt Kaposváron és a környékén. Györke Hat is jön meg az igazi mai slágerek szépen sorban. Jó rádiózást és jó szórakozást is kívánok. A közvetlen folytatásban a búcsúdalom szól, Teddy Swims, ő énekel már, és ez a Door. Az elmúlt órákban meg Kóródi Petrát hallották. Jövök holnap, további csodaszerda délutánt kívánok, a viszonthallásra Kaposvár.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
2: Pirítós vagy szendvics? A Metro hétindító ajánlatában a többféle Roberto szeletelt kenyér 400 g-os kiszerelésben két darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 439 forint. Szeptember 28-a és 30

0: Burger King étterem. Burger King. Pont, ahogy szereted.
1: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
3: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, szuper jó zenék a munka mellé. Holnap pedig ugyanilyen idő lesz, csak mondom, egyes helyeken fátyol felhőkkel, gomoly felhőkkel megtámogatva, na meg egy kis széllel, főleg nyugaton, a Dunántúlon.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

0: ebben az órában is. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ki nyitja majd. A Forrodrot 20-as 311-111, már most minden vonalunk csörög. Régen csináltam ilyet, egyből felkapom az elsőt. Halló!
1: Ja, Feri vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Feri, a leggyorsabb vagy, az első.
1: Jó, akkor majd...
0: Fú, hát itt valaki nagyon tizedik akar lenni.
1: Igen, én. De legalább elérte a telefonom.
0: Mert eddig még nem értél el soha.
1: Így van.
0: Ó, és egyből első. Akkor menjünk így tovább tízig, jó?
1: Figyelj, akkor leteszem, remélem, hogy pont beszélsz, azt mondja, hogy első, 8 emberrel, kicsörög újra, akkor én azok 9-dik.
0: Hajrá, legyen így.
1: Így legyen, oksi.
0: Ciao.
1: Szia.
0: Na, akkor a következő zeneszámok alatt szépen megyek tovább, és a 10. telefonáló hamarosan adásba kerül.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor most jött el az idő, hogy adásba kapcsoljam az óra legmázlistább hallgatóját, aki jövő hét pénteken lehet, hogy egy konténernyi nyereményt viszel a Rádió 1-től. Halló!
1: Szia, Évi vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Évi, honnan?
1: Pest megyéből.
0: Jaj, miért mondod ezt így?
1: Hát, mert több ezer hívás van a telefonban.
0: És most reménykedsz, hogy jókor jó időben telefonáltál.
1: Hát, remélem.
0: Na figyelj akkor. Tizedik lett az Évi!
1: Úristen! Hogy a világ!
0: Hogy mondtad, hány hívás? Hány ezer?
1: Hát figyelj, mindjárt megnézem, hogy hány ezerszer hívtalak titeket.
0: Jó, csak le ne tedd közbe a telefont. Ugye tudod a Rádió 1 szlogenjét?
1: Tudom!
0: Na?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy!
0: Akkor kapsz egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, Évi!
1: Jaj, remeg minden porcika!
0: Hát majd jövő hét pénteken hogy fog remegni a nyitáskor?
1: Azt tuti!
0: Mert hogy az már biztos, hogy te ott fogsz állni a többiekkel, és megnézzük, hogy a tiéd nyitja-e, és ha nyitja, akkor hogy mondtad, gurulsz?
1: Bukfent ezek is.
0: Helyes, jól van. A többieknek pedig mondom, nem szabad feladni. Itt jönnek már a Viberek, az SMS-ek, hogy fel akarják adni sokan ezt a játékot. Nem szabad, hölgyeim és uraim, egészen jövő hét péntekig osztogatjuk a kulcsokat. Nagyon sok esély van még nyerni. A következő órában is, itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupra rá.

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 a gigabitai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy 5 órától, ráadásul mixben. 2 órás lesz ma is a live mix, és a szeptemberi utolsó live mixet Joer Juniornak köszönhetjük majd. Én Gyerke Attila vagyok, üdv mindenkinek, rádiózzunk együtt addig is. Az újabb óránkat Tóta Bigél és Accent közös dalával indítom majd.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak
0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: Zoli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsauri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalat.

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 990.

0: Elmes kívánságra már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
1: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
2: Hovány csoport a világ élvonalában.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió E!
1: Indul Magyarország leghosszabb

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, a forradalom 20-as 311-111. Na nézzük, ki van itt, halló!
1: Rádió 1, csak igazi magyar sláger megy.
0: Ezzel a szlogennel nem nyerhetsz.
1: Pedig már másodszor rontotta be.
0: Hogy hívnak téged?
1: Bogdán Zsolt vagyok, Zalaegerszegről.
0: Zsolt a notorius szlogenrontó?
1: Én vagyok a rossz, igen, igen.
0: De figyelj,
1: igen,
0: Zsolt! Igen. Miért nem tanulod meg akkor a szlogent?
1: Az a helyzet, hogy izgulok, nagyon izgulok.
0: Na de ennyire?
1: És ha még egyszer mondanám?
0: Játékon kívül vagyunk, úgyhogy miért nem mondhatnád?
1: Mondhatom játékon kívül.
0: Igen.
1: Aj, Rádió 1, csak az igazi sláger, nem, ma is sláger, jó, jó.
0: Nem fog ez így menni. Zsolt, viszont azért szeretem ezt a beszélgetést, mert ilyen vidáman csinálod ezt a játékot. Ezt így kell.
1: Igen, vidáman elrogtam.
0: Most már csak meg kéne tanulni a szlogen, de menni fog ez, érzem.
1: Akkor majd a következő órában, jó?
0: Jó.
1: Rendben, jó.
0: Ciao. A többieknek mondom, 20 percet kérek, és játékot indítok majd itt a Rádió 1-en.

0: Ja, itt a rádió egy konténer. Figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon, és nyerjen egy konténert tele nyereményekkel.
1: Hat is a szlogenem. Tudom, hogy erre vágyik minden hallgató, de a konténer csak az én kulcsommal nyitható. Az a bibi, hogy még nincs.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A forradalatunk 20-as 311-111, és ha jól tudom, két szavazat is érkezik a Rádió 1 Top 500-ba. Szia, Ildi!
1: Szia! Igen, az egyik Katy Perry és Juicy J-től a Dark Horse, a másik az pedig a Pitbull-tól a Paris Moment.
0: Aj, de jó, vegyük csak sorba, az egyik a Dark Horse. Ez Katy Perry zenéje, ez pedig Pitbull, Feel This Moment. Na, miért ezekre a dalokra szavaztál?
1: Rég hallottam már ezeket az dalokat, és gondoltam, jó lenne újra hallani a rádióban ezeket.
0: Reméljük, hogy jó sok szavazat érkezik rá, és ott lesz a Rádió 1 Top 500-ban.
1: Bízunk benne.
0: Az elmúlt 20 év dalaira várjuk a voksokat, és októberben lejátsszuk a Rádió 1 Top 500-ban Magyarország kedvenceit. Jöhetnek hát az e-mailek top500@radio1.hu. Itt nálam SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en lehet szavazni, de lehet üzenni a social felületeinken, TikTokon, Facebookon,

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. És akkor most itt az esély, hogy valaki elvigyen tőlünk egy konténernyi nyereményt. Indul a játék, a forrodorot 20-as 311-111. A Rádió 1 konténer egy kulcsát szerezheti meg a 10. telefonáló Rádió 1 szlogenért cserébe. És ha ez a kulcs nyitja majd a Rádió 1 konténer, a játékos élete óriási fordulatot vesz majd. Hajrá, hajrá, sok sikert!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió 1 konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új...

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 kontinert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Egy csak igazi mai sláger megy. Na ki lesz az, aki elviszi minden idők legnagyobb magyar rádiós nyereményét a Rádió 1 konténerből? Ki lesz az, akinek a kulcsa kinyitja majd jövő hét pénteken, október 9-én a Duna Plázánál Balázsék nagy Rádió 1 konténer nyitó partiján kiderül majd. Most egy újabb kulcs talál gazdára. Halló!
1: Szia, Móni vagyok, a játékra jelentkezek.
0: Mi ez az izgalom a hangodban?
1: Úgy, hogy én most teljesen 9. vagyok. Is.
0: Még nem mondtam semmit. Mondjam, hogy hanyadik vagy?
1: Mondjad, hogy a 10. vagyok.
0: Mondjam, hogy a 10. lettél, Móni!
1: Nem mondod! Úristen! Hát is a munkájában itt ugrálok, és nagyon boldog vagyok. Hát ez hihetetlen. Hát akkor Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy.
0: Móni! Megvan a kulcs a Rádió 1 konténerhez!
1: Jézusom, hát köszönöm! Hát, nagyon boldog vagyok, köszönöm!
0: Régóta szeretted volna megcsípni a 10. helyezést?
1: Azt mondtam a kolléganőmnek, hogyha felveszed a telefont, biztos el fogom mondani, hogy hát már vagy 5000-szer hívtalak, hát miért nem veszed fel? És felvetted. Hihetetlen.
0: Még nem voltál se hanyadik?
1: Nem.
0: Még egyszer sem értél el, de 5000 hívás után végre becsörögtél 10.
1: Minimum 5000. Minimum.
0: Hát
1: most csak 1000-szer.
0: Hát itt a példa mindenkinek, aki írogatja, hogy lassan-lassan feladja már a játékot. Nem szabad. 5000 hívás után is ránk mosolyoghat a szerencse. A következő órában újra megpróbáljuk itt a Rádió 1-en.

dátumot is bejelentett ott barátunk. Holnap indul a jegyértékesítés, tehát hogyha valaki egy brit nyaralást tervez jövőre, akár még Alex Warrent is megnézheti élőben. Itt van tőle a Fever Dream a friss kedvenceink közül.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától Juhász Gerivel és Joer Juniorral indul a szeptemberi utolsó Rádió 1 Live Mix. Ma is 2 órás lesz természetesen. Addig is Györke Attila a zenék felelőse és az újabb zenei órát Alex Kenji-vel kezdem majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Össze sincs megáll.

0: mint szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
1: Ho-ho, 1000 évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Belégzés, kilégzés, belégzés.
4: Ugye milyen egyszerű, de Náthásson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
5: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
6: A Reventil orrspré törődik az orrával.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Reklámot hallottak.
8: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
9: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Ó, igazán epic.
10: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
11: Skoda.
12: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: 7 órán keresztül. Megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilm nézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok és klubok is csatlakoznak az eseményhez. Magyar csúcsot futott Varsóban Vindics Tóth Lili, a kaposvári sportközpont atlétája. A hosszú távfutó a lengyel fővárosban rendezett versenyen 2 óra 24 perc 47 másodperces idővel ért a célba, ezzel új országos rekordot állított fel. Ragyogó napsütés várható 22-26 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Györke Attilával. Csak igazi

0: Lufka.
1: Ez a Rádió 1, 7 perccel járunk 4 után, közlekedési információkat kaptam. Robi szólt, hogy az M1-es fullon van Budapest felé, Komárom és Tatabánya között. Totyától tudom, hogy az M7-esen Székesfehérvárnál a 68-as kilométernél teherautó a külső sávban Budapest felé, és két kamion fordult keresztbe az M5-ösön Kunszállás és Kecskemét között a Budapest felé haladó oldalon, írta Emily. Ha van még hír, jöhet. SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek! Lately I've been feeling out of place. Been

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor most jött el az idő, hogy mindenki kapjon a telefonja után. Indul a játék, a Rádió 1 konténer egyik kulcsa, egy hallgatónké lesz most. A 10.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Felsoroltam ugye az előbb a rengeteg ajándékot, ami benne van a Rádió 1 konténerben, amit egy hallgatónk meg fog nyerni. A Rádió 1 konténer ott van a Duna Plázánál, egészen jövő hét péntekig állott, akkor lesz majd Balázsék konténer nyitó partia. Nem érdemes ilyenkor mostanában piszkálgatni azt a konténert, be van kamerázva a környék, azért tettük oda. Egy hallgatónk viszont egy kulccsal ki fog nyitni, és ezekben a napokban még sok-sok kulcs bezsebelhető a Rádió 1-től. Halló!
1: Szia, Fruzsi vagyok, a konténerjátékra szeretnék jelentkezni.
0: Honnan érkezett ez a hívás?
1: Győrből.
0: Győrből jött a győztes hívás, Fruzsi! 10. lettél!
1: Köszönöm szépen! Mondhatom a szlogent?
0: Az most azonnal jöhet!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Fruzsi ezennel egy boldog Rádió 1 konténer kulcs tulajdonos!
1: Köszönjük szépen! Hát, figyelj, naponta minden órában 4-en körülbelül.
0: 4-en?
1: Az... 1000-szer hívunk az irodából, és már nagyon szerettünk volna megkerülni.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy családból vagy irodából? Irodából. 4-en folyamatosan tárcsáztok hetek óta, senki soha nem került be. Azt a mindenit. Hát te voltál, aki befutottál.
1: Köszönöm szépen.
0: Jár a taps. A többieknek pedig üzenem, sok játék lesz ma még a Rádió 1-en. Például Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban este.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Zsófi vagyok.
1: Sziasztok, én Zsófi vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamraad. Tiesto. Vagy valaki más.
1: Valaki más.
0: Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió

0: válogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hey, I'm Dua Lipa.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és úgy tudom, hogy holnap nyugaton, a Dunántúlon elsősorban megélénkül majd a szél, de alapvetően mindenütt másutt ugyanolyan idő lesz, mint ma volt, egyes helyeken 27 fokot is mérhetünk majd.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

Rádió 1, 16 óra 46 perc, közlekedési infókat kaptam. Tablettás Lucy írta, lángol egy autó az M3-as autópályán Nyíregyháza felé a 36-os kilométernél, óriási a dugó. Majom pedig Budapestről írt, történt egy baleset a 11. kerületben a Fehérvári úton, a Bocskai úti, október 23-a utcai kereszteződés előtt. Köszönöm a híreket, jöhet még Gerinek és Joel Juniornak is. A Rádió 1 fordulója 20-as 311-111 SMS telefon Viber.

0: Itt a Rádió 1. A stúdióban megérkezett Geri, hello!
1: Szia, Atis!
0: Jön Joher Junior is, és indul a Live Mix.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán

Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 az igazi mai slágerben.
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
6: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
7: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át. Add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
8: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
9: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM Műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedések.

0: tag.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Ismerd meg az új Kia K4-et és K4 kombit az Autonexusnál Kaposváron, a Vásártér út 6-os szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
3: Stíl őszi kampány. Motorfűrészek, fűkaszák, akkumulátoros gépek nagy választékban. Minőség, megbízhatóság egy helyen. Kapos Stíl Kft. Kaposváron, az Espark mellett.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Viszont aki nem tudja, hogy mi az a high-tech diszkó Nyíregyházán, az többet ne írjon nekünk. Köszönjük szépen, viszontlátásra.
5: Neked ne írjon.
4: Senkinek ne írjon.
5: Várj, akkor én se írok.
4: Nem ismered a high-tech diszkót?
5: Hát ne, honnan ismernénk Nyíregyházi
6: high-tech? Hát Nyíregyházi helyeket nem
5: nagyon. Voltunk Nyíregyházán, elvittél oda? Nem vittél el.
4: Mert akkor már régen nem volt már a high-tech diszkó, mert az akkor volt, amikor Balázs még ott paterkázott éjszaka. Mi volt annak a műsornak a neve, amikor a diszkó oda mentetek emberek?
6: Táncreakció.
4: Táncreakció.
6: Illetve aztán lett Club Rotation, amikor ugye a Viva bizonyám, de táncreakciónak indul. Táncreakció.
4: Az a kedvenc műfajom.
6: De egy fejlámpa vagy kamerá, ordítottunk a tánctér közepén, hogy hú, de jó a buli.
7: Gyakorlás ide! Igen. Igen. Jó, csajon, nem tudom ki ez. De jó.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
8: Köszönjük!
0: Rádió 1! Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Hírek röviden, már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. 180 éves fennállását ünnepli a Kaposi Mór Oktató Kórház. Az intézmény története 1846-ig nyúlik vissza, az elmúlt csaknem két évszázadban pedig Somogy egyik legfontosabb egészségügyi központjává vált. Nagy az érdeklődés a kaposvári szenior színjátszó műhely iránt. Csaknem 60-an jelentkeztek az új közösségbe. A kezdeményezés azoknak kínál lehetőséget, akik idősebb korban is szívesen próbálnák ki magukat a színpadon, vagy korábbi tapasztalataikat szeretnék újra hasznosítani. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra, a kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet. Ragyogó napsütés várható 22-26 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió 1.
1: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Joer Junior, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
10: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, isteni zenék jönnek. Joer Junior innentől a lemezjátszóknál 2 órán át. Cam

A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix. Két órában Joe Junior a lemezjátszói mögött, ez pedig Regan Lili volt, és a Hill Me Magyarország jelenlegi második legjátszottabb rádiós dala. Ez azt jelenti, hogy nem csak itt a Rádió 1-en pörög rengetegszer, hanem a létező összes hazai rádió playlistjét összevetve ez a második legjátszottabb dal. Tehát itthon, úgyhogy Regan Lilinek gratulálunk. Közlekedési információk jönnek közben. Lángol egy autó az M3-ason Nyíregyháza felé a 36-os kilométernél, már oltják, írja Bernadett, nagyon köszi, és van baleset a fővárosban is, három helyen, a Rákóczi hídon Pestről Budára, a 11. kerületben a Fehérvári úton, a Bocskai útnál, valamint a Balatoni úton, a Kapolcs utcánál. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 0623 111 111, és jön egy nagyon-nagyon különleges dal, senki más nem játsza itt nálunk a Rádió 1-en, csak Joel Junior, és ha ő itt van nálunk, vagy a Rádió 1 Live Mixben, vagy a World Is My Radio Showban.

a lemezjátszóknál. Joel Junior. A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix. Délután 5-től 7-ig.

rengeteg az üzenet. Sziasztok, már csak egy vendég és végeztem a munkával. Köszönöm ezt a jó mixet, fiúk, szép estét nektek, írja a Regina, a szempillás lány. Nagyon köszi, Regina, jó munkát. Tiszteletem, uraim, de atya úristen, na most csumára tolom a rádió egyet. Ezerrel megy a meló ilyen mixekre. Ölelés, Ruci mester, neked is nagyon jó munkát kívánunk. És nagyon fogjátok szeretni a következő zenét. Calvin Harris leges, legfrissebb dalát mutatjuk most meg nektek. Van egy mondás, mely szerint a kevesebb több. És ez egy óriási igazság, tulajdonképpen az élet minden területére igaz. A zeneiparban is nagyon sokan szem előtt tartják ezt az elvet, amikor bemennek a stúdióba, és szerintem Calvin Harris fejében is ez járt, amikor ezen a most következő zenén dolgozott. Egyszerű, nincs túl gondolva, zseniális benne a vokál, azonnal belemászik az ember fülébe, garantált a dallamtapadás, úgyhogy ismerkedjünk meg vele, nagyon-nagyon fogjátok szeretni. Calvin Harris, Satisfy, Magyarországon csak itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 Live Mix.
1: A lemezjátszóknál
2: Joel Junior.
0: Joel Junior.
1: A házigazda
0: Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix.
1: Délután 5-től 7-ig.

0: Tiszta Ibiza ez a zene. Kelvin Harris, Clementine Douglas és a Blessings. Ez a Rádió egy Live Mix továbbra is két órában. Mellettem Joel Junior a lemezjátszói mögött. Elképesztő mennyiségű üzenet. Szia JJ, hello Gary! A Rákóczi híd Pesti oldalán a fővárosban hármas karambol a Műpával átellenben alakul a sor Pest felé. A mix zseniális, írja V. Norbi. Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok, szuper jó a műsor, nem tudok leállni. Csak táncolok, pedig tanulnom kellene. Puszi Anita. Anita, most lesz egy kis rövid hidratációs szünet. Addig tudsz tanulni, aztán pedig táncolj tovább velünk. Gyerekek, nem már pont egy ilyen atomprofi mix közben kell beharangoznia a főnökömnek, hogy most sokáig fog maradni. Üdvözlettel, Tamás. Tamás, nézd a jó oldalát, még tovább tudod hallgatni ezt a zseniális mixet, jó? A Rádió egy Live Mix, két órás, egy rövid hydration break, aztán pedig jövünk vissza Joe Juniorral élőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 szakik a divai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Elvito oldalon.
5: Elektromos fűtőpanel.
6: Igen. Nordart.hu.
5: Gyors és ingyenes kiszállítás.
6: Igen. Nordart.hu.
5: 5 év csere garancia.
6: Igen. Nordart.hu.
5: Norvég minőség a forgalmazótól.
6: Igen. Nordart.hu.
5: Rendeljünk.
6: Igen. Nordart.hu.
7: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
8: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
9: Rise up, eat smart.
10: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
11: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
12: Kedves Jimmy, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
13: Ho-ho, ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
14: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
15: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
16: Asztal, ez mi volt?
17: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
16: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 millió 800 ezer forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
18: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
19: A 40. diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves diákolimpiát.
20: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehet,

0: Felelünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
1: Hovány csoport a világ élvonalában.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Állj több lábon. Tanulj valami újat a Bécsi Közgáz mesterképzésein, akár egy év alatt, vagy levelezőn. Vezetés és szervezés magyar és angol nyelven. Marketing, pénzügy, vállalkozásfejlesztés angol nyelven. Várunk tájékoztatónkra személyesen, vagy online október 9-én a PTE közgazdaságtudományi karán. ktk.pte.hu.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
7: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a rádió egyen.
3: Hírek röviden, már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilm nézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok és klubok is csatlakoznak az eseményhez. Magyar csúcsot futott Varsóban Vindics Tóth Lili, a kaposvári sportközpont atlétája. A hosszú távfutó a lengyel fővárosban rendezett versenyen 2 óra 24 perc 47 másodperces idővel ért a célba, ezzel új országos rekordot állított fel. Ragyogó napsütés várható 22-26 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió 1!
4: Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
5: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, ez a Rádió egy Live Mix, továbbra is 2 órában, mellette még mindig Joel Junior a lemezjátszóknál, szevasz JJ.
6: Gyönyörű szép estét, szevasztok.
5: SMS és Viber számunk 0-23-111-111, isteni zenék jönnek a következő 1 órában is, duma nélkül, menjünk tovább.
6: Így van, a második órában is fantasztikus zenékkel készültünk, BB Rexa és Faithless közösen érkezik, ez a New Religion, a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: listening to Radio 1.
1: Így van, ő volt Blond is, és a Lovers on the Dance Floor, egy vadonatúj zene itt a Rádió 1-en. Ez a Rádió egy live mix, 2 órában Joel Junior a lemezjátszóknál. Közlekedési információk jönnek. Még mindig óriási a dugó egy baleset miatt az M5-ös autópályán Kunszállás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon, és 5 autó karambolozott a fővárosban a Rákóczi hídon Pest felé. Ezt Márk küldte el nekünk, köszönjük mindenkinek, jó utat! Egy üzenet, köszi a beolvasást, JJ és Geri, feldobtátok a napomat, még jobb lenne otthon hallgatni titeket, mert otthon is tiszoltok 0-24-ben. Ezt Tamás küldte, akivel most közölte pár perc a főnöke, hogy ma sajnos tovább bent marad, így Tamásnak is tovább bent kell maradni az irodában.
2: Tamás, mit szólnál ahhoz akkor, hogyha a következő zenét mondjuk neked küldenénk? Egy óriási kedvencemmel folytatjuk. Chris Lake-et fogad nagy szeretettel, Ease My Mind, ez tényleg szeretettel neked szól, a Rádió 1-ből, a Live Mix-ből. Szevasz!

0: Purple Disco Machine és a Paradise, a Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix, élőben, két órában Joer Junior a lemezjátszói mögött, és szerintünk ez Purple Disco Machine egyik legjobb dala.
1: Így is van, hanem a legjobb, pont egyébként gondolkoztam, hogy annyira sok slágert írt ez a srác sávú, de hogy szerintem a Paradise nálam az abszolút number van. Esetleg írják meg a kedves hallgatók, hogy nekik melyik a kedves Purple Disco Machine daluk.
0: Ez egy nagyon jó tipp, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, és erre nagy szükség lesz 7 óra után, mert hogy folytatódik a konténeres játékunk, két kulcsot is nyerhettek majd a Rádió egy konténeréhez, amit meg is tudtok nézni Budapesten a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejárata előtt. Joer Juniorral mi maradunk még jó fél órán át itt a stúdióban, tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet, aztán itt vagyunk egészen este 7-ig.
1: Yes, jó.
0: Úgyhogy maradjatok, folytatjuk élőben rögtön.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Állj több lábon. Tanulj valami újat a Bécsi Közgáz mesterképzésein, akár egy év alatt, vagy levelezőn. Vezetés és szervezés magyar és angol nyelven. Marketing, pénzügy, vállalkozásfejlesztés angol nyelven. Várunk tájékoztatónkra személyesen, vagy online október 9-én a PTL közgazdaságtudományi karán. ktk.ptl.hu.
5: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Maros, esztergályos, gyártástechnológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keresse minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
6: Stihl őszi kampány. Motorfűrészek, fűkaszák, akkumulátoros gépek nagy választékban. Minőség, megbízhatóság egy helyen. Kapostihl Kft. Kaposváron, az Espark mellett.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
8: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Viszont aki nem tudja, hogy mi az a high-tech diszkó Nyíregyházán, az többet ne írjon nekünk. Köszönjük szépen, viszontlátásra.
10: Neked ne írjon.
9: Senkinek ne írjon.
10: Várj, akkor én se írok.
9: Nem ismered a high-tech diszkót?
10: Hát ne, honnan ismernénk Nyíregyházi
11: high-tech? Hát Nyíregyházi helyeket nem
10: nagyon. Voltunk Nyíregyházán, elvittél oda? Nem vittél el.
9: Mert akkor már régen nem volt már a high-tech diszkó, mert az akkor volt, amikor Balázs még ott paterkázott éjszaka. Mi volt annak a műsornak a neve, amikor a diszkó oda mentetek emberek?
11: Táncreakció.
9: Táncreakció.
11: Illetve aztán lett Club Rotation, amikor ugye a Viva bizonyám, de táncreakciónak indul. Táncreakció.
9: Az a kedvenc műfajom.
11: De egy fejlámpa vagy kamera, ordítottunk a táncér közepén, hogy hú, de jó a buli.
9: Gyakorlás ide! Igen. Igen. Jó. Csajon, nem tudom ki ez. De jó.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi,

0: A Rádió 1-et halljátok, nálunk csak igazi mai sláger, mely Joel Junior mixel két teljes órán át, ez a Rádió 1 Live Mix, és holnap is gyönyörű, szikrázó napsütés lesz, akár 27 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Rengeteg az üzenet, Haliho JJ, rámered keverni valamelyik zenére JD-től a Plastic Dreams-t, vagy ma, vagy esetleg holnap, üdvözletel Imi.
2: Mekkora zenete, jó Imi, micsoda ötletet adtál, hát... Lehet, hogy érdemes holnap este hallgatni a World is My Radio Show-t.
0: Igen, inkább este tudjuk elképzelni ezt a dal 11 után. Imi, nagyon szépen köszönjük. Egy dal már megvan a holnap esti World is My Radio Show mixetben, az biztos. Sziasztok, a Fradi női U15 és U17-es labdarúgó csapatának szeretnénk kérni valami élénkítő számot Joel Juniortól. Reggel indultak a győri rangadóra, de most hazafelé még a dugóban állnak. Nagyon szépen köszönjük, írja valaki. Hát akkor ez a következő zene menjen a csajoknak.
2: Igen, egyébként, hogyha a következő zenére egyetlen egy jelzőt kellene találnom, akkor az az élénkítő. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megírtátok, hát fantasztikus, úgyhogy csajok, meg mindenki, aki a dugóban van, a következő dalt nektek küldöm, Blondish, Never Walk Alone, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: Rafael Palacci és a Big Jet Plane a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Joer Junior ma ezt hagyta a legvégére. Sziasztok, ez egy üzenet. Állunk a dugóban az M0-áson, a Szigetszent Miklósi kijáratnál. 20 perce meg sem mozdulunk. Tudja esetleg valaki, hogy mi történt? Ez Tünde kérdezi. Tünde, tudjuk a választ, és senki nem fog neki örülni. Több autó karambolozott pár perce az M0-ás autóúton a déli szektorban, az M5-ös felé Szigetszent Miklós térségében a 19-es kilométernél teljesen megállították a forgalmat. 6 kilométeres a dugó, az ellenkező irányban pedig a nézelődők miatt szintén 3 kilométeres a torlódás, úgyhogy ennyi információnk van, türelem, kitartás mindenkinek, és Joer Juniornak megérdemelten jár egy taps az elmúlt két óráért. Úristen, de jó volt ez.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon élveztem, nagyon éreztem magam, remélem a kedves hallgatók is.
0: És ha ti is bírtátok ezt az elmúlt két órát, Joer Junior egy órában kicsit keményebb zenékkel a World is My Radio Show-ban holnap este 11-től.
1: Így is van, és aki fülelt, az már biztos tudja, hogy egy zenét biztosan le fogok játszani.
0: Igen, nem mondjuk el, hogy mi az.
1: Nem
0: is. Mondjuk?
1: Nem. Majd ki kell még ásnom a bakelitet.
0: Mert hogy egy 93-as nagy klasszikus, jó? Ha kíváncsiak vagytok rá, akkor hallgassátok a World is My Radio Show-t, egy Joer Juniorral is velem holnap 11-től. Nagyon köszi, JJ Mayer.
1: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, további szép napot, szavaztok!
0: Maradjatok Taylor Swift-ének el rögtön! Mert hogy vele kezdjük ma a Rádió 1 kívánság műsort, két játék is lesz, két kulcsért a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió 1 konténer, tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
4: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
5: Rise up, eat smart.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
8: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
9: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leap Motor B10 Hybrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leap Motor B10 Hybrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
10: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
11: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia

0: új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
3: Hírek röviden, már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. 180 éves fennállását ünnepli a Kaposi Mór Oktató Kórház. Az intézmény története 1846-ig nyúlik vissza, az elmúlt csaknem két évszázadban pedig Somogy egyik legfontosabb egészségügyi központjává vált. Nagy az érdeklődés a kaposvári szenior színjátszó műhely iránt. Csaknem 60-an jelentkeztek az új közösségbe. A kezdeményezés azoknak kínál lehetőséget, akik idősebb korban is szívesen próbálnák ki magukat a színpadon, vagy korábbi tapasztalataikat szeretnék újra hasznosítani. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra, a kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet. Ragyogó napsütés várható 22-26 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió!
0: Indul a Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Nagyon megéri minket hallgatni ebben az órában is. Isteni zenék várnak rátok. Na meg persze kulcsok a Rádió 1 konténerhez. Halló, halló!
1: Szia, én Kata vagyok, és Esmirántól szeretnék egy számot kérni.
0: Szia, Kata, kinek menjen?
1: Kristinek, a vőlegényemnek szeretném küldeni.
0: Mióta jártok jegyben?
1: Lassan egy éve.
0: És mikor veszel téged feleségül a Pisti?
1: Következő évben, júniusban.
0: Jaj, de jó, hát az már mindjárt itt lesz. Mit üzensz neki?
1: Igen, azt, hogy nagyon szeretem.
0: Legyetek nagyon-nagyon boldogok, ezt kívánom. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It, ez most a tiétek, és figyelem, ezzel együtt indítom az újabb játékot. Ha szeretnétek egy konténernyi ajándékot, most hívjatok tizedikként a számunk 0620 3111 111.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és a magyarországi rádiós piac legnagyobb játéka zajlik éppen nálunk. Halló, halló!
1: Szia, Amarilla vagyok. Én szeretnék a tizedik lenni.
0: Én pedig úgy szeretnék kérni egy Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Hú, ez nem volt tökéletes, de betudom az izgulásnak.
1: Na,
0: még egyszer fussunk neki. Igen, mert az igazi szó helyett is majdnem azt mondtad, hogy izgulok.
1: Igen.
0: Na, akkor csapok kettő.
1: Oké, okay. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, Amarilla, te vagy a tizedik!
1: Hú, de jó, nagyon örülök!
0: Amarilla, ugye tudod, hogy a Rádió Egy konténert jövő héten pénteken egyetlen egy kulcs fogja csak kinyitni?
1: Igen, igen, várom nagyon.
0: És tudod, hogyha ez a te kulcsod lesz, akkor gurulnod kell Balázsék előtt?
1: Nézd be, tolva is belegurulok, ha kell.
0: Olyan? Úristen! Akkor neked is nagyon drukkolok. Tele van fantasztikus ajándékokkal a Rádió Egy konténer, van benne elektromos autó, van benne utazás, okos tévé, szerszángép csomag, rengeteg konyhai gép, és ez még mindig nem a vége. Konténer nyitóparti jövő héten pénteken.
1: Nagyon jók vagytok, köszönöm szépen.
0: Amarilla, elejtettél egy nagyon érdekes mondatot, hogy te még akár tolban vagy mézben is gurulnál.
1: Először mézben, és utána tolban, hogy ragadjon.
0: Atya úristen, mekkora lenne. Figyelj, megjegyzésként én ezt a Balázséknak megírhatom?
1: Jó. Rendben, köszönöm. Köszönöm. Te nyerjem meg, köszi.
0: Figyelj, ha megnyered, ez Balázsékbe hagyják rajtad, remélem tudod.
1: Oké, nem bánom, nem bánom.
0: Nagyon drukkolok.
1: Köszönöm szépen.
0: Fú, egyre izgalmasabb a játék, és néhány perc múlva ti is szerezhettek egy kulcsot ugyanígy tőlem itt a Rádió Egy kívánság műsorban, ahol Cookie jön most, és a Fire.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, marad az indián nyár holnap is, nem lesz eső, és felmegyünk egészen 27 fokig.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: Annyi vagyok, a sugárdani számot szeretném kérni mindenkinek, aki éppen vacsorát főz, vagy vacsorázik.
0: Hello, hajné, nálatok mi lesz ma a menü?
2: Egy jó kis máj.
0: Sülve, pirítva, rántva.
2: Pirított máj.
0: De jól hangzik, jó étvágyat kívánok hozzá, jön akkor a Sugar Daddy, amit kértél Tóth Abigailtől és Accenttől, és indítom közben az újabb játékot, aki innentől tizedikként telefonál, kap egy kulcsot a Rádió egy konténerhez, gyerünk a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the level. Az igazi zene

0: time.
1: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. A Rádió Egy konténerében az ajándék egyre több, a kulcsaik viszont egyre csak fogynak. Halló, halló!
2: Ja, Dominika vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Hello, Dominika, na mondd akkor nekem a Rádió Egy szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
1: Dominika, te vagy a tizedik, megvan a kulcs!
2: Júj, de jó, köszönöm szépen, szuper!
1: Ez pedig azt jelenti, hogy lehet, hogy nyerni fogsz autót, utazást, okos tévét, rengeteg konyhagépet, légkondit, szerszámgépcsomagot. Ehhez ugye az kell, hogy a te kulcsod nyissa ki a Rádió Egy konténert jövő héten pénteken.
2: Hát nagyon jó lenne, nagyon szuper.
1: Neked is drukkolok nagyon, a játék természetesen holnap folytatódik itt a Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.

KBU1 konténerjátékban esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a Rádió 1 konténert.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Helga, parancsolj!
1: A Lojit szeretném kérni, és a családomnak szeretném küldeni.
0: Oké, otthon vagytok együtt, mindannyian, mi a helyzet?
1: Nem dolgozom.
0: Mit dolgozol, hol vagy?
1: Dohányboltba.
0: És meddig tart még ma a műszak?
1: 9-ig.
0: Na hát az már mindjárt itt van, jön egy igazi nyárvégi hangulatú újdonság, egyenesen Németországból. Loi, David Puentes és a Golden Summer. Csak

0: Upgrade-et halljátok, jön a Diszkós Hit 9-től pedig World is Mine Radio Show igazi nagy ágyúkkal. Ma Jaminát és Pure Beat-et terelgetem a lemezjátszók mögé, egy csomó vadi új zenét fogunk nektek bemutatni. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 Csaki Katilai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 kontinent. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű végjáték.
4: Tigör rántott bele minket, Tigör is fog kihúzni belőle minket.
3: Tom Cruise főszereplésével.
4: Kidolgozom a sztorit.
3: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
4: A kőkemény igazság így. Bam-bam!
3: Tigör.
4: Na, ez jól esik, igaz?
3: A mozikban.
5: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
6: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
3: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Miért nem tud már írni a feleséged?
3: A világhírű regény alapján.
7: Egy író szavai. Legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek.
8: Őrjítő ez a ház.
3: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
7: Utolsó figyelmeztetés.
3: A mozikban.
9: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
10: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
11: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszele cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
12: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerekszületésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok és klubok is csatlakoznak az eseményhez. Magyar csúcsot futott Varsóban Vindics Tóth Lili, a kaposvári sportközpont atlétája. A hosszú távfutó a lengyel fővárosban rendezett versenyen 2 óra 24 perc 47 másodperces idővel ért a célba, ezzel új országos rekordot állított fel. Ragyogó napsütés várható 22-26 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
3: Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.
4: Kapaszkodjon! Indulunk! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Dis

0: Bácsi és Bárány Attila.
1: Szevasztok, szép estő, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit FM-en, weben, applikáción keresztül. Egészen este 9-ig tartsatok velünk.
2: Ladies and gentlemen, madame and herman, messző hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy időm, publikum, jó magam, hambai, PG is itt leszek egészen este 9-ig.
0: Csapjunk a kellős közepébe, jöjjön napjaink legnagyobb sláger elsőként a ma esti összeállításban. Alex Genji felvételével, a Bambolével köszöntjük a rádió egy hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: Tászad Elektrisztaság, a magas BPM tartalmú adrenzinnől a diszkosít a Rádió 1-en, Bárány Attila Mixer, itt van vagy PG is, meg én DJ Junior is, 3D-ben vagyunk, kérem szépen, és leszünk is majd ugye a legközelebbi diszkosít Legends, ugyanis október 24-én következik be. Egy nagy Békéscsabi fesztiválra megyünk, ahol már egyébként többször jártunk, szerintem külön-külön is, meg együtt is, többször volt már diszkosít, és most újra visszahívtak minket.
1: Bár már hétfőn élőben megköszöntem mindenkinek, aki ott volt az én budapesti rezidenciámnak a nyitó buliján, és tényleg szenzációs élményeken vagyunk túl a hétvégén ezzel a szórakozójával kapcsolatban, de tegnap ugyebár benn voltam, és megint átbeszéltük mindent ugyebár a tulajdonossal, Imrével, meg az egész stábbal, és hát nagyon-nagyon szeretjük a klubot, nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzés van, és ezeket is köszönjük, mert ebből is tanulunk, és persze a negatívokból is.
2: Én pedig egy igazi mai slágert hoztam megint nektek, elképesztő, és fel is konferálom, tehát ezt nem tudom, hogy ezt értitek-e, és utána tudjátok-e csinálni. Calvin Harris érkezik még az egy Jazzy-vel és a Satisfy-jal, de persze Bissensiel Edith-ben itt a Rádió 1-en a diszkosítben az igazi mai slágerek között.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Lágermegy diszkonsít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hampai PG-vel.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok, ma többek között a Jeromosok, Becsék, Felíciák, Hunorok, Laborcok és Örsök, illetve szülinapos az ismerőseim közül, Horváth Anna, Molnár Péter, Aka Blackman és Erdély Melinda. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Én mondtam, hogy a héten nagy festésben vagyok, és egyébként most megtanultam, hogy a szürkének nem úgy van árnyalata, hogy világos szürke, meg sötét szürke, meg a vége. Igen, egyrészt ezt akartam mondani, igen, elvetted a számból azt, másrészt meg azt, hogy egyébként van mindenféle más, tehát ilyen havanna, meg ilyenek, olyan szürkék vannak, hogy nem győztem kiválasztani, hogy melyiket akarom valójában. Komolyan, ez a festés, komoly meló ez egyébként. Ugye, ez olyan, mint az asztalos szakma.
0: Hát én a hétvégén gyakoroltam, csak nem 35 év kiadás után az asztalos szakmát, a VIP bútorokat én készítettem el, ugye már a budapesti rezidenciámon, aztán jött a kárpitos is, utána össze kellett építenem, meg be kellett építenem, de jó lett, kibírt a hétvégén.
3: Hát végül is neked ez a szakmát.
0: Na, úgy van, tehát imádom egyébként.
3: Ezért alkalmazza egyébként az Imre.
0: Mondta, fél, látta, hogy csinálom a bútort, azt mondja, figyelj, ezzel most, hogy megcsinálod a bútort, újabb 30 évet aláírsz vele. Mondta neki,
2: jó, hát munkaruhát, mindenem
0: van. Micsoda?
2: Ja, jó, bocs. Okay. Nekem nincs, nekem tiszta festék minden.
1: Na, Alomer és a Back to Yours érkezik a folytatásban itt a Rádió 1-en. Az egyik legújabb visszenssel értelmezés a diszkósítben.

igazi mai slágereket. A DJ-t.

0: Mocskos itt minden este a rádió egyen több mint 20 éve, sőt december 5-én már 21 évesek leszünk, hatalmas szülinapi bulit fogunk tartani, ahol egész este ott fogunk tartózkodni, tehát aznapra nincs más vállalás, egész este a DJ pultban DJ Junior, Hanvai, PJ és Bárány Attila.
1: Tényleg? Ezt komoly?
0: Hát mikor megbeszéltük?
1: Ezt te mondtad ki a
2: egész este?
1: Várjál, ezt most rögzítsük, hogy? Majd kérem a srácokat, hogy ezt rögzítsük, fixáljuk, jó? Tehát ott leszel végig, ez a lényeg, jó?
2: Én örülök neki, csak kérdeztem.
3: Furcsán, furcsán, várjál, már kezdődik egy darabig.
1: Nem, az első mondatot mentsük el, szóval ott kell lenned egyébként. És előző nap egyébként 4-én is születésnapot ünneplünk, mert ugye ott kb. Éjfélkor kezdünk el játszani majd Pécset, és tulajdonképpen akkor már a napja van 21. születésnapnak, hiszen december 5-én 2005-ben 21 éve indult a Diszkosit Radio Show.
2: Egyébként már a 20. születésnapunk is durva volt, mert az 2x, de így, hogy most, hogy 21 évesek leszünk, a világon mindenhol nagykorúak, valami díjat ki kéne nekünk eszközölni, nem?
1: 21 az Csepel, érted? Csepel irányít,
0: az a legcsak. 21.

0: 100% tisztaság, magas BPM tartalom, adrén színűnő diszkocsit a rádió egyen, bár egyetlen a mixa itt van, vagy PJ és én DJ Junior, és én annyit akartam még mondani, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, egyébként egy csomó klip van kint, és kikerült mai nap során egyébként egy mix, amely Made in Ibiza címet is, és több mint 2 órás, úgyhogy érdemes végighallgatni. Régiek, újak, az elmúlt 30 évből minden, ami ibizai van benne.
1: Nagyon fontos, hogy a hétvégén én publikusan nem vagyok elérhető, ugyanis a húgomnak lesz az esküvője, mind pénteken, mind szombaton, bár legény, illetve leány búcsú pénteken, szombaton meg a nagy hatacári, hát és vasárnap pedig a sevéknél fogjuk nyalogatni.
2: Én pedig annyit szeretnék csak mondani, hogy a hétvégén Németországban lehet velem csak bulizni, pénteken Stuttgartban, a Disco Magicben, szombaton pedig a Phoenix Clubban, Straubingban, minden információ a rajongói oldalon a Facebookon, de arra mérget vettek, hogy mind a két helyen játszani fogom ezt az eredetileg AI generált dalt. Peter Exon, illetve a Glass and Dust érkezik, a szájharmonikás, tangoharmonikás, hegedűs dal, amelyet román játszom mostanában a bulikban.

0: csak igazi mai slágermegy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hambay PG-vel.
1: Búcsúzunk tőletek még hozzá azzal, hogy holnap este DJ Junior pörgeti majd az igazi mai slágereket a diszkosítben, velem pedig majd Németországban lehet bulizni a hétvégén, illetve valahogy meg fogom oldani, de szombaton is én állok majd a lejátszók mögött a rádió stúdiójában. Bárány Attila voltam, sziasztok!
2: Ha a heti programot nézem, akkor tényleg holnap a zenei aláfestés lesz, mert hogy egész héten...
0: Aláfestés?
2: Egész héten festésben vagyok, és itt aláfestésben tiszta festék vagyok, ezzel búcsúzom meg azzal, hogy még a DJ Junioros remixek, azok elérhetők a Facebook rajongói oldalamodon ki van posztolva, amelyet nyáron készítettem, és beleraktam a Day by Day-t az új dalomat is, úgyhogy szedjétek, töltsétek, hallgassátok, és holnap este, ahogy Attila is mondta, 8-kor én kezdek itt a rádió, egyen én mixelek, majd szevasztok.
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambay PG voltam, szóba került ugyebár, hogy a rezidenciámon elkészítettem a bútorokat, mivel az alapszakmám ugyebár asztalos, és erről videót a TikTok csatornámon láthattok, amiben több rezidense a háznak is felmerül, és hát kicsit hozzátesznek a munkához. Egyébként kiderül, hogy Peter Maktónak a rendes szakmai képzeljétek el, villanyszerelő és tévészerelő.
1: Azt hoppá, ha elromlik a tévém, majd szólok.
0: Én ezzel búcsúznék, szevasztok!
1: Maupi Dola az utolsó dominó a sorban, illetve ezzel köszönünk el tőletek, jön a Just a Little Bit More, a jelenlegi Beatport number one, természetesen Bissensielben. További jó rádiózás, ciao!

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Orvosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalat.

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, meghoztam a legjobb magyar DJ-ket. Yamina és Pure Beat mixel a következő három órában. Jönnek a jelenkor nagy-nagy dance slágerei, és nagyon sok újdonság. Hello Yami, kezdjük el!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit. Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Switch Disco és Sam Feld közöse, ez pedig a Sleep Tonight. Maradjatok mindenképp velünk most is.
2: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to the World is Mine Radio Show on Radio 1. I'm Just can't take it.

ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Armand van Helden, Mark Knight és a Release Me, a CID remixe volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sazamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Jamina a lemezjátszói mögött, aztán Pure Beat is vár még rátok, ő 11 és éjfél között fog mixelni, és akkor jön megint egy sajátdal, egy fantasztikus feldolgozás, amit konkrétan minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamina és Sophie közöse ez a Holograms, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a rádió.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
3: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: hello mindenkinek! Nálunk minden este buli van a legjobb magyar DJ-kkel, mellettem még mindig Jamina a lemezjátszóknál. Hello Jami, menjünk tovább!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit! Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Juhász Gerivel, velem Jaminával itt a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a Word is Mine Radio Show. Jamina a lemezjátszói mögött, és jön az egyik legutóbbi saját dalod, amit előszeretettel játszanak nálunk a többiek is esténként 9-től. Például Regán Lili, Pulmex vagy Antonio.
1: Ez Tolvaj René és Jamina közöse, a Feel the Fire.

0: Tudjátok, ez az a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, 11-ig Jamina, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött, és hát ismerős dallamok jönnek, 1998. júliusában jelent meg a Stardust fantasztikus kislemeze, a Music Sounds Better With You. Na, ennek a legendás dallammenete köszön vissza ebben az újdonságban David Guettától és Milky-től.
1: Egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni, ez a nyár végének a slágere, úgyhogy menjünk ezzel tovább itt a rádió.

0: Na ilyenek nálunk a szerda esték. Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok és minket hallgattok. Ez a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Mind a két mai Jamina szettet visszatudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Nem állunk le, nincs reklám, jön Pure Beat, élőben.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is Mine Radio Show.
3: A rádió

0: Két perc elmúlt este 11. Hello mindenkinek, itt vagyunk veletek élőben, úgyhogy ne aludjatok. Halló! Ébresztő! Élőadás, valamit tudtok nézni is. Szevasz, Pildi!
1: Csak így, szevasztok, srácok! Hello, Gerikém! Szép estét mindenkinek!
0: SMS és Viber számunk 0623111111. A YouTube-on és az applikációnkban láthatjátok is, hogy milyen a World is My Radio Show belülről. Isteni zenék jönnek a következő egy órában, és induljunk el!
1: Ne húzzuk az időt! Német minőségi house zenével kezdünk. Érkezik Robin Schulz és a Better Times. Ezzel kezdünk itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban. At the turntables now. Pure Beat.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show. Élőben mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött, mint mindig ilyenkor szerdánként 11 és éjfél között. Sziasztok, éppen az M3-ason gurulok felfelé, nagyon jók a zenék, Jaminának is, Pure Beatnek is köszönöm. Minden kamionos nevében üzené Vibe-en Zsonca.
1: Ja, jó, igen. Vagy. Ja, én csak vártam, hogy valami. Itt figyelek a keverésre.
0: Tudom.
1: Én, sziasztok.
0: Hello. SMS és Viber számunk 0623-111-111. Pure Beat, tehát full élőben a lemezjátszói mögött egészen éjfélig. Menjünk tovább.
1: Megyünk is tovább. Hát a következő dalra több mint egy évtizedet, több mint 10 évet kellett várni, ugyanis Martin Garrix és Ed Sheeran még 2014-ben megírta ezt és rögzítette ezt a dal, de akkor kiadói, illetve jogi dolgok miatt nem tudott megjelenni a dal. Akkor Rewind, Repeat, It címen ismerték meg a rajongók, és most 2026-ban már gördülékenyen meg tudták jelentetni a dalt, és hát hatalmas pop IDM dal lett ebből, ugye Martin Garrix hangzása abszolút előre jön ebben a dalban, és hát most már csak Repeat It lett a dal címe, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: A lemezjátszóknál Pure Beat! Pure Beat!
3: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to World is Mine Radio Show.

0: Félig kanadai, félig magyar, nagyon büszke lehetünk rá, ő volt Blondés és a legfrissebb slágere Lovers on the Dance Floor, szerda este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Pure Beat, üdv a most érkezőknek, szevasz Pure Beat neked is még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém.
0: Kitartást azoknak, akik most kezdik az éjszakás műszakot, és hát jó pihenést azoknak, akik a melóból hazafelé hallgatnak minket. Ne felejtjétek, elindult a nagy idei Rádió 1 Top 500 szavazás, úgyhogy szépen készül már Magyarország legnagyobb slágerlistája, ez 3 teljes napon át tart, majd az utolsó dalig mindent ti raktok benne össze, és hát Pure Beat dalai is várják a szavazataitokat, meg maga Pure Beat.
1: Így van.
0: Rádió 1, nem, top500@radio1.hu tudtok szavazni itt is, meg SMS-ben, Viberen, Facebookon, az Instagramon, TikTokon, mindenhol, de szerintem e-mailben a legegyszerűbb, még egyszer top500@radio1.hu. Minden szavazat számít, hogyha Pure Beat dalai jó sok voksot kapnak, akkor tuti, hogy ott lesznek a Top 500-ban, ami szerintem egy nagyon menő dolog.
1: Várom, várom.
0: Úgyhogy a Rádió 1 Top 500-zal kapcsolatban további információk a weboldalunkon www.radio1.hu. Megyünk tovább.
1: Magyar vonatkozatású dallal megyünk tovább. 2011-et írtunk, amikor is a magyar DJ producerről bontogatta a szárnyait. Méghozzá Chris Lawyerről van szó, aki ezzel a dallal nem csak országos, hanem nemzetközi sikerekre is szertett. A dal nem más, mint a Right on Time című track. A tek-tek-tek, na hát ezzel a szójátékkal szerintem a srác kilőtte magát az űrbe, mondhatjuk, mert hát tek-tek-tek lázban égett az ország, és ez egy abszolút aduász volt éveken keresztül ez a track, és hát most egy 2026-os átiratban hoztam nektek, méghozzá Big E verziójában, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now.

0: Mind Radio Show élőben Pure Vita házban, mindig ilyenkor szerdánként egy órában, 11 és éjfél között, és hát lassan a mai fináléra kanyarodunk rá, van még jó 15 percünk ma, úgyhogy jöjjön az utolsó blokk.
1: Hát most már a válmozgatós setupba vagyunk, jöjjön most egy igazi house klasszikus, a Psych & Sugar Star Ticket to Ride című dal, amely eredetileg 2003-ban jelent meg, és a track azóta is rendszeresen visszatér a klubokba, a DJ szettekbe, ráadásul az évek során sok neves remixet is kapott. Egy igazi 2000-es évekbeli house hangulatot hoz a dal, és ez szerintem egyébként a vokál a lelke ennek a dalnak, és ezúttal Matt Cain és Adam Miller remixében hoztam nektek, ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World Is My Radio Show-ban. At the turntables now.

0: Szemfelt, Rosalind és a Heart Like Mine, Pure Beat, ezt hagytam a legvégére itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Fellépések nálad még a héten?
1: Pénteken indulnak a fellépések, pénteken Balaton elé leszek megtalálható, ott lesz az a bizonyos face-to-face party Chris J-jel, amikor tudjátok, két DJ pult egymással szembe van fordítva, és akkor egymás ellen csatázunk.
0: De jó!
1: Igen, és szombaton pedig Mezőkövesden és Debrecenben leszek megtalálható.
0: Egyébként csak egy gondolat, egy kérdés, ilyenkor egyeztettek pár zenét, vagy az egész olyan, mint egy párbaj, és full random?
1: Hát úgy szoktunk egyeztetni, hogy az órákat bontjuk le, hogy mi fog megszólalni az első órába, a második órába, de tehát nem sorrendben lakjuk a zenéket, csak nagyjából az ívét adjuk meg, okay, a bulinak, hogy ne legyen az, hogy ha húzzene után egy techno megy, hanem legyen egy íve, de ott egyébként párbajozunk, tehát tényleg randomszerűen tesszük a zenéket.
0: Nagyon jó, jó szórakozást kívánok neked ehhez, jó közönséget, és akkor találkozunk jövő héten.
1: Így van, köszönöm szépen, további szép estét mindenkinek, sziasztok!
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap csütörtökön jövünk megint élőben 9-től. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!
2: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
3: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Mindenki szavazott már ma a Rádió 1 Top 500-ra? Senki nem csúszott még le semmiről. A például lehet e-mailben a top500@radio1.hu e-mail címen vagy a 0620 311 111-es számon. Most azt a zenét hozom, amit tavaly megnyertem a Rádió 1 Top 500-at. 4 Grammy jelölést is kapott, és elnyerte a legjobb dance pop felvételnek járó díjat. Az újdonsült anyuka Lady Gaga érkezik, és az Abrakadabra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most például Martin Garrix és a Mattison Szetkóval közös Butterflies, és ne feledkezzünk meg a vokalistáról sem, meg a dalszerzőről. Ő egy görög származású énekes dalszerző lány, 23 éves lesz idén. Barbs művész néven fut, egyébként Barbarának hívják, és nagyon fiatalon, 10 évesen kezdett a feldolgozás videókat posztolni a YouTube-ra, 13 évesen pedig már egy zenei tematikájú valóságshowban szerepelt. Az alter popból emelte most a mainstreambe Martin Garrix. Ez a Mattison Szetkóval közös Butterflies.

0: vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
1: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Martin Gerix, Ed Sheeran a folytatásban. A két sztár barátsága már bő egy évtizedes. Még 2014-15 környékén sodródtak össze az amszterdami éjszakában, aztán kikötöttek Ed Sheeran Nashville-i stúdiójában, ahol felvettek ezt-azt, például ennek a dalnak a demóját, amit Martin Gerix az Ultra Music Fesztiválon gyorsan be is mutatott mindenkinek. Mindketten a legnagyobb tisztelettel és szeretettel beszélnek egymásról. Nagyjából egy korosztály, 5 év van köztük, talán Ed Sheeran javára, és hát Martin Gerix Ed Sheerant a zenebizniszből a legkedvesebb cimborájának nevezte. Egyébként a Coldplay és Chris Martinnal is nagyon jóba van. Repeat it, ezt azon most a Rádió 1-en, mert nagyon szeretjük.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Alex Warren, az énekes dalszerző srác, aki szeptember végén új koncertállomásokat jelentett be 2027-re, ami érinti Nagy-Britanniát és néhány európai nagyvárost is. Az első turnéja, a 2026-os, az a Finding Family on the Road volt, ugye családtagokat találok útközben, nagy szabad fordításban, ez pedig a Finding More Family on the Road lesz, vagyis további családtagokat tervez találni magának Alex Warren, miközben koncertezik, és ezen a koncert turné már a második stúdióalbum, a White Child dalai is szerepelnek. Erről hozok most egy igazi mai slágert.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Miley Cyrus után pedig éles stílusváltás, Robin Schulz a folytatásban, Németország legmenőbb DJ-je, aki a héten lezárja a nyári szezont, hát most ugye így rákanyarodtunk október hónapra, a Pacsa Ibizában lesz nagy jelenése, és a szombati nappal elbúcsúzik a rezidens napoktól. Őt hozom a folytatásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi